0: szemét bűncselekményt követnének el. A döntést az ügyész tudomásul vette, a gyanúsítottak és az egyik védő fellebbezett, a végzés nem végleges, de végrehajtható. 6 helyszínen mintegy 30 programmal és több mint 300 fellépővel rendezik meg augusztus 30-a és szeptember 10-e között a 28. Zsidó Kulturális Fesztivált. A rendezvény sorozat nem csak kulturális esemény, hanem a közösségek és értékek találkozási pontja, amely hidat teremt a hagyomány és a modernitás között. Erről Mester Tamás, a Budapesti Zsidó Híd közösség elnöke beszélt a Sláger FM-nek.
1: Az idei fesztiválunk mottója a hagyomány, jelenlét, ünnep, mindannyiunk közös ünnepe. Ismét rendkívül gazdag és sokszínű programsorozattal várjuk a közönséget. A zene mellett az irodalom, a színház és a film is hangsúlyosan jelen lesz. A klasszikus és liturgikus zene, a klezmer, a jazz, a swing és a világzene mellett irodalmi estekkel, különleges színpadi előadásokkal, filmvetítésekkel és közönség találkozókkal várjuk az érdeklődőket. Különösen büszkék vagyunk arra, hogy az idei fesztivált a világzene egyik legnagyobb legendája, a Grammy-díjas Gypsy King koncertje nyitja meg a Dohány utcai zsinagógában. Helyszínek a Dohány utcai, Rumbach-Sebestyén utcai, Hegedűs-Gyula utcai és a Frankelleo úti zsinagógáink, valamint a Goldmark terem a Sip utcában és a Bálint ház.
0: A programok a zsidókulturálisfesztivál.hu oldalon érhetők el. A legmagasabb szintű hatósági ellenőrzés lépett életbe az olasz főváros történelmi központjában az ott élők és a turisták védelmében, egyelőre december 24-ig. A vörös zónának nevezett város részhez tartozik a Forum Románum régészeti parkja és a Kapitólium dombja is. Róma ezen részén megemelik az utcákon szolgáló hatóságiak létszámát, akik eltávolíthatják a veszélyesnek ítélt személyeket. A közbiztonsági intézkedés csomag a június közepén történteket követi, amikor a Kolosseum szomszédságában második generációs bevándorlók csoportja összecsapott a rendőrökkel. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Műsor ismétlés következik. És most indul a Slágerkult. A legnagyobb slágerek változatos

0: ez. A Slágerkult.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez pedig már a Slágerkult című magazinműsorunk, ahol ma is inspiráló beszélgetésekkel, valódi értékekkel érkeztünk Budapest és a Vétel körzet pezsgő kulturális életének a legjavával. Kedves hallgatóink, Esmiller András vagyok, örülök, hogy itt vannak. Értékekkel és élményekkel teli estét kívánok mindenkinek, az élményekhez pedig igyekszünk mi is hozzájárulni ezzel a műsorral. Már is jövök a legizgalmasabb alkotókkal, azonnal kezdjük az első részt. Kedves hallgatóink, mondhatom, hogy régi kedves barátunkat köszöntöm?
2: Igen, köszönöm.
1: Örülök neked. Ökrös Viktóriát köszöntöm nagy szeretettel, aki hát azt mondja, hogy még mindig, de hát maradjon is így sokáig a kedves Magyarország alapítvány elnöke. Hát veled mindig jó beszélgetni. Hozod a jó kedvet, az energiát, a mosolyt, amit tulajdonképpen hivatott ez az alapítvány is elvinni az emberek életébe. Igen. És azt gondolom, hogy a téma örök, nem lehet róla eleget beszélni, meg valószínűleg nem lehet eleget tenni érte. Kérdezem az alapítvány elnökét. Így van ez?
2: Igen, szia, köszönöm szépen a meghívást ismét, és köszöntöm a hallgatókat. Hát tényleg a kedvesség, az empátia fejlesztése, a támogató hozzáállásról beszélni, az tényleg nem lehet elégszer, meg nem lehet elég korán elkezdeni.
1: És hogy miért nem evidencia ez még?
2: Még mindig.
1: 2026 közepén, vagy hát már nem is a közepén feltétlenül.
2: Én is azt gondolom, hogy még mindig tartja magát az a mondjuk úgy tévhit, hogy a magyarok gorombák, hogy a magyarok nem kedvesek, és ezen dolgozunk egyrészt edukációs programokkal, másrészt inspirációs kitelepülésekkel, ahol mutatjuk, jó példát mutatunk az embereknek, hogy hogyan lehet ezt jobban csinálni, vagy másképpen.
1: Nem tudom, hogy kérdezhetek-e, de ha már kigondoltam, kérdezem, gorombák egyébként?
2: Velünk, mikor utcai kitelepülésen igen. vagyunk? Alapvetően nem.
1: Tehát ami ránk van fogva,
2: igen,
1: az nem igaz.
2: Úgy mondanám, hogy elsőre lehet, hogy igaznak tűnik, de amint valakivel elkezdesz beszélgetni, vagy nem is kell egy szóig eljutni, egy mosoly, és azonnal kinyílik. Tehát amikor megbizonyosodik róla, inkább bizalmatlanságnak mondanám ezt, meg aha. egy pajzs, amit így felvettünk, gátlások talán, még ezt is beleraknám, de amikor megérzi, hogy nem akarok semmit eladni neki, nem akarok semmi rossz szándékkal, nem rossz szándékkal közeledem, akkor kinyílik, barátságos lesz, mitől beszédesek, uh-huh. a magyarok végtelenül szeretik megosztani a titkaikat, elmondani a családi ügyeket.
1: Ezeket, amikor megállítjátok, ugye köztereken vagytok általában, ott igen. szerveztek, uh-huh. minek nevezzük, akciókat?
2: Kitelepülés.
1: Kitelepülés, oké, jobb, tényleg szebb a kitelepülés. Igen. De hát, vagy társadalmi felelősségvállalás is egyben egyébként?
2: Igen, és tudod miért? Azért, mert a kedvesség az nem csak egy ilyen soft skill, hogy most van vagy nem, ilyen puha dolog, hanem ez egy társadalmi kérdés is uh-huh. egyébként. Egészen más a társadalmi kohézió, az egymáshoz való hozzáállás megváltozik. Ezért mondanám társadalmi felelősségnek.
1: De láttok nagy fordulatokat, amikor egy kitelepülésen vagytok?
2: Az emberek folyton jelzik nekünk, hogy ó, milyen nagy igény, milyen nagy szükség van erre.
1: Mert egyébként
2: de jó,
1: tényleg.
2: Hogy ezt csináljuk. És tudod, mit nagyon sokszor még azt is megkérdezik, hogy magukat az önkormányzat küldte? Tehát van az emberekben egy olyan érzet, hogy ez nem egy alulról jövő kezdeményezés, hanem mondjuk az önkormányzat, vagy felülről
1: kampány.
2: Jövő. Így van.
1: Marketing kampány.
2: Igen, igen, igen. És akkor mindig mondjuk, hogy nem, ez egy civil szervezet, ez egy alapítvány, ezen dolgozunk, és akkor ők is mondják, hogy jönnének önkénteskedni, mert lehet hozzánk csatlakozni, nagykövetként is, meg önkéntes munkában is, szóval van igény. Igen, most megyében van már nagykövetünk, igen, most visszaállítjuk a fejünket. Van nagykövetünk, akik ugye a saját lakókörnyezetükben teszik est és népszerűsítik a munkánkat, meg van Budapesten is több olyan kollégánk, mondhatom, aki szervezési munkákban uh-huh. segít nekünk. Készül például most egy mesekönyv gyerekeknek, empátiafejlesztő mesekönyv készül, és remélhetőleg hamarosan a könyvesboltok polcain lesz.
1: Tehát mindig azon dolgoztok, hogy a jó hírt természetessé tegyétek, de ez csak azért nem azt mondom, hogy furcsa, hanem inkább csak felvet egy kérdés, hogy miért nem természetes. Tehát itt természetes dolgot kell átadni.
2: Hát ennek azért történelmi okai is vannak nálunk szerintem.
1: Okay.
2: Hogy megértsék az emberek, hogy Még hogyha mű a mosoly is, amivel indulunk, mert nem lehet mindig mosolyogni, nem lehet az embernek mindig jó kedve, történnek rossz dolgok, de még ha egy icipicit magadra rölteted, akkor észre fogod venni, hogy utána meg jön magától.
1: Igen.
2: Tehát, hogy ez annyira ragályos dolog, de hát ezt nem én állítom, ezt a tudomány is kimutatta már. Amikor kedves vagy valakihez, a testedben dopamin, oxitocin termelődik, örömhormonok, amikor feldobottság érzése lesz úrrá rajtad, hogy ide nekem mindent megoldok. Mert egyszerűen jó érzést ad kémiailag is az embernek ez a sok anyag.
1: Hát aztán az elindul, és
2: meg hát dominó effektus. Igen. Tehát, hogyha valakinek kedves vagy, és kinyitod neki előre az ajtót, látod, hogy cipekedik akármi, akkor a következőben nem fogja rácsapni az ajtót. Egyszerűen ez ragályos, szó szerint.
1: Mennyi munka van most ebben eddig? Mióta?
2: Hát 2 éve működik.
1: És hogy telt ez a 2 év?
2: Nagyon sok minden történt. Most ezt nehéz lenne összefoglalni. Vállalati programjaink vannak, vállalatvezetőknek tartunk workshopokat. Itt arra koncentrálunk, hogy a kedvesség a vállalati kultúra része lehessen. Nem nagy tréningeket kell elképzelni, mert én nem gondolom, hogy egy napos tréning megváltoztat egy cégkultúrát, de mondjuk mikroszokásokat vezetünk be a cégnél. Megkeresnek minket, mondjuk teszem azt név nélkül, mondhatom, megkeresett egy cég, hogy náluk pletykálkodás van, és ez rontja el a vállalati milliót, vagy a csapat hangulatát, és nincs meg a kohézió. Akkor erre mi bevezetünk egy mikroszokást, hogy mondjuk, de tudni kell, hogy interaktív játékos szerep gyakorlatok segítségével csináljuk mindent. Ezt, tehát nem úgy, hogy leülnek és jegyzetelnek, hanem bevonjuk, és a saját bőrükön tapasztalják meg ezt. Szóval vannak vállalati programok, vannak gyerekeknek szóló iskolákba megyünk, óvodákba megyünk mesedélutánokat tartani, amikor a gyerekeknek mesét olvassunk, saját mesét, ilyen empátiafejlesztő mesét, alkotnak erről, aztán az alkotásaikat laminálva kirakjuk az óvoda kerítésére, mondjuk, hogy a járókelők is megcsodálják, egy mini kiállítást szervezünk nekik, egy mini kedves kiállítás, iskolába zaklatás megelőző előadást tartunk. Szóval sokféle irányban mozgolódunk.
1: Egyszerűbb a gyerekeknél elültetni a magokat?
2: Persze. Azt gondolom, hogy alsó tagozatig nyert ügyünk van.
1: Én is így vagyok vele, mert nem rólam szól ez a műsor, és mindjárt vissza is térünk hozzá, de életemnek egy időszakában tréningeket tartottam cégeknél. Ilyen féli kommunikációs tréningeket. Most nem is akarok a részletekbe bemenni, de az volt a lényege, hogy amikor azzal jöttem, hogy a kedvességgel nagyon sok mindent el lehet érni, még az eladás területén is, amikor éppen értékesítőknél voltam, tehát olyan ellenállással néztek rám, hogy én hülyeségeket beszélek, mert hogy az egy áll dolog, és majd biztos félreértik, és stb. Ki kellett mennem terepre megmutatni, hogy mire gondolok. Tehát ezt el tudod képzelni?
2: El.
1: Tehát ezért mondom, hogy nem lehet, hogy ezt az egészet gyerekeknek kellene, mert úgyis ők viszik majd
2: és
1: tovább.
2: És majd a következő generációt, ezért kezdtük el nekik is
1: terjeszteni. És ezért mesekönyvet írtok,
2: nem? Igen, nem véletlenül elkezdtünk, de nem, komolyra fordítva a szót. Vállalatvezetőknek sokszor tényleg az a tévhit van a fejükben, hogy a kedvesség és a hatékonyság nem fér meg egymás mellett, de ez nem igaz. Ez ugyanannak a dolognak a két lába.
1: Én is ezt gondolom.
2: Tehát, hogyha egy vezető nem empatikus, az egyszerűen nem jó vezető. Senki nem egy céget hagyott, hanem általában a főnökének felmond. Tehát az emberi dolgok nagyon fontosak, hogy milyen az a vezető, hogy de egyébként ez most már z-generációs kutatások is azt mutatják, hogy a munkavállalók szerint a legfontosabb érték egy munkahelyen az emberségesség. Tehát, hogy humánusan bánjanak velem, akkor leszek lojális a céghez. Nem a fizetés van első helyen egyébként. És azt gondolom, hogy ez kezd beszüremkedni azért a vállalatvezetők fejében.
1: Tehát valami haszna mégis, meg eredménye van.
2: Van, igen.
1: Annak,
2: igen.
1: Hogy ezt több helyen, ahol csak tudjátok, elmondjátok. És a gyerekek mennyire befogadók?
2: Nagyon. Végtelen módon.
1: Megértik,
2: valahogy olyan, mintha ösztönösen kedvesen. Tehát, hogy ösztönösen értik is. Hát igen, ez fejtörést is okozott nekünk, hogy mi egy módszertant tanítunk, és hogy ezt a módszertant, hogy ez egy absztrakt dolog, ami a felnőtteknek nem nagy probléma, de hogy lehozzuk a gyerekek szintjére, mert ők még nem képesek az absztrakcióra ebben az életkorban, de egy óvoda pszichológus segített nekünk abban, hogy milyen kifejezésekkel csináljuk, milyen képi világgal, egyáltalán történ a sztori folyama, hogyan legyen, hogy ezt a gyerekek is át tudják ültetni, ezt az elvet mondjuk a gyakorlatba, hogy tudják ők is a kedvességüket, most leegyszerűsítve mondom, megőrizni nehéz helyzetben is. Ugye ebben sok minden van, indulatszabályozás, saját érzelmeim felismerése, hogyan reagálok a környezetre nehéz helyzetben, amikor kihoznak a sodromból. Nem egyszerű téma, de a gyerekek erre nagyon vevők, és tényleg ösztönösen kedvesek, azt gondolom. Tehát, hogyha sok, biztos láttál már ilyen mémet, meg ilyen videókat, hogy van két gyerek, és mindkettő elé egy lezárt tányért raknak, és fölemelik az egyiknek két csoki van ott, a másiknak meg nincs egy se. És automatikusan odaadja a két csokis gyerek az egyik csokiát annak, aki szerencsétlenül járt, és nem kapott eredetileg. Tehát a gyerekeknek ezt nem kell annyira magyarázni.
1: Milyen jó, hogy ez tényleg ösztönből.
2: Igen, csak aztán ez valahol elromlik. Hát,
1: na igen, de minél több magot ültettek el, annál nagyobb a védekezési faktor, hogy ne romoljon el.
2: Igen, és még egy fontos dolog, hogy a gyerekeken keresztül a felnőttekre is hatunk, tehát ez nem olyan izolált dolog, hogy hát akkor csak a gyerekeknek mondjuk a mesét, mert ugye az ovisok, meg a kisiskolásoknál azért nagyon sokszor még a szülő, a nagyszülő olvassa föl a mesét, tehát ott van egy felolvasó, aha, felnőtt.
1: Aha. Értem.
2: Aki legtöbbször nem is óvodapedagógus, hanem nagyszülő, szülő, lefekvéskor mesét olvas, és nem lehet úgy mesét olvasni, hogy közben ő maga ne fertőződjön meg azzal, amit olvas.
1: Jogos. Kedves Magyarország, ugye ez az alapítvány neve, mennyire látjátok előre következő éveteket? Tehát mennyire tudatos stratégiák alapján mentek?
2: Alapvetően a vállalati program megmarad, amit most új kezdeményezést szeretnénk bevezetni, az, hogy ez is egy megkeresésen alapult, hogy jött egy hölgy, aki azt mondta, hogy ő egy traumatikus helyzetből úgy jött ki, hogy talált magának egy új hobbit, ez a horgolás, és ő ezt szeretné megmutatni másoknak is, mert hogy ez egy kifejezetten repetitív tevékenység, ami az idegrendszert képes nyugtatni nehéz helyzetekben. És például kórházakban, amikor beteg gyerekeket műtenek, vagy kezelnek hosszasan, sokszor ugye a szülők is bent vannak, és hát így csontig rágják a körmüket, és nem tudnak mit csinálni, és például nekik ilyet csinálni, hogy akkor horgolást tanítunk közben nekik, tehát ez például szerintem egy fantasztikus új vonal, abszolút, amit szeretnénk bevonni, vagy akár külön helységet bérelni, és külön eseményeket meghirdetni erre. A mesekönyv szintén egy ilyen sztori, ami nem egy kötet lesz, hanem egy mesekönyv sorozat, aminek lesz folytatása, és felnőtteknek is lesz könyvünk.
1: Aki terveztek
2: így
1: ilyet?
2: Van, igen. Amit mondtam, hogy ez valójában ez egy absztrakt módszer, hát ott a felnőtteknek ott keményen megkapják majd a módszertant, természetesen gyakorlati útmutatóval is.
1: Mennyien vagytok az alapítványban egyébként?
2: Az önkéntesek száma összesen?
1: Hát vannak ilyen statisztikák?
2: A munkaügyi minisztérium felé le kell jelenteni hivatalosan azt, aki Magyarországon ma önkénteskedik egy civil szervezetnél, úgyhogy az a hivatalos szám az mondjuk ilyen 20-21 nehány, de sokkal többen vannak, akik ilyen adhok jelleggel csatlakoznak hozzánk egy-egy kitelepülés során, vagy amikor az önzetlenség napjára mentünk, tehát hogy nagyon sok holdudvar van még így körülöttünk, akik csatlakoznak.
1: Más a rendezvénye, a kitelepüléseitek hangulata mondjuk Budapesten, mint vidéken? Mondtad, hogy már 90 évben mégis csak ott vagytok.
2: Igen. Most például legutóbb nyáron Üllő városa keresett meg minket. Ott az önkormányzat nagyon nyitott arra, hogy a módszertant hozzájuk vigyük, és kedves város legyen, vagy legalábbis ugye törekedjen új szokásokat bevonni a város lakók életébe, és nyitottabbak általában vidéken az emberek, de talán ez kicsit a tempóval függ össze. De azt is megtanultam, hogy egy kitelepülés a soha nem jó hétköznap, az mindig csak hétvégére eshet.
1: Tényleg?
2: Abszolút, mert akkor tudnak az emberek lelassulni. Tehát csináltunk olyat is, hogy forgalmasabb buszmegállóban, mert hogy ott milyen nagy az átmenő forgalom, hát totál csőd, mert mindenki rohan, és nagyon stresszesek.
1: Aha.
2: Mindenki időre megy, így van, meg se áll, telefonnyomogat, telefonon beszélget, nagyon be van feszülve, nem tudja, hol van, térképet néz akár, ugye úgy sok vidéki van Budapesten, nem is tudjuk, hogy valójában menjen. Igen, szóval, hogy az egy más élethelyzet, de amikor mondjuk vasárnap kimegyünk egy parkba, ahol apuka kijön azért, hogy tollasozni tanítsa a gyerekét, vagy piknikeznek, vagy csak jönnek, hogy majd ebédelni fognak, vagy csak sétálnak egy-két kutyával, vagy rollerrel, az egy más élethelyzet. Ott sokkal-sokkal nyitottabbak, tehát ez a nekünk való élethelyzet, értem, amikor tudunk kapcsolódni hozzájuk.
1: Csak a hallgatóknak mondd el, kérlek, akik még nem találkoztak veletek ilyen szituációban, mi történik egy ilyen kitelepítésen? Egyáltalán miért kell megállítani őket? Mit mondtok nekik?
2: Változatos.
1: Kell ott valamit csinálni?
2: Nekik? Nem. Nekünk? Nem. Teljesen változatos. Van olyan a legegyszerűbbtől kicsit bonyolultabbig. A legegyszerűbb, amikor csak mi megyünk és megszólítunk embereket, és mondjuk bókolunk nekik, hogy de jó az inged, András, vagy aha, nem tudjuk a nevét, de milyen jól nézel ki ma, milyen szép a mosolyod. Ez az egyik típusú, amikor egyszerűen csak meglepjük őket egy tiszta szándék, de a tiszta szándékot emelném ki. A tiszta szándékú bókkal mondjuk, vagy
1: igen,
2: kedves.
1: Elismeréssel.
2: Igen. Ez a legegyszerűbb, de például volt olyan is, hogy egy nagy játékbolt engedélyt adott arra, hogy a kapujánál kitelepüljünk, és ott ugye kisgyerekes anyukák jönnek-mennek, és ugye az a nézőpontunk, vagy az a feltevés, hogy főleg az anyukák, amikor pici a gyerek, akkor eléggé elfeledkeznek önmagukról. Önmagukhoz való kedvesség az úgy sehol nincs. Mindent kiszolgálnak, apu, gyerekek, mindenki, még a saját szüleit is, ugye több irányba.
1: Igen,
2: önmagához nem, és akkor például kitelepültünk, és volt egy szponzorunk, aki azt mondta, hogy arckrémeket osztogattunk, és arckrémeket osztottunk a játékbolt bejárata előtt az anyukáknak, hogy ne felejtsék el, hogy önmagukhoz is legyenek kedvesek. Na ebből a például óriási beszélgetések jöttek létre, amikor tényleg ezen úgy elgondolkodtak, hogy miért kapom én ezt, és elmondtuk, és mondta, hogy hát igen, és akkor mondta mondjuk vasárnap 11 órakor, hogy még nem is volt ideje reggelizni, de már ott van a játékboltban a gyerekkel, mert a legót megígérte, hogy megveszi, haja, szena szét, se smink, semmi, szóval, hogy annyira lehet érezni ott a sorsokat, és akkor ők maguk is olyan tükröt tartunk egy picit olyankor.
1: Hát, meg milyen jó, hogy egyáltalán tükröt tartatok, mert egy kis kedvességre szerintem mindenki rájön, hogy hát igen, ezt én is gyakorolhatnám gyakrabban.
2: Ilyen is nagyon
1: de
2: sokan.
1: Nem jut eszünkbe egyébként? Vagy
2: mindenki valahogy
1: mi
2: vágyik.
1: Mi a probléma?
2: Mindenki valahogy vágyik a kedvességre, de tenni már kevesebben tesznek érte. Szerintem az a probléma, hogy azt hiszik, hogy ez nehéz. De pedig egyébként nincs lehet olyan, hogy nem lehet. Tehát a pozitív
1: sokan csalódtak.
2: Egy másodperc, igen, erre is. Okay, tehát a pozitív pszichológia kimutatta, hogy a kedvesség tanulható mindenki számára ugyanúgy. Tehát nincs olyan ember, aki ne lenne képes erre. Mert van olyan, aki azt mondja, hogy na, én nem vagyok képes, nekem ez nem a stílusom. Nincs ilyen, tehát ez nem igaz. Ez csak ő így kitalálta magának. Így van. Hogy vannak rossz tapasztalatok, ez is igaz, amit mondasz. Mindenkit érnek rossz tapasztalatok. Engem is ugyanúgy. De mindenki eldöntheti, hogy akar élni. Tehát, hogy én nem így szeretnék. Nem szeretnék olyan lenni, mint az, aki mondjuk engem megbántott, vagy goromba, vagy bunkó beszólása volt. Én nem vagyok azon a szinten.
1: Tehát a kedvesség egy döntés.
2: Igen. Azért, mert mindenkit ér ugye rossz, mondjuk érnek minket akciók, erre jön egy reakció. De hogy hogyan reagálunk, az valójában egy döntés kérdése. Ha így nagyon lelassítanánk ezt egy filmként, és kikockáznánk, akkor van ott egy icipici pillanat, amikor ér egy akció, és én ott, ha meg tudnám ott állítani, ott dönthetem el, most hogy fogok reagálni. Én is lekiabálom a fejét, én is csúnyán beszélek vele, vagy egyszerűen tónust váltok, vagy mondjuk ott hagyom, mert nem mindenre érdemes reagálni. Ez is nagyon fontos tanulság szerintem, hogy nem mindenre érdemes. Akarom én ebből az életemből az energiát, vagy időt erre szánni? Ezeket meg kell fontolni, de ehhez kell önismeret, tehát az a nulladik lépés szerintem, hogy megérezze mindenki, hogy őt mi hozza ki a sodrából, hol van az a pont, ahol ő tud dönteni. És ez egy hosszú folyamat, most még egy gondolat, csak
1: nem,
2: annyi,
1: figyelek.
2: Hogy hosszú folyamat, tehát hogyha az már tök jó, ha megérzed a pontot, hogy na, most engem valaki provokál, vagy ez most, amit csinál, nagyon ingerel, mert ez engem mindig, és már az is nagy siker, szerintem, ha felismered ezt a döntéspontot.
1: Abszolút.
2: Aztán lehet, hogy egy hónap múlva jössz el oda, hogy na most megpróbáltam, hát nem volt annyira jó, de már kevésbé kiabáltam, és még egy hónap múlva, vagy mindenkinek más ez az idősáv, de ha ezen dolgozol, akkor egyszerűen nincs olyan, hogy nem sikerül.
1: Az hányadik lépés, hogy csatlakozzanak hozzátok az alapítványhoz?
2: Bármikor lehet csatlakozni az alapítványhoz, önkéntesként, vagy
1: bármiként.
2: Bármikor info@kedvesmagyarország.hu-ra ír ennyi? Valaki egy e-mailt, így van, és akkor elindul egy beszélgetés, hogy hogyan tudna ő tenni a kedvességet Magyarországon, vagy nem kell nagyban gondolkodni. Egyébként nem kell nagyban gondolkodni, sem lokálisan, tehát mindenki elég, ha csak a lakókörnyezetében teszi meg, sem pedig tettekben nem kell nagyban gondolkodni, mert olyan pici gesztusokon múlik a kedvesség. Tehát soha nem, erről jó is, hogy eszembe jutott, hogy a tévhitek az emberek fejében, hogy azt hiszik, hogy a kedvesség azt jelenti, hogy önfeláldozónak kell lennem, vagy mindig alá menni másoknak, meg a saját érdekeimet háttérbe szorítani, de pont, hogy mi nem ezt tanítjuk, hanem azt, hogy önmagadhoz legyél kedves, először ezt tanuld meg, meg önismeret, hogy mi az, ami téged provokál, és akkor egyszerűen kinyílik a világ, akkor fogod látni, hogy mondjuk az a másik is miért beszélt így. Nagyon sokszor nem is azt kell nézni, csak amit mond, hanem hogy milyen háttérkörnyezet, milyen energiából mondja azt, ővele mi történik, mert az legtöbbször rólasz.
1: Az rólasz, az nem rólunk, igen.
2: Hát eleve, ha nem is ismerjük egymást, és mond valami gorombát nekem, ez rólam nem szólhat, hiszen nem tud rólam semmit.
1: Igen, hát ezt most te már tudod, de egy csomóan nem tudják még egyébként, de ezért nagyon fontos a ti missziótok, meg küldetésetek. Úgyhogy én nagyon szorítok nektek, és bármikor adok itt időt arra, hogy beszélgessünk, mert még egyszer mondom, amivel kezdtem is, hogy ez egy kiapadhatatlan, és nem lehet elégszer beszélni róla témaként. Úgyhogy kitartás nektek. Kedvesmagyarország.hu.
2: Így van, kedvesmagyarország. Igen, de a Facebookon is most már lassan 13 ezer követünk, úgyhogy ott is lehet minket követni.
1: Örülök neki. Ökrös Viktóriával beszélgetem, kedves hallgatóink, az alapítvány elnökével. Támogassák őket figyelemmel, energiával, ha tudnak, akkor természetesen vegyenek is részt benne, és sok csillogó szempárt kívánok nektek akkor. Ott a kitelepüléseken is akkor nagy baj nem lesz.
2: Nem, köszönöm. Soha nincs. Köszönöm szépen.
1: Köszönöm, hogy itt voltál. Viktóriától most elköszönök, önöktől még nem folytatódik a műsor. Újabb izgalmas téma, újabb izgalmas vendéggel, de arra is készülnek, hogy gyors lesz az átmenet.
0: Ez a Slágerkult.

0: Ács. Ez a Slágerkult.
1: Kedves hallgatóink, ahogy ígértem, hosszú szünetre most sem lesz idő. Már is itt vagyunk a Slágerkult második részével, és a tempó marad. Új vendég érkezik, új témával, mi pedig maradunk a kulturális élet aktuális és fontos történeteinél. És egy sportspecifikus dietetikus és táplálkozástudományi szakember nagyon is képes. Hatással lenni ránk, Őrösi Évát köszöntöm nagy szeretettel, örülök neked.
2: Én is üdvözlöm a hallgatókat.
1: Még nem találkoztunk sem az életben, sem az ételben, most ez egyszerre megtörténik. Jó, hogy jöttél. Figyelgettem már régóta a ténykedésedet a távolból, és azt látom, hogy nagyon fontos missziót képviselsz. És amikor hívtalak, pont ezt mondtam, hogy tulajdonképpen csak a missziódról kell beszélni. Na, hol tartunk mi most így 2026 majdnem közepén, vagy már valamivel több is, mint a közepén, tudatosságban, nyitottságban, meg úgy egyáltalán felfogásban.
2: Hát, fejlődünk azért.
1: Ó,
2: bőven.
1: Velünk,
2: igen,
1: velünk,
2: igen. Igen, igen, nem unatkozom. Mindig vannak új kihívások, azért nagyon sokan lépnek a tudatosság útjára, meg ugye egyre többen szeretnének tényleg úgy táplálkozni, amit az életük megkíván, vagy a céljaik, tehát, hogy ez egy ilyen örök kifogyhatatlan. Inkább az a kérdés, hogy milyen tévutakra tévednek, mielőtt esetleg megtalálják azt, ami tényleg egy tudományos alapokkal bíró táplálkozás, ami tényleg nem kizsigerelni, vagy a pénztárcájukat kiüríteni akarja, hanem ténylegesen tud segíteni.
1: De milyen problémákkal fordulnak hozzád általában? Tudom, hogy mindenfajta titoktartással rendelkezel, és nem is a titkok mélyére akarok ásni. A leg
2: alapvetőbb.
1: Hát, ami miatt kisiklik valaki.
2: Mindig szoktam mondani egy érdekességként, vagy sokszor meg szoktam kérdezni, hogyha elmegyünk egy esküvőre, vagy bármilyen eseményre, és hogyha úgy megyünk haza, hogy milyen jó volt a kaja, hogy akkor mi az, amit a magyar ember mindig mond, hogy hogy jellemzi, hogy miért volt jó a kaja.
1: És
2: van egy olyan szó, ami most lehet, hogy nagyon sok hallgatónak nem jut eszébe, de hogy így mindenki ilyen heurékát kap tőle, hogy azt mondja a magyar, hogy bőséges volt az étel, milyen bőséges volt.
1: És akkor elégedett.
2: És akkor boldog. Tehát olyat még nem hallottam magyartól, hogy egy volt, de az annyira jó volt, vagy hogy keveset kaptunk, de az finom volt, és de jó volt. Tehát, hogy van bennünk egy ilyen telhetetlen, folyamatosan nagy mennyiségű ételt akarunk fogyasztani, tehát egy ilyen kontrollálhatatlan éhség az étel iránt egyébként. Ez a svédasztalos helyeken szokott a legjobban meglátszódni, hogyha magyarok ott vannak tényleg, tehát mindenki ilyen óriás pupos tányérokkal távozik, majd utána a felét dobjuk ki. És ez a kontroll nélküliség okozza szerintem az egyik legnagyobb problémánkat, hogy képtelenek vagyunk balanszban, étkezve, egy középúton maradni, amikor azt mondjuk, hogy sok mindent lehet, mert ugye a dietetika azt mondja, hogy minden belefér, csak nem mindegy, hogy mikor, milyen mennyiségben, azért hányszor ismételjük ezeket a köröket, tehát hogy nagyon sokszor ugye kollégákkal is beszéljük a tanácsadások során, hogy dolgozik egy dietetikus, a mi fejünkben vannak fekete-fehéren igen-nem élelmiszerek, vagy ételek, vagy attól függ, hogy mi ugye a cél, és van egy szürke zóna, ami így hangzik, hogy de, ha, akkor, talán kicsit, de hogy az a gond, hogy amikor ugye ezt átadjuk egy átlagembernek, egész egyszerűen lehetetlenség rövid időn belül olyan tudást vagy olyan mentalitást átadni, hogy a szürke zónát érzékeljék az emberek, és azért például nagyon szigorúan tiltólistákkal dolgozunk. Igen, nem, mert a szürke zónát nem tudja kezelni a laikus egy darabig. Aztán ebben lehet előre lépni, de hogy ez évek munkája.
1: Fú, nem irigyellek. Főleg, ha kifogsz egy ilyen macerás pasas, mint mondjuk, amilyen én vagyok. Aki még szeretek is enni, az hát, meg szeretem az ízeket, meg a szörpikéket, meg mindent. Amit.
2: Igen, én ezt a gurméknak hívom, akik nagyon szeretnek enni, ez úgy szokott kinézni, hogy mondjuk tegyük fel csak egy leghétköznapi reggelt, hogy elkezdik az emberek reggeli kávé, eltelik két nap, és visszahív a gurmé, hogy figyelj, már arra gondoltam, hogy lehetne ilyen pisztácia öntetet tenni a kávéba, meg a tejszínhab, és így nem, azt beszéltük, hogy nem, és eltelik még két nap, és akkor arra gondoltam, hogy ide kis mandulát tennék, meg balzsamecetet, és így nem.
1: Témánál vagyunk, akkor ebbe kérlek, segíts.
2: Beletrafáltam.
1: Hát igen, hogy nekem ez az egyik, tehát itt, ha most kimegyünk a stúdióban, majd megmutatom neked, hogy én miket vagyok képes össze-vissza beleöntögetni, hogy legyen íze. A kis

0: nem is szirupnak hívják, mi ezek a rumaroma, meg igen, ezeket az igen. elképesztő őrületeket. Például port tehetek bele? Kávéport, vagy nevezzük komplettának, mert talán jobban tudják.
1: Alapvetően a kompletta az ugye a tejnek a úgymond, szárításával, a dehidrációjával lesz ugye az a tejpor. Alapvetően abban semmi olyan nem kellene, hogy legyen, ami mondjuk tegyük fel, fontos az, hogy mi a cél. Tehát egy fogyókúra cél mondjuk, tételezzük fel legtöbb embernek ez. Alapvetően a komplettával ilyen szempontból nem lesz probléma.
0: Végül valaki, aki felment.
1: Azzal van a legkevesebb probléma. A mindenféle ízesített kávékkal, akár megyünk egy ilyen nagyon sokunk számára ismert, most nem mondok márkákat, kávéházakba, és akkor van a karamellszirupos, meg az ilyen-olyan ízesítésű, ezekkel viszont már olyan energiatartalom társul, illetve hogyha így pont a kávéba trafáltunk bele, az még a nagyon becsapós egy fogyókúrában, hogy mondjuk tételezzük fel, én napi 3 vagy 4 kávét iszom most így teoretikusan, amivel csak tegyük fel 1 deci tejet tennék, vagy akkor a komplettából az megvan, hogy akkor mekkora hány táskanálnak felel meg. 1 deci tej az 62 kilokalória, na most 4 kávénál ez 4×62 kilokalória, ami azt jelenti, hogy durván ugye egy 300 kilokalóriát én bőven kipipálok a napomból csak üres kávéval, tehát ez csak 1 deciteljel nem került bele cukor, méz, semmi egyéb, tehát hogy a folyadékkal nagyon könnyű egyébként elúszni, mert ugye nincsen telítőértéke, tehát egy fél liter üdítőt azt le lehet húzni 2 másodperc alatt, és óriási energiaértéke van neki. Hát ezeket kell tudni sorra venni ahhoz, hogy én aztán el tudjam dönteni relevánsan, hogy mikor mi fér bele, mikor mennyi fér bele, és ehhez biztos, hogy egy 1,5-2 évig kell azért járni egy dietetikushoz, hogy önreflexióval te úgy rágyere, hogy mit, hol lehet megfogni, illetve nagyon komplex dolog alapvetően ugye táplálkozásunk a kapcsolatban az is, hogy ez pont az egyik pszichológus kolléga, akivel podcastelünk, Lendel Mirán szokta mondani, hogy érzelmileg rá vagyunk csatlakozva az ételekre. Tehát akkor fogok én elúszni igazán a kajával, ha nekem annak érzelmi töltete is van.
0: Mennyi mindenre, meg mennyi mindenre oda kell figyelni. Nagyon. Te segítesz abban, hogy odafigyeljünk?
1: Én azt gondolom,
0: azért
1: hogy,
0: hogy
1: igen, tehát ugye egy jó dietetikus az nem úgy működik, hogy valamilyen formában megismeri az állapotot, amin segíteni kell, és én csak az ételekkel foglalkozok, és így beleborulok a izébe, és csak akkor számolgatok meg erről szól, hanem ugye amikor én tanácsadok, én a környezetére, hogy ő hogy él, hogy kivel él, hogy milyen lehetőségei vannak. Hogyha azt mondja, hogy figyelj, én nem tudom megoldani, hogy főzzek, akkor nem az a válasz erre, hogy már pedig muszáj. Nyilván nem mindegy, hogy milyen állapotról beszélünk, tehát ezt mindig kritikával kezeljük egy átlag embernél, hanem akkor azt mondom, hogy jó, akkor te mire vagy még hajlandó, vagy hogyan tudjuk máshogy megoldani. Tehát az, hogy mondjuk ebédet rendelünk, ez egy tök hagyományos dolog mostanság, mert egész egyszerűen nincs az embereknek ideje főzni. Tehát itt tartunk, és hogy akkor is, hogy megtalálni azt a jó helyet, kinek mit rendeljünk, szóval, hogy én azt gondolom, hogy egy szakember akkor tud segíteni, ha ő praktikus megoldásokat tud így a menedzsment részére is mondani neked, hogy akkor hogy tudod te teljesíteni ezt a dolgot. Tehát, hogy csak az ételekkel foglalkozni az amatőr, azt gondolom.
0: Abszolút értelek, amikor ezért is hívtalak, mert láttam, hogy azért itt nagyobb mélység van, meg más szemlélet nálad.
1: Én ilyen rendszer általában. Szemléletű vagyok nagyon.
0: Igen, az lejött, vagy
1: igen,
0: átjött.
1: Igen, tehát ugye én azt gondolom, hogy ameddig nem adok egy kész rendszert, amit már én kitapasztaltam, mert ugye nagyon sokszor van az, hogy mondok valamit, hogy akkor hogy próbáljuk megoldani, és ott a tanácsadás az emberek, hogy hű, erre nem is gondolt, hogy ez eddig neki hogy nem jutott eszébe, és akkor mindig nevetek, és mondom, hogy hát azért, mert hogy én egész nap ezen gondolkodom, hogy én milyen megoldásokat nyújtsak.
0: Na, esküszöm, hogy elengedem ezt a témát, nem a kávéban most az agyamon, de még nem fejeztük be teljesen. Tehát mondd, azt mondod, ki, hogy jó, ne ki. Legyen ízesített, de ezt most arra érted, hogy szirupot ne tegyünk bele? Tehát ha a kapszula ízesített, akkor az
1: általában nincs
0: nem
1: jelent problémát. Ja, nem. Akkor... Azok a romák, azok általában, tehát hogy az nem egy plusz olyan adalékanyag, ami mondjuk energiát tartalmaz, tehát nem.
0: Megtudtam mindent. Majdnem.
1: Megmenekült a világ.
0: Igen, akkor mostantól ihatom a mindenfajta kapszulákba tett ízt a kis porommal.
1: Igen.
0: A kis komplettával.
1: Ha úgy tetszik.
0: Jó. A mentális jólétünk, a mentális állapotunk milyen most itt a városban elsősorban? Mit tapasztalsz?
1: Hát talán érdekes réteg az, akivel én találkozom ilyen szempontból, kicsit ilyen buborékban élő emberek, ugye én ugye leginkább a sporttal foglalkozom, igen, tehát igen, az, igen. A, az a klientúrának a legnagyobb része, ők teljesen mások, mint az átlagember, ugye azért a sportban mindig van benne egy motiváció, egy haladás, egy célok, egy megyünk előre, és azért amikor nyilván van rengeteg olyan a klientúrámon is olyan kliens, aki nem ilyen sportoló, vagy nem is hobbi sportoló, én azért egy tudatosabb réteggel találkozom szerintem, tehát nagyon nehéz megítélni szerintem az, hogy hol forog az ember, de azt látom, hogy mindenki egy picit kezd jobban azt érezni, hogy ez egy nagyon olyan dolog, amit mindenkinek az életében tényleg egy fókuszba kell tenni, hogy akkor én hogyan táplálkozom, mit tudok megvalósítani, nyilván milyen dolgok állnak rendelkezésemre, hogy mennyi pénzem van ehhez, mert azért igenis ez egy befolyásoló tényező lehetőségeim, de hogy tényleg ez egy mennyire központi dolog lett az emberek számára.
0: És mi még központi dolog, amivel kapcsolatban megkeresnek egyébként?
1: A táplálkozáson kívül? Vagy a táplálkozáson belül, hogy ilyen témákra gondolsz?
0: Az valószínűleg az való összefügg, ugye, a mentális állapottal, meg a lelki állapottal is.
1: Maximálisan. Tehát, hogy átjárás van a kettő között. Szóval az, hogy hogyan táplálkozom, már alapvetően, hogy a testemre milyen hatása van, az meghatározza az én pszichémet.
0: Szeretik a testüket az élsportolók?
1: Ez egy nagyon jó kérdés.
0: Hát mert tudod, mi megy a fejlesztőiparban, azzal kezdik, hogy szeresd magad meg a testedet, akárhogy is nézel ki.
1: Hát igazából szerintem a rengeteg sportoló a testére kicsit ilyen gépként tekint. A sportolóknak mentálisan van egy olyan tévhitük, hogy minél vékonyabb valaki, annál sikeresebb, minél szálkásabb, annál sikeresebb. Tehát ez egy ilyen örökös cél, hogy szákásodni.
0: És ez így van?
1: Nem feltétlenül. Erről rengeteg felmérés van, az olimpiákon is szoktak testösszetételt csinálni a sportolókról, elég nagy számban, ugye, ott ugye azért több ezer olimpikon tudnak lemérni, és nincs mindig összefüggés a testzsírral, tehát nem tudják ezt így egyértelműen kimondani. Abban látok összefüggést, hogy aki sikeresebb sportoló, az általában az összes segítő területbe is többet beletesz, tehát mondjuk a táplálkozására is jobban figyel, és ezáltal ugye sokkal stabilabb a test összetétele, tudunk egy alacsonyabb testzsír prezentálni, még az a sportoló, aki csak így kicsapong, vagy nem a legsikeresebb részhez tartozik, kevésbé motivált, erre sem figyel úgy. Erre szoktam azt mondani, hogy ugye egy sportolónál nem csak az a lényeg, hogy ő akar-e győzni, hanem hogy el is tudja hinni magáról azt, hogy ő győzni fog. És élsportolót és élsportolót ez baromira megkülönböztet, hogy csak akarok győzni, vagy el is hiszem, hogy tudok győzni.
0: Van, akit elküldesz pszichológushoz, esetleg pszichiáterhez?
1: Természetesen van. Rengeteg olyan sportág van, ahol érintettek különböző, ugye ilyen étkezési zavarokkal, rendellenességekkel, akiket mindenképp először pszichológus, pszichiáter, és hogyha ők túl vannak a nehezén, akkor tudok én belépni a képbe, addig teljesen kontraproduktív és felesleges, mert csak gyűjti azon emberek listáját akkor ez a sportoló, akiktől teljesen elzárkózik a jövőben, nem reagálnak arra jól, amikor erre így fény derül, hogyha van ilyen esetünk, már pedig van olyan esetünk, ahol állítólag dolgozik szakemberrel, nekünk kell vele dolgozni a dietetikai csapattal, és ott nagyon óvatosan járunk el, mert nekem azért már van így, tényleg ebben a 12 évben annyi tapasztalatom ilyen esetekkel, hogy itt egy rossz lépés, kijelentés, mondat, és örökké, tehát elveszítettük az illetőt, szóval többet nem látjuk.
0: Jó, nagyon óvatosan kell.
1: Ó, ezekkel hímes tojásként, de tényleg.
0: Te sportolsz egyébként?
1: Én is sportolok, meg ugye én is sportoló voltam.
0: Azt tudom, hogy, de hogy még?
1: Igen, természetesen hetente háromszor én sportolok. Hát nekem muszáj, tehát hogy az élsporttal talán egy nagyon jó dolog így van, ami egy kicsit ilyen függőség, az maga a mozgás, ugye, hogy a stressz levezetésnek
0: tehát
1: is ez lesz.
0: Tehát lehet függőnek lenni a mozgástól is.
1: Igen, alapvetően mindannyiunknak van függősége, tehát hogy papíron nem létezik ember függőség nélkül. A kérdés az, hogy mi. Akinek nem a mozgás, az nagyon sokszor az étel, az alkohol vagy a droghasználat, és ugye például én le vagyok csatlakozva az ételről érzelmileg, tehát engem egy csokoládé nem vidít fel, tehát nekem nincs olyan étel, amitől nekem jobb kedvem lesz.
0: De ezt magadtól, vagy tudatosan csatlakoztál le, vagy nem is voltál rá cuppamosó.
1: Szerintem annyira soha nem is voltam rá csatlakozva, okay. Tehát nem mindegy, hogy mivel jövünk azért, szóval aha. Ilyen csomagokat azért így kapunk, meg ugye a minta, amit látunk, hogyha a szülő mindig mondjuk azzal próbál felvidítani, hogy ő ételt készít neked, és örökké valahogy belekeveredtek ebbe a gyere egyél körbe, ezzel is akár a saját szülőd elő tudja idézni azt, hogy te érzelmileg az ételhez fogsz kötődni, de nyilván olyan szempontból is a minták, hogy amikor mindkét szülő elhízott, a gyermekek 75%-ban elhízottak lesznek, szóval nálunk az étkezés az soha nem volt egy ilyen központi dolog, például ez bizonyos, de nekem a függőségem a mozgás lett, és a mai napig ugye így tudom levezetni igazából a stresszt, úgyhogy ha én nem tudok eljutni mozogni 2-3 héten keresztül, fújj, akkor nagyon rosszul vagyok teljesen.
0: Na jó, ezt nem merül akarok, mert lehet, hogy ezt egy függőségkezelővel kéne, de jó függőség is van?
1: Addig szerintem még kordában tudott tartani mindenképp.
0: Tehát neked ez egy jó függőség?
1: Nekem ez egy pozitív függőség, mert már nem viszem túlzásba, ezt meg kellett dolgozzam, mert azért a sport után, hát bármelyik terembe lementem bármit csinálni, én a legnagyobb pasit is le akartam győzni, hogy én még többet, én még egyel, még jobban. Tehát, hogy abban ezért kellett elmúljon egy jó pár év, mire úgy meg tudtam beszélni magammal, hogy te már nem azért sportoló vagy, neked itt már nem kell bizonyítani. Szóval volt ebbe is egy ilyen lecsengés, de én ezt annak tartom, mert hogy ez a testileg jólétemet szolgálja, és már nem viszem túlzásba, tehát egy nagyon kontrolláltan csinálom, már nem akarok úgy kinézni, már nem akarok ilyen célokat elérni, úgyhogy igen.
0: Na, ha már pasikat mondtál, férfiak vagy hölgyek járnak hozzád?
1: A magárendelésen a hölgyek túl súlyban vannak, már mint ilyen szempontból számilag, tehát hogy sokkal érdeklődőbbek, nyitottabbak. Férfiak ritkán jönnek maguktól, inkább a feleségük hatására, vagy valami orvos küldte őket. Tehát azért a férfiakról még mindig el kell mondani, hogy ők még mindig nagyon zárkózottak az ilyen önfejlesztő dolgokkal, akár azzal kapcsolatban is, hogy a táplálkozásról beszéljünk. Én azt tapasztalom jobban, hogy a hobbi sportolók körében is a férfiak inkább ilyen autodidakta módon így belevetik magukat abba, hogy hogy kellene akkor mondjuk táplálkozni, van rengeteg hobbi triatlonozó, ironmanező, hát ez tele van velük az ország, futó, úszó, bicikliző, és ők inkább így maguknak, és akkor ilyen férfi köröket alkotva ott így megbeszélik, hogy mit meg hogy kellene csinálni, de nők azok nagyon gyakran jönnek, tehát hogy azért mondjuk a klientúrának szerintem egy 70-80%-a az nő, a 20-30% férfi, ott sok fiatal, mondjuk szülők hozzák a kisfiúkat, tehát hogy ami új viszont az elmúlt 5-6 évben, hogy rengeteg fiatal érkezik, akiket a szülők hoznak. Tehát ebben most van egy ilyen jó fordulat, hogy a szülők felismerik azt, hogy ők ide kevesek, és akkor inkább hozzák a gyermekeket.
0: Jó, mert legalább a magukat el lehet ültetni.
1: Pontosan, és a fiatalokon lehet alakítani. De tehát egy 20x éves kortól, hogyha nem belső motivációval jön valaki, hanem külső nyomásra, nem tudok neki segíteni, mert nem fog átmenni a dolog, aminek kellene legyen. Tehát.
0: Tényleg mennyire kezeled ezt misszióként, ahogy az előbb én is fogalmaztam?
1: Nekem hivatásom van, tehát, hogy én annyira megtaláltam így valahogy az életemben ezt az utat, hogy nekem nagyon sok tervem van, hogy mi az, amit szeretnék így reformálni, akár országos szinten, amiben egy picit szeretnék belenyúlni, amit jó lenne egy nagyobb körben terjeszteni, hogy egy picit mindenki egy lapon legyen ebben a témában, aztán nyilván nekem ugye ez a fontos, de nekem teljesen, tehát nekem vannak olyan vízióim, hogy milyen dolgokat kellene még azért fejleszteni, hogy akár az iskolákba, hogy be tudjuk vezetni az oktatásba a dietetikát, tehát ugye én a Magyar Dietetikusok Országos Szövetségének az elnökségében is benne vagyok, és hogy ezen dolgozunk, hogy forrást tudjunk erre kapni, hogy akár legyen minden iskolában egy dietetikus, vagy mondjuk ki tudjon menni évente x alkalommal minden iskolában egy dietetikus, és hogy bizonyos óra típusokba ezt be lehessen illeszteni, és nem úgy, hogy így egyszer találkozunk, hanem akár így évről évre, hogy épített fel első osztálytól a 8-ig, hogy a gyerekek ebben milyen alapot kapnak, tehát hogy ezt fantasztikus lenne megugrani. Nem tudom, hogy az én életemben eljön-e, de ezen rajta vagyunk.
0: Hát a lényeg, hogy tesztek érte.
1: Próbálkozunk. Van rengeteg iskola, ahol egyébként járunk ki, az Osan Alapítvány, az nagyon sokat támogat bennünket így, mint MDO-t ebben, és ugye van is külön ez a gyere programunk, ahol igazából a gyerekeknek kvízeket, vetélkedőket csinálunk, minden évben megrendezik, megvan, hogy ugye mindig hány iskola fér bele ebbe a körbe, de hát azért még sokkal több kellene.
0: Nyitottak?
1: Én azt gondolom, igen. Tehát a gyerekek részéről mindig élvezik, nem szoktunk ebben ellenállást tapasztalni. Én azt gondolom, hogy nyitott a világ is, van olyan iskola, ahova akár évente én pro bono kimegyek és tartok előadásokat a gyerekeknek. Ugye én vajdasági származású vagyok, pont szeptemberben lesz egy olyan hétvége, ahol több iskolában fogok, így szinte csak a diákokat cserélik előttem, így több előadást tartani egymás után, az is teljesen ilyen alapon működik, mert hogy azt gondolom, hogy ez annyira fontos, hogy ennek nincs értéke. Tehát, hogy én nem ettől fogok meggazdagodni, hogy most X előadást megcsinálok, vagy most kérek érte valamennyi pénzt, de hogy annak viszont nincs értéke, hogy tehát nem lehet pénzben kifejezni, hogy ennyi gyerek kap információt, és ők kíváncsiak rá, és jönnek, és tanulnak. Szóval, hogy hát igyekszünk ebben.
0: Nagyon fontos misszió, úgyhogy bármi mérföldkő van, szívesen látlak újra.
1: Jó, rendben.
0: Számolj be róla. Sok csillogó szempárt kívánok neked, mert akkor a tiéd is csillogni fog, nagy baj.
1: Nagyon köszönöm.
0: Mondd el, kérlek, most van az a lélektani pont, hogy hol érünk el téged?
1: Hát nekem van ugye egy honlapom, talán ott a legegyszerűbb, ez a köröséva.hu, ilyen egyszerű, nagyon mezei egyszerűséggel, igen, de nyilvánvalóan rengeteg social media felületen is ott vagyok, ugye az MDOS-en keresztül is igazából elérhető vagyok, meg hát szerintem, ha valaki az interneten utol akar érni, akkor utol fog tudni.
0: Köröséva-t keressék, kedves hallgatóink, hogy imádott hivatásához, a sok beletett energiát a figyelmükkel viszonozzák. Köszönöm, hogy itt voltál.
1: Én is.
0: Évától most elköszönök, kedves hallgatóink, önöktől még nem folytatódnak a legnagyobb slágerek változatosan, és egy elköszönés elég még fogunk találkozni.
2: Ez a Slágerkult.

0: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy velünk tartottak a slágerkultban. Remélem, önök is úgy gondolják, hogy ma is színes és tartalmas beszélgetéseink voltak. Ökrös Viktóriának és Körösi Évának nagyon köszönöm az inspiráló gondolatokat. Holnap ugyanekkor ugyanitt ismét találkozunk újabb meghatározó alkotókkal Budapest és a Vétel körzet kulturális életének a legjavával. Most jönnek a legfrissebb hírek, aztán kezdődik a sláger reggel. Tartsanak velünk a folytatásban is. Engem Esmiller Andrásnak hívnak, vigyázzanak magukra.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Letartóztatták a Monori tömegverekedés gyanúsítottjait, 24 órás védelmet kap az NVVH elnöke és elnökhelyettese. Az FTC mindenben segíti a hatóságok munkáját a Fradi város ügyben. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. A Buda környéki járásbíróság pénteken elrendelte a Monori tömegverekedés két gyanúsítottjának egy hónapra szóló letartóztatását. A Monori rendőrkapitányság csoportosan felfegyverkezve elkövetett garázdaság büntette miatt indított eljárást, miután a két férfi és társaik egy korábbi konfliktus miatt megjelentek egy Monori ingatlannál, majd vastövekkel és más eszközökkel az udvarra is bementek. A fiatalabb gyanúsított ököllel, az idősebb pedig más eszközökkel bántalmazott két férfit, a dulakodás pedig később az utcán folytatódott. A sértettek 8 napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedtek. A bíróság a gyanúsítottak erőszakos, közösség ellenes magatartása mellett bizonytalan lakhatási körülményeiket, előéletüket és a velük szemben folyamatban lévő más eljárásokat is figyelembe vette a letartóztatás elrendelésekor. Péntektől kezdődően 24 órás rendőri védelmet rendeltek el a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnöke, valamint nyomozati elnök helyettese számára. A döntést a miniszterelnök közölte a közösségi oldalán. A bejelentés szerint a hatóság vezetői Unger Anna Róza elnök és Tasnádi Katalin nyomozati elnök helyettes olyan feladatot látnak el, amely különleges biztonsági intézkedéseket indokol. A fokozott védelem célja, hogy biztosítsa a szervezet zavartalan működését a kiemelt ügyekben. A Ferencvárosi Torna Klub elnöke Kubatov Gábor pénteken a közösségi oldalán reagált a Fradi város projektet érintő hatósági eljárásra. A klubvezető hangsúlyozta, hogy a szervezet mindenben segíti a vizsgálatok menetét. Kubatov Gábor közleményében úgy fogalmazott, hogy a klub vezetése nyugodt szívvel áll a vizsgálatok elé. Kiemelte, hogy a rendelkezésre álló forrásokat a Ferencváros fejlesztésére fordították, és a klub lelkiismerete tiszta. A klubelnök hozzátette, amint megkapják a hatósági iratokat, megkezdik azok alapos tanulmányozását. A fejlemények előzménye, hogy a belügyminisztérium pénteken bejelentette, feljelentést tett a Nemzeti Adó és Vámhivatal bűnügyi főigazgatóságán a Fradi város projekt kapcsán. Az M4-es metró rövidített útvonalon csak a keleti pályaudvar és a Szent Gellért tér műegyetem között közlekedik augusztus 30-án vasárnap délelőtt, előre tervezett karbantartás miatt számolt be a Budapesti Közlekedési Központ. A metrókat a sűrűbben közlekedő villamosok váltják ki ebben az időszakban. Kelenföld vasútállomás a 19-es és 49-es, valamint az 1-es villamossal érhető el. A Kelenföld vasútállomáshoz vonattal érkezőknek, vagy onnan vonattal indulóknak a BKK azt javasolja, hogy ebben az időszakban a déli pályaudvart vegyék igénybe, ahonnan a belváros az M2-es metróval könnyen elérhető. Farkas Balázs három sima szedben vereséget szenvedett a 8.-ként rangsorolt indiai Velavan Szentélkumártól a fallabdázók PSC Budapest Open elnevezésű versenyének pénteki döntőjében. A magyar játékos, aki a múlt héten a 8. döntőig jutott a szintén Budapesten rendezett Európa-bajnokságon, egyik játszmában sem tudta felvenni ellenfele ritmusát. A millenárison rendezett verseny összdíjazása 43.500 dollár volt. Szombaton egy gyenge hidegfront érkezik, de számottevő változást nem hoz. Több felhő zavarhatja a napsütés, de számottevő csapadék nem várható. A szél északnyugatira fordul és élénk lökések kísérhetik. A hőmérséklet kora reggel 21, délután 28 fok körül alakul.
1: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatos

Sláger FM. Lotfi Begi, Kollányi Zsuzsi, Dr. Béres és a régi nyár.

semmit se változtál. Behunyom a szemem és ott leszek, ahogy a fröccsök bölcs nálunk árvizet. Nincs kontroll, mindenki az emberünk, ahogy a fesztiválokon majd elveszünk. Úgy kerülünk elő, hogyha itt a reggel, mosolyogva, üres

0: Zsuzsi, Dr. Béres és a régi nyár.
1: Hi Hungary, this is Ed Sheeran.
2: Sláger FM, minden, amit szeretünk.

0: Programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, a Szép Művészeti Múzeumban rengeteg állandó kiállítás és különleges kiállítás várja önöket, amelyeket bármikor megnézhetnek. Például a Klasszikus Ókor című kiállításon az antik gyűjtemény egy klasszikus antik hagyomány bemutatásán alapul. Középpontjában a görög, az etrux és a római kultúra áll, tágabban pedig a földközi tenger medencéje, a Mediterráneum, amelynek ókori világát három részben, három különböző szempontból közelítették meg. Ott van Hellász, Itália és Róma, az európai művészet három ókori útja. Ebben a teremben a klasszikus ókor három legfontosabb művészeti hagyománya elevenedik meg. Bár az ókor jelentős részében nem létezett önálló fogalom a művészetre, a kiállított darabok legtöbbje pedig eredetileg használati tárgy volt, a későbbi korok művészeti alkotásaként tekintettek rájuk, állandó párbeszédet folytattak az antikvitással, akkor is, ha tökéletesnek tartották, és akkor is, ha elavult hagyománynak. Aztán ott a Kultúrák Uniója, az ókori Mediterráneum. Ebben a részben az ókori Mediterráneum kultúráinak néhány jellemző vonását mutatják be földrajzi, történet és tematikus szempontok szerint, valamint áttekintést adnak két fontos műfaj, a görög figurális vázafestészet és a római portréművészet történéseiről. Aztán három istenhez kapcsolódó fogalmak a mai emberek életét is elemi módon meghatározzák, Eros, Dionysus és Thanatos. Az ott látható tárgyak a klasszikus ókori kultúra olyan elemeit vonultatják fel, amelynek a mai élő emberek számára is érvényes mondani valót hordoznak, és az antik gyűjtemény kiállítás más múzeumokból kölcsön kapott műtárgyakkal is gazdagodott egyebek közt. Az antik minták továbbélését pedig az ókori tárgyak között itt-ott felbukkanó hamisítványok is tanúsítják. A kiállítás mindezekkel együtt inkább böngészésre, mint sem végig olvasásra szánják maguk az alkotók. Irány tehát, kedves hallgatóink, a Szép Művészeti Múzeum és a Klasszikus Ókor című fantasztikus állandó kiállítás.
0: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Futárral juttatta el a Kristályt és a Speedet a vevőkhöz egy kispesti díler páros. Megszavazta az országgyűlés a tűzifa áfájának csökkentését, mobil szivattyú állást építettek ki a Tiszán Szolnoknál, a Sláger FM híreit Molnár Anikótól hallják. Csokoládépapírok közé rejtettek két tasak droggyanús fehér port, amit a kispesti rendőrök találtak egy nőnél, amikor igazoltatták augusztus 24-én a 19. kerületben. A nő elmondása szerint az egyik tasakban kristály, a másikban speed volt. Nem ez volt az első alkalom, hogy futárként közreműködött, egy kispesti lakásban élő pár korábban többször is megbízta hasonló feladattal, amiért pénzt kapott. A nyomozók kutatást tartottak a dílereknél, és közel 50 g kábítószer gyanús anyagot, mérlegeket, a drog porciózásához használható simítózáras tasakokat és pénzt foglaltak le. A kispesti nyomozó kábítószer kereskedelem büntet miatt hallgatták ki a 30 éves nőt és férfit, valamint a futárt is. Az országgyűlés pénteki ülésén egyhangulag megszavazta a tűzifa áfájának 27-ről 5%-ra csökkentését. Több százezer jellemzően alacsonyabb jövedelmű család fő energiaforrása a tűzifa, amire eddig semmilyen formában nem vonatkozott kedvezményes áfakulcs, sem állami hatósági ár. Az egységes fűrészel tűzifa fogyasztói átlagára 2015 és 2025 között 176%-kal nőtt, miközben a villamos energia és a földgáz ára az éves átlag fogyasztás alatt változatlan maradt. A tűzifa árának adótartalma az áfa csökkentéssel kevesebb, mint ötödére csökken. Nagyon alacsony a Tisza vízhozama, rendkívüli intézkedésekre van szükség az ivóvízellátás védelmében, közölte a Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság igazgatója az MTI-vel pénteken. Akár 30 cm-rel is csökkenhet majd Szolnokon a Tisza víz szintje, mondta el Lovas Attila. Közölte, több héttel ezelőtt kiépítettek egy mobil szivattyúállást a szolnoki felszíni vízműhöz, és most azt egészítették ki egy tartalékállással. Ha a beépített vízkivételi mű már nem tudná ellátni az apadás miatt a funkcióját, akkor a mobil szivattyúk pótolják a kieső kapacitást, tette hozzá. Hatalmas sikerrel debütált az Erkel Színház Wicked előadása, amelynek szabadtéri világpremierjét 6 teltházas estén 24 ezer néző előtt mutatta be a Musical Színház Szegeden. Az előadást télen már az Erkel közönsége is láthatja Budapesten. Az Erkel alkotója a Broadway előadástól eltérő non-replika változatot állítottak színpadra, Szentevaik rendezői koncepcióját maga Stephen Schwartz, a Wicked zeneszerzője is elismeréssel fogadta. A maga nemében egyedülálló, a sportágban sosem látott showelemekkel színesített 3x3 órás műsort kínál. Szeptember 11-e és 13-a között az első alkalommal sorra kerülő 10 millió dollár összdíjazású atlétikai világdöntő a Zsivócki Gyula Nemzeti Atlétikai Központban. Ezen a versenyen a párizsi olimpia bajnokai és tavalyi tokiói szabadtéri világbajnokság aranyérmesei mellett ügyességi számokban a világranglista első 8, futószámok pedig a rangsor első 16 helyezettje indulhat. A képernyőkön különleges grafikákkal mutatják be a versenyzőket, sőt a mesterséges intelligencia segítségével egy-egy versenyszám közben azt is lehet majd látni, kinek mekkora esélye van a győzelemre. Szombaton egy gyenge hidegfront érkezik, de számottevő változást nem hoz. Több felhő zavarhatja a napsütés, de számottevő csapadék nem várható. A szél északnyugatira fordul és élénk lökések kísérhetik. A hőmérséklet kora reggel 21, délután 28 fok körül alakul.
0: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatos

0: programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, augusztus 29-én szombaton délután 16 órakor a ház körül, ja hát milyen ház körül, a Magyar Zeneháza körül, ott a Városliget szívében jön Utcazene a Szabadban címmel egy fantasztikus kezdeményezés, mert hogy a Zeneháza missziójának tartja azt, hogy adjon minden évben olyan lehetőségeket fiataloknak, amit máshol nem kapnak meg. Ezért három kategóriában hirdettek felhívást. Pályájuk elején járó feltörekvő zenészeknek és hobbi zenekaroknak, valamint utcazenészeknek, zeneiskoláknak és zenei alkotóműhelyeknek adtak és adnak lehetőséget a fellépésre, ahogy mondtam, a ház különböző pontjain. A Le a kalappal a legkötetlenebb sorozata a háznak, amelyben utcazenészekkel és az általuk játszott zenével töltik meg a ház külső környezetét, a Városliget gyönyörű parkjait. Ezúttal Újvári Flóra zenél a ház körül és a zenekertnél. Flóra nagybőgő ének szóló projektjében jazz, pop és népzenei feldolgozások, valamint saját dalok szólalnak meg. A nagybőgő és az ének letisztult, bensőséges hangzása közvetlen hangulatot teremt, és könnyedén feloldja a műfaji határokat. A dalokat haza közös lüktetés köti össze, ami minden zenében és minden emberben ott van. Ez a belső ritmus, és ez kapcsolja össze a hagyományt, a mai hangzással, a személyes történeteket, az ismerős közös élményekkel, és minden mással, a közönséggel. No, de aznap még lesz más program is. Például délelőtt 10.30-tól ugyanúgy, augusztus 29-én a Zeneházánál Gyuri emberek. Gyuri bácsi ugyanis új hangoknak új vizei nevezget, mégpedig a Gyuri emberek megszületésével. Igen ám, de van, hogy a kevesebb több, így a trióba tömörül a soktagú zenekar, jelesül a csengő-bongó hangú Cine Eszter énekel. A világ összes billentyűjét ismerő Wagner Puskás Péter pedig zongorázik, harmonikál, ami persze Eszter hangjával tökéletesen harmonizál. Úgyhogy érdemes lesz Gyuri embereket is megnézni aznap a Magyar Zeneházában.
0: Programajánlót hallottak!
2: Let's go! Sunshine, teacher, teacher, got to be on my mind! Hideg a víz és ég.
0: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
3: Rövid időn belül elfogták a Késelőt Székesfehérváron. Teljesen megújulnak az egyetemi alapítványok kuratóriumai. Napelemes hajóverseny zajlik a hétvégén Balatonalmádiban. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Székesfehérváron egy Aszalvölgyi úti áruházban két helyi lakos keveredett szóváltásba augusztus 26-án. Ennek során a 39 éves férfi vitapartnerét hastájékon megvágta, majd elmenekült a helyszínről. A bűnügyi szolgálat munkatársai kora délután látták meg a támadót egy budai úti lépcsőház közelében. A rendőrök elfogták, majd előállították a székesfehérvári rendőrkapitányságra, ahol gyanúsítottként kihallgatták és őrizetbe vették. Az elkövetéshez használt a rendőrök az otthonában megtalálták és lefoglalták. A férfival szemben emberölés kísérletének büntette miatt indítottak büntetőeljárást. Teljesen megújulnak az egyetemi alapítványok kuratóriumai és felügyelőbizottságai, közölte pénteken az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium. A közérdekű vagyonkezelő alapítványok által fenntartott egyetemek kuratóriumi és felügyelőbizottsági tagjainak újraválasztására kiírt pályázat sikeres volt. A rövid határidő ellenére több mint 1200 pályázat érkezett, amelyből 660 felelt meg a tartalmi és formai követelményeknek. Összesen 168 szabad hely betöltéséről született döntés. Ezzel a tagság 98%-a lecserélődött. A minisztérium kiemelte, céljuk, hogy az egyetemek a jövőben nagyobb szakmai és intézményi önállóság mellett világos felelősségi és elszámoltathatósági keretek között működhessenek. Négy ország csapatai versengenek a hétvégén Balatonalmádiban a Corcom Solar Boat Challenge nemzetközi napelemes hajóversenyen. A rendező Pannon Egyetem az MTI-hez eljutatott közleményében azt írta, a nemzetközi egyetemi mérnök versenyen a résztvevő hallgatói csapatok saját tervezésű és építésű napelemekkel és akkumulátorokkal működő, tisztán elektromos meghajtású hajóikkal mérik össze tudásukat. A negyedik éve megrendezett versenyen idén a Pannon Egyetem és a Budapesti Műszaki Egyetem csapatai mellett 5 holland, 2 lengyel és 1 görög egység is indul. Javult a balatoni vonatok menetrendszerűsége nyáron, közölte a vasúttársaság vezérigazgatója. Hegyi Zsolt azt írta a közösségi oldalán, hogy a MÁV intézkedéseinek köszönhetően a nyári főszezonban 7%-kal javult a Balaton északi partján a vonatok menetrendszerűsége. A bejegyzés szerint a nyári tapasztalatokat az augusztus 31-én kezdődő utószezonban is figyelembe veszik. A modern klímás Katica interrégió továbbra is naponta közlekedik Budapest és Balatonfüred között. A kék hullámok megtartják a gyorsított megállási rendjüket, az osztrák vasúttársaságtól bérelt 10 IC kocsi forgalomban marad. A Tapolcáról kora reggel Budapestre induló vonat ezentúl IC minőségű szerelvényekkel Levendula IC néven közlekedik. Csikó Zsóka címét megvédve aranyérmes lett a kajak egyesek 1000 méteres versenyében és parádés csata végén a kenus Fejes Dániel is győzött ugyanezen a távon a péntek délutáni döntőkben a poznani kajakkenu világbajnokságon, amely az olimpiai kvalifikációs sorozat kiemelt állomása. Vajda Attila 2013-as sikere óta Fejes Dániel a szám első magyar világbajnoka és mindössze a hatodik magyar, aki aranyérmes lett kenu egyes 1000 méteren. Szombaton egy gyenge hidegfront érkezik, de számottevő változást nem hoz. Több felhő zavarhatja a napsütés, de számottevő csapadék nem várható. A szél északnyugatira fordul és élénk lökések kísérhetik. A hőmérséklet kora reggel 21, délután 28 fok körül alakul.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most... Indul a Slágerkult. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: ez a Slágerkult.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez pedig már a Slágerkult című magazin műsorunkkal ma is inspiráló beszélgetéssel valódi értékkel érkeztünk. Budapest és a vétel között, mindig mondom, pezsgő kulturális életének a legjavával. Kedves hallgatóink, üdvözlöm Önöket, Esmiller András vagyok, örülök, hogy itt vannak. Igen, ismét elhoztam a vétel között kulturális aktualitásait, és pontosan tudják, hogy olyan alkotókkal beszélgetek estéről estére ebben a műsorban, akik így vagy úgy, de hatással vannak a kulturális életünkre, képesek hatással lenni a kulturális életünkre, és az a nagyon kedves hölgy, aki ma tiszteletét tette, bizalmat szavazott és meglátogatott itt a stúdióban, íróként hatással tud lenni a kulturális életre, és kaptam is két ajándékot, hát szívből köszönöm. Egyrészt azt, hogy itt van, másrészt meg az ajándékokat is.
2: Nagyon szépen köszönöm én is a meghívást, nagy meglepetés volt nekem, és nagy örömmel jöttem, úgyhogy hát örülök, várom ennek, a beszélgetést.
1: Mert már figyelem kívülről egy ideje a ténykedését, és most végre nem csak az életben, hanem az éterben is először találkozunk és beszélgetünk. Na most amellett, hogy író még kreatív foglalkozás vezető, az aktív, pozitív idősödés nagykövete. Ez is nagyon tetszik a misszióban. Úgyhogy lesz miről beszélni.
2: Igen, köszönöm szépen, igen, várom a kérdéseket.
1: Amit kaptam most ajándékot, hát ajándékokat, mert két könyvet is kaptam, sőt már láttam egy harmadiknak a borítóját is, amiben most beleolvashattam. Egyrészt Hallgatlak, mesélj. Ez egy fontos könyv, nagyon szép a kivitele, szívből gratulálok, magánkiadás, és én nagyon tudom értékelni azt a befektetett energiát, kreativitást, amit egy könyvírás jelent, ezért is adok teret általában.
2: Köszönöm szépen.
1: Szerzőknek, de ez azért egy fontos kiadvány, és valahol szerintem misszió is, de ezt majd elmondja, hogy azokat az élettörténeteket, életmeséket, amiket önnek nyilván ott meséltek, is a bizalmat megkapva elmeséltek, azt közvetítőként, novellaként, novellákba csomagolva át tudta adni az olvasóknak.
2: Igen, ez egy nagyon nagy élmény volt nekem is. Egyáltalán az ötlet az, hogy elkezdhettem összegyűjteni ezeket a történeteket. Korábban is megjelentek már novellás köteteim és verseim, természetes, mint magánkiadásban, de úgy gondoltam, hogy az összes létező olyan történetet elmeséltem már, ami a környezetemből származó élettörténet, utazások, családi történeteim, mert rengeteg van a koromnál fogva is, mert több tíz év van már a hátam mögött.
1: Hát ön mondta, én nem jöttem volna ezzel, esküszöm, olyan kortalan egyébként.
2: Nagyon szépen köszönöm, ezt muszáj elmondani, hiszen a harmadik könyvemnek majd, amikor rátérünk az ismertetésére, a miértjére, akkor ez úgy is ki fog derülni. Tehát ezek után, a dolgaim után úgy véltem, hogy az ismerőseim, miután mindig biztattak arra, hogy Klári írt meg ezt és azt, elég jó mesélő vagyok társaságban, úgy gondoltam, hogy megfordítom a dolgot, és a kérdező, tehát a barátaimat, ismerőseimet, akik valóban a bizalmukba fogadtak, mert ez az kellett, meséljék el azokat a történeteket, amelyek számukra fontosak voltak. Tehát ez nem mindig egy szerelmi kapcsolat, nem mindig egy költözködés, nagyon sokszor olyan vidám, szomorú, groteszk történetek, amire az ember nem is számít, hogy a mások életében ilyenek előfordulhatnak, és azt meg nem tudjuk, hogy mi a fontos a számukra. Uh-huh. Tehát azért egy sokszínű paletta ez, mert mindenki más történettel közelített hozzá. És ezek a dolgok úgy jöttek létre, illetve ezek a beszélgetések, igen, hogy megkértem őket, hogy valahol találkozzunk, egy kávé erejéig, vagy egy teára, vagy valahol, ahol nekik kényelmes, és aztán nagyon gyakori lett az a kivitelezési módszer, hogy otthon este, mikor már elcsillapodott a család, és mindenki nyugodtan egy fotelba leülve el tudott beszélgetni velem, akkor én meghallgattam ezeket a történeteket, nagyon gyorsan skicceltem belőle néhány sort, hiszen annyi féle, hogy nem is maradhatott volna az emlékezetemben. Majd utána egy-két órás munka után egy kis novellát készítettem belőle, de csupán azért, hogy legyen eleje és vége, vagy tanulsága. Uh-huh. Mert ezek a történetek mind jók önmagukban is, de valamit hozzá kellett még tenni, hogy olvasmányosabb legyen. Természetesen ezt mikor elkészítettem, akkor visszaküldtem a feladónak, tehát átküldtem e-mailben, és elmondhatta a véleményét róla. Azt kikötöttem, hogy változtatás nincsen rajta, tehát a történet az ami, viszont ha személy, nevek, városok, egyebek, ami esetleg kellemetlen lehetett volna a visszaemlékezés miatt a család valamely tagjának akár, vagy a széles baráti körnek, ezeket javítottam csak ki, de nagy örömömre talán 3-4 alkalom fordult elő, és ebben azért igen, 50 történet.
1: Jó, ez én újságírók múltal mondom, hogy ez nagy dolog. Egyrészt az, hogy kikötött, hogy nem változtathatnak semmit, na ettől szoktak általában már befeszülni.
2: Igen.
1: És az, hogy tényleg nem is nagyon kekeckedtek, az meg pláne.
2: Nem.
1: Egy üdítő dolog. Mennyi ideig készült például ez a könyv?
2: Általában nem sokat szokott, de ez most azért volt mondjuk egy ilyen egyéves folyamat, mert meg kellett találjam a lehetőséget a beszélgetésekre. Aha. Tehát itt a gyűjtő munka volt a hosszabb, és aztán a lányom segítségével, aki a borítókat készíti.
1: Na, üdvözlőjük, szép a...
2: Köszönöm
1: innen
2: szépen.
1: Az éterből
2: vele megbeszélve, és a nyomdával 10 éve, hát amióta írok, 12 éve mindössze, de ez most már a 9.-10. kötetem, ami meg fog jelenni.
1: Szívből gratulálok.
2: Köszönöm szépen. Én ilyen, igen, tehát mindig visszatérek hozzájuk, és könnyebben megy így már a munka, tehát a szerkesztést, ha más is végzi el, akkor a tördelést azt már online meg tudjuk csinálni a nyomda vezetőjével, úgyhogy ez nekem egy nagy könnyebbség, mert nem nagyon szeretem oda-vissza küldözgetéseket sok hiba lehetőségekkel és újrajavításokkal.
1: Csak egy pár mondatot hadd olvassak fel a fülszövegből, amit Pivarnyik Anikó írt, aki szintén író.
2: Igen.
1: Novelláiban, de ezt önről írja, a világ folyamatos pulzálását, lüktetését nagyon erőteljesen tudja megmutatni, hiszen az érzelmek széles skáláján barangolhatott, miközben a történeteket saját világával, élettapasztalatával fűszerezte. Leírásai pontosak, láttató erejűek, hősei esendőségükkel, bótorságaikkal, erejükkel vagy gyengeségükkel szerethetők. A történeteit nem mindig zárja le, inkább elgondolkodtat, ezáltal még hosszú ideig fogva tartja az olvasó képzeletét. Pontos?
2: Igen, köszönöm szépen.
1: A meghatározás.
2: Igen, köszöntöm, igen.
1: Szóval ön is benne van.
2: Igen.
1: Azt nem is lehet másképp.
2: Igen. Mint ahogy az összes többiben is, bár itt megpróbáltam egy kicsikét elrugaszkodni ettől a vonaltól, mert nagyon sok saját történetet is leírtam, és valóban ezek megtapasztalt dolgok. Valamiféle adottság révén úgy tudom ezeket a történeteket leírni, és tájakat, vagy helyszíneket, hogy oda tudják képzelni magukat az olvasók, és ez is a célom. Tehát mindenféle.
1: Hát filmszerűen, nem?
2: Filmszerűen, nem teljes aprólékossággal, tehát ott nincs, hogy a szemöldökéből, hogy volt kiszedve, vagy ilyesmi, de el tudják képzelni akár a karaktert is, és a környezetét, amit szerintem nagyon fontos, mert utazásokra hajazhat, tehát olyanokról olvashatnak esetleg a kedves olvasók, ahol nem jártak olyan helyeken. Én elég sokat utaztam is életemben.
1: Hány éve van pontosan az írás?
2: Hát az nem olyan túl sok, mert 12 éve.
1: Na, akkor jól emlékszem, 12-re emlékeztem
2: mert
1: én
2: az
1: is
2: előtt,
1: csak.
2: Azelőtt más
1: dolgokat. Más csinált, de akkor esküszöm, hogy nem érdekel akkor, általában engem.
2: Engem se.
1: Ha nem mondja, azért tudom, mert elmondtam még mielőtt nem értek a mikrofonok, de miután úgy is majd ki fog derülni, most már kérem, hogy csak a hallgatók kedvéért.
2: Természetesen. 79 éves múltam.
1: Hát
2: tehát 80-as küszöbén állok éppen. Köszönöm szépen.
1: De akkor akárhogy nézem, akkor ez ilyen 68 éves, vagy 67
2: igen,
1: éves?
2: 60, igen, akkor kezdtem.
1: Hát addig mit csinált?
2: Nagyon kedves elfoglaltságaim voltak, illetve hivatásom. Én nekem marketing felsőfogú végzettségem van, amit elmúlt században szerettem még, mert ugye onnan kell indítani az életem történetét. De Magyarországon akkor volt egy igen komoly festékgyár, a Budala Festék és Műgyantagyár, régiek emlékeznek rá, az újak már biztos, hogy nem, mert szétporlat, hát több kis részre oszlott, annak voltam a marketing csoportvezetője. Egy nagyon kedves kollégával, aki már nem él, a Tonk Emil barátom, aki a Marketing Szövetségnek az elnöke is volt, néhány éve hunyt el, ő volt a marketing igazgató, de nagyon jó páros voltunk, nagyon-nagyon szerettem ezt a munkát, élveztem, sok mindent meg kellett tanulni hozzá, talán hasznát is veszem most a könyveimnek a marketing, értékesítés, kommunikálás ilyenfajta terveiben, mert meg tudom határozni, hogy milyen vonalon mit szeretnék csinálni, hiszen ez a dolog, amit én most művelek, egy picike kis egyszemélyes magánbirodalom, tehát nekem nincsenek segítőtársaim, hanem amit kitalálok, utána járok, megírom el, tehát megvan már a folyamatom, ezt akartam ezzel mondani. És a marketinges elfoglaltságom mellett, tehát itt azért az életemnek több ilyen törése volt, a gyerekeim édesapja autóbalesetben meghalt, egész fiatal korunkban, 33 évesek voltunk, utána még egyszer férjhez mentem, csak azért mesélem el, mert következik a másik fajta elfoglaltságom, amit szintén nagyon szerettem. Elsősorban is 4 évig Londonban éltünk. Ott az egy nagyon-nagyon nagy lehetőség volt azokat az ismereteket, egyáltalán egy fogyasztói társadalomba betekinteni, mert ez a 80-as évek végén volt, tehát pontosan a váltást előtt, amikor még azt is meg tudtam tapasztalni, megtapasztaltam, abban éltem, ami itthon volt, és aztán az, ami lehetett, meg amit még ott hozzá tanultunk, tapasztaltunk. Tehát onnan nekem a 4 évben nagyon sok utazás és egyéb élményem is volt. Majd, mikor hazajöttünk, nem tudtam visszamenni ebbe a beosztásba, a Budalaknak a vezető beosztásába, nem akartam a kolléganőmnek a beosztottja lenni. Ezért megpróbáltam egy más utat kitalálni, és szerencsémre a General Electric akkor vette meg a Tungsramot, és én miután szállodákkal foglalkoztam kint Angliában, ugye marketinggel, mint említettem, volt egy olyan beszerzői kuckója, ez egy európai nagyon komoly G Lighting beszerzés volt, amiben pont a szolgáltatás beszerzésnek volt egy üres helye, és én oda bele tudtam kerülni. Utána ezt a fajta beszerzői munkát végeztem, ami szintén egy nagyon meghatározó dolog volt, mert abból a helyzetből, amikor egy cégvezetőhöz 2 titkárnőn keresztül lehetett bejutást provokálni, itt a másik oldalon, itt egy open door system volt, tehát a vezérigazgató, ha elmentünk a nyitott ajtaja előtt, akkor megkérdezte, hogy bizonyos dolog, ami rám tartozott, nagyon sokfajta elfoglaltságunk volt, hol tartunk. Uh-huh. Tehát én nekem ez egy nagyon fontos, érdekes változás volt, meg összehasonlítás. És aztán ez lett a nyugdíjba menetelem előtti munkámnak a lényege. Ott volt egy európai utazási tanács, annak lettem az európai vezetője, sokat jártunk külföldre. Mind-mind a General Electric Lighting üzletágának az európai országokban lévő beszerzői voltunk. Ez egy nagyon komoly rendszer volt, megbonthatatlan, és nagyon-nagyon hatékonyan tudtunk így különböző dolgokat, policikat kitalálni.
1: De ebben az időszakban nem is lett volna ideje írni?
2: Nem is gondoltam rá.
1: Bele se gondoltok.
2: Nem is gondoltam. Időm se lett volna, ugye, mert ez elég teljes munka volt ez. Talán akkor még a családom, még az unokám akkor még nem születettek, tehát felnőtt az unokám is, a 30 éves most. Tehát ezzel nem foglalkoztam, viszont egész életemet végig kísérte a kommunikálás. Aha. És ha valamiféleképpen be tudtak húzni bármiféle cikkírásba, tehát ugye a Tungsramnak is volt saját újságja, a Budalaknak szintén, nem megkérték, hogy írjam le, hogy mivel foglalkozunk, ja, milyen volt a kiállítás, ami részt vettünk, és tehát mindig ezeket leírtam, de hát nem úgy, mint újságíró, hanem mint ott dolgozó vezető, világos, vagy véleménytadó.
1: Egyébként Emillel tartották a kapcsolatot később is?
2: Igen, tartottuk.
1: Én meg is lepődtem most, én azt sem tudtam, hogy ő dolgozott cégnél.
2: Hogyne, persze.
1: Tehát onnan nőtte ki magát, aztán a sállal körbetekert, apró pénzcsörgető marketinges.
2: Igen. Tehát ott nekünk, a Budalaknak volt egy műszaki vevőszolgálata a parlamentnél, aha, ott voltak a szaktanácsadó kollégák, a különböző festékekkel kapcsolatban elmondták a véleményüket, mit hogy kell használni. Az Emil pedig kint a központban, ami a Újpesten volt a Budalaknak a központja, ott volt az ő irodája, az volt a marketing, tehát ő volt a marketing marketing igazgató. Uh-huh. Mi oda tartoztunk hozzá, ezért amikor megbeszélés volt, akkor ő bejött a parlament mellé, uh-huh. és ott tartottuk ezeket a meetingeket tulajdonképpen.
1: Nagy élet volt már akkor is.
2: Nagy élet volt, és én nagyon nagy örömmel csatlakoztam hozzá, és adtam mindig a véleményére. Uh-huh. Tehát olyan ember volt, aki, és mikor visszajöttünk, ugye Budalakhoz nem kerülhettem, utána már ő is tovább lépett, de ebben a szakmában én már nem teljesedhettem tovább ki, de az összes könyvbemutatómon, amit a Hemingway teremben, vagy amit művelődési házban bárhol tartottunk, addig még élt, eljött és véleményt is kértem természetesen, uh-huh. és megvásárolta a könyveimet. Uh-huh. Úgyhogy én nekem nagyon nagy hatása, és sokszor találkozom még az ismeretségi köröm, akik mondjuk 60 évesek most is, nem többek, ők emlékeznek az emére, és szívesen emlékeznek rá, mert sokat tanultak tőle, egy rendkívül vidám, emberszerető és nagyon jó szakember volt.
1: Na jó, ez önre is elmondható. Emberszerető, vidám, jó szakember. Ráadásul ugye hát emberekkel foglalkozik most is, tehát most már legalább értem onnan az indítatás az írásokhoz, és az írásokkal, meg a könyvekkel, ahogy kezdtem is a beszélgetést, azért lehet formálni. Igen. Nem csak a kultúra, még sorsokat is sokszor.
2: Igen.
1: Tehát ezek azért tudjuk, az írás vagy megmarad, az a szó, az elszállhat, de az írás az megmarad.
2: Igen.
1: És tanít.
2: Igen. És össze lehet talán embereket egy picikét időszakosan.
1: Hát közösséget, gyűjteni. Abszolút, közösséget épít, ezért nagyon hiszek abban, főleg a mai világban, amikor ugye ott az információ sztráda, meg őrület a zsebünkben, és már a barátságokat is azon tartjuk üzenetekben.
2: Igen.
1: Ezért kellenek akár közösségi élmények, közönségtalálkozók, író-olvasó összejövetelek, minden, amivel foglalkozik, és nagyon érdekel egyébként a nagyköveti misszió is.
2: Igen. Hát ez körülbelül 3 évvel ezelőtt alakult, úgy, tehát előtte is ugye könyvbemutatókat tartottam. Általában az én korosztályom béliek vesznek részt ezekkel, most már ugye, hát mondjuk akkor voltak 70 évesek, mindegy. De vannak olyan ismerőseim, akik kifejezetten zászlós témának tartották azt, hogy a nyugdíjba vonultak után, tehát kor után, valaki ne azon keseregjen, hogy nyugdíjas lett, ne járjon lehajtott fővel, ne engedje, hogy szürkének és kézlegyintéssel nyugdíjasnak titulálják, és én úgy gondoltam, hogy én saját magam is, miután elég igényes vagyok magamra, és nagyon sokat teszek azért, hogy ilyen idős koromban így tudjam magam tartani, ahogy, mert betegségek, fájdalmak, sok minden vannak. Azokon túl lehet lépni, addig még nem kritikusak, de azért tenni kell. Tehát mindenkit arra biztattam, már akkor is, mikor elmondták, hogy neked könnyű, Klári, meg milyen jól nézel ki, Klári. Ez azért volt, mert mint ahogy a mai napon is, vagy a mostani napokban is, reggelente tornázom, mert gerinc problémák voltak, kezem, arcom tornáztatom, szobabicikli van, ha nem, akkor walking bottal sétálunk az erdőben, összetalálkoztam, összehozott a sors a régi táncos partneremmel, 2 házasságom és sok minden egyedül töltött idő után, nem magányosan, egyedül töltött idő uh-huh, után, mert ez egy picikét más.
1: Más, persze.
2: Igen, akivel Szavárián 20 éves korunkban ezüstérmes országos bajnokok voltunk, majd egy 55 éves kihagyás után az ő is már a családján túl, felesége halálán túl és a többi, összejöttünk a Facebookon, és elkezdtünk újból táncolni. Tehát 74 éves koromban, arrébb, megint elkezdtünk táncolóba járni,
1: tart.
2: És a mai napig
1: de
2: is,
1: jó.
2: Független attól, hogy azóta, csak azért mesélem ezt így el, hogy kedve legyen azoknak, akiknek bármiféle testi problémája uh-huh. van. Akkor is meg lehet csinálni, mert ez egy olyan adrenalin bomba, uh-huh. a zene, a tánc, a közösség, hogy ezt másképp egészen másképp éli az életét még akkor is. Például a páromnak 2 térprotézise lett azóta, azzal együtt eljárunk, zenét hallgatunk.
1: Esküszöm, hogy ez nem egy bulvármisor tapasztalja is, de nem bírom megállni, hogy az életben is párok lettek?
2: Igen.
1: Ja,
2: igen.
1: Hogy ez nem csak a tánc jött újra,
2: ez így
1: hanem...
2: alakult.
1: De
2: ez
1: jó,
2: így
1: hát szívből gratulálok.
2: Ez így, köszönöm szépen.
1: Óriási
2: két
1: történet.
2: Év után úgy
1: meg
2: alakult.
1: Van írva?
2: Igen, meg.
1: Oké. Okay.
0: Ez a Slágerkult.

0: 39 Gripen típusú vadászgépe még hétfőn egy páros gyakorlat közben hibásodott meg. A pilóta a kialakult vészhelyzetben úgy döntött, hogy a gépet nem hagyja magára. Visszavitte a szolnoki bázisra, és csak a kényszerleszállást követően katapultált. A pilóta a katapultálás során gerincsérülést szenvedett, a sérülése miatt kedden műtéti beavatkozást hajtottak végre rajta a Honvéd kórházban. Az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium bejelentette, hogy új, ingyenesen elérhető képzési és információs lehetőségeket biztosít az oktatási és nevelési intézmények számára az anafilaxiás, allergiás gyermekek biztonsága érdekében. Lannert Judit miniszter tájékoztatása szerint Magyarországon közel 25 ezer gyermek érintett az anafilaxiás allergiában. A tárca célja, hogy a tanévkezdés előtt olyan támogatást nyújtson a pedagógusoknak, amely valódi segítséget jelent a mindennapi munkájuk során. Az intézmények számára ingyenes online képzés, egy oktató videó az EpiPen használatáról, valamint egy gyakorlati segédlet is elérhető, amely a konkrét eljárásrendet, hasznos tippeket és gyakorlati tanácsokat tartalmaz a pedagógusok számára. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter pénteken a közösségi oldalán jelentette be, hogy felmentette tisztségéből az Észak-Pesti Centrum Kórház Honvéd Kórház főigazgatóját, Vikonkál Norbert Miklóst. A tárca vezető közlése szerint az intézmény új főigazgatójává Durai Gábor Zoltánt nevezik ki, aki eddig a Honvéd Kórház kardiológiai osztályának osztályvezető főorvosaként tevékenykedett. A miniszter szerint az új főigazgató feladata egyértelmű, erősebb betegellátás, több fejlesztés, korszerűbb kórház, valamint a honvéd egészségügyi képességek további megerősítése. Új rakodó és parkolóhelyeket, valamint biciklimentes járdákat alakítottak ki Budapesten a József körúton, miközben kerékpározni is biztonságosabb lett, közölt a Budapesti Közlekedési Központ és a Budapest Közút pénteken az MT-vel. A Nagykörút teljes megújítása továbbra is Budapest egyik legfontosabb városfejlesztési célja. A Seyber Sándor utca és a Korvin negyed közötti szakaszon ezért olyan fejlesztések valósultak meg, amelyek javítják a közterület használhatóságát, növelik a gyalogos és kerékpáros közlekedés biztonságát, valamint rendezettebb feltételeket teremtenek az áruszállítás számára. Szeptember 6-án ismét több ezer futó lepi el Budapest utcáit, a 41. Vizer Budapest félmaratonra szervezők közel 24 ezer indulót várnak a világ 111 országából. Az idei verseny egyik különlegessége, hogy több mint 15 orvos is rajthoz áll, nem csak futóként, hanem azért is, hogy szükség esetén azonnal segítséget tudjon nyújtani a mezőnyben. A Budapest félmaraton nem csak sportverseny, hanem különleges városnézés is. A 21,1 kilométeres útvonal a Duna mindkét partját, hidakat és a Margit szigetet is érinti, így a résztvevők futás közben Budapest több ikonikus részét is láthatják. A főtáv szeptember 6-án reggel 8 órakor rajtól a Pázmány Péter sétányról. Szombaton egy gyenge hidegfront érkezik, de számottevő változást nem hoz. Több felhő zavarhatja a napsütés, de számottevő csapadék nem várható. A szél északnyugatira fordul és élénk lökések kísérhetik. A hőmérséklet kora reggel 21, délután 28 fok körül alakul.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most folytatódik a Slágerkult, a legnagyobb slágerek változatosan.

0: találni.
1: Ez a Slágerkult.
2: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez továbbra is a Slágerkult, amit hallgatnak, örülök, hogy itt vannak velünk. Annak még inkább, hogy Rodék Lára megtisztelt, és mesél mindenféle csoda dologról, az is csoda, amivel foglalkozik egyébként, mert író, kreatív foglalkozás vezető, és az aktív, pozitív idős, na még egyszer, az aktív, pozitív idősödés nagykövet. Ez egy nagyon fontos misszió.
3: Igen. Hogy is kerültem ide?
2: Az író-olvasó találkozó kapcsán?
3: Ismerős doktornő, barátnőm van, akinek nagyon tetszett ez az egészségügyel, tehát az idősek demenciás egyéb problémáival foglalkozó doktornőről beszélünk, és azt mondta, hogy számára az példaértékű, amit csinálok, amit kitaláltam, és folytatni szeretném, vagy szeretnék, és van egy szakmai elit társaság Szombathelyen, már 20 éve összegyűjtik azokat az embereket, akik egy picit többet tesznek az átlagembernél valamilyen területen, teljesen mindegy, hogy méhész, író, bármit foglalkozással.
2: Ez véletlen a Szombathely egyébként? A táncok?
3: A Szombathely olyan sorsszerű véletlen, hogy Szombathelyen ugye ott táncoltunk, tehát az utolsó verseny nem alkalmából a vonattal, azzal a vonattal jöttem el, amivel mondjuk most visszamehettem ide, mert az egyik alkalommal párom nem jött velem erre a szakmai elit előadásra, illetve összejövetelre. Na és ott kaptam meg egy szakmai zsűri részvételével, akikben orvosok, sokféle foglalkozású kedves ember tartózkodik, szerepel, és részint írói kategóriában kaptam egy kiválósági díjat részükről, majd a következő évben, azaz hol is tartunk, most igen, ez év elején lettem az aktív pozitív idősödés márka nagykövete. Akkor még egy kis követi cím volt. Ezt ők találták ki, tulajdonképpen ez egy megtiszteltetés számomra, egy megtisztelő dolog, és egy olyan inspiráció, ami még inkább löketet ad ahhoz, például, hogy megírtam a legutóbbi könyvemet, ami most ugye a Vitális aranyévek, ennek az a címe. Tehát ez azért kell, a dicséret, igen, a továbblépési lehetőség nagyon-nagyon fontos. És én nekem hadd mondjam el akkor itt, hogy nagyon szépen köszönöm még egyszer Andrásnak a meghívását, mert ez nekem megint azok közé a dolgok közé tartozik, amelyek inspirálóak.
2: Hát mert a jó ügyet támogatni kell, azt gondolom, meg hírt kell adni róla, hogy még több emberhez tudjon eljutni. Mikor jelenik meg az új könyv?
3: Jövő héten kapom meg a csomagokban, hát akkor... úgyhogy következő héten már a Várban lesz egy ünnepő sorozat, a Vár felszabadulásának x-edik évfordulója, ott lesz egy könyv vásár, és ott engedélyt kaptam, hogy a Vári könyvesbolt posztján kirakhassam ezeket a könyveket, és dedikálhassam.
2: Meg is, tehát találkozni is lehet?
3: Lehet, igen.
2: Dedikáltatni, minden meg, közös képet készíteni, ami csak.
3: Mindent.
2: Szuper, oké. Tehát szeptember?
3: Szeptember 5-én lesz a Kapisztrán téren a Várban.
2: Oké, akkor ott találkozunk mindenképp.
3: Köszönöm.
2: Tehát ott már ott lesz az új könyv, igen, is. Amikor, hát most már itt 10 körül van, vagy mennyi?
3: Igen.
2: Ugye a könyvek száma. Igen. Tud még olyan örömet szerezni az, amikor megjön a nyomdából a könyv, és így kézbe fogja?
3: Tud.
2: Ugyanúgy.
3: Izgalom.
2: Az nem múlik el.
3: Izgalom. Ez egy nagyon érdekes dolog. Lehet, hogy másoknál nem annyi, de én nekem annyira tetszik, amikor a polcomra kitehetem azt, amit a saját magam kútfeje alapján, vagy másokéval segítséggel megcsinálhattam, és az ott úgy ott van. Tehát ez valahogy egy ilyen abszolút megmaradó élmény. Szeretem lapozgatni, szeretem látni a borítóját, különösen amelyik ilyen tetszetős, és hát szóval így vagyok ezzel. Nem tudom, hogy alkalmam, illetve fejem lesz-e ahhoz, hogy még egyet összeállítsak, vagy közeljövőben, mert egyelőre úgy nézem, hogy mindent feldolgoztam, ami a környezetem. De soha nem lehet tudni, mert jönnek olyan behatások, jöhetnek olyan dolgok, ami újból fölpörget.
2: Hát, miután nyitott szemmel jön-megy a világban, és sokkal mélyebben figyel, vagy valószínűleg ez különbözteti meg másoktól, hogy másképp tud figyelni.
3: Erre mondhatok egészen valamit, erre a
2: másik.
3: Van nekem egy olyan kis kötetem, hogy Életre keltek, az a címe. Ez volt az első kis albumom, amit egy kreatív írástanfolyam után feladatképpen kapott feladat után összekészítettem, illetve összeállítottam. Ez pedig a körülöttem lévő tárgyaknak az életre keltése. Tehát erről egy kis előadás sorozatot is tartottam a Milton Friedman Egyetemen, 3 évvel ezelőtt, 6 kis adás volt, nagyon szerényen, mert kevesen voltak a résztvevők, 10 voltak mindössze, de ez arról szól, hogy hogy szemléljük a környezetünket. Tehát az én szememben egy serpenyő, a konyha szürke eminense például. Aha. De teljesen mindegy, hogy szempilláról, dióról, mozgó lépcsőről beszélünk. Ebben a könyvben én egy pici oldalon keresztül leírtam úgy azt a valamit, mintha én lennék. Aha. Tehát beleképzeltem magam egy szempillába.
2: Zseniális.
3: Mire való, aha, mit véd, hogy se. És ezek ilyen kis talányos írások lettek, ez lett az előadásomnak az anyaga végül, uh-huh, is. Ezeket kellett kitalálni, és úgy lett interaktív, hogy utána azt mondtam, hogy közösen a szemüvegről akkor írjunk valamit.
2: De jó.
3: És tehát ezt, bocsánat, hogy közbeszóltam, de ez hogy óriási. Másképpen látás, mindent az másképpen okay, látok, gondoltam. Amint ránézek valamire.
2: Gondoltam.
3: Igen.
2: Valószínűleg nem is tudna ilyen könyveket írni, hogyha ez nem így lenne.
3: Lehet.
2: Van itt egy szokás, kedves Klára, hogy aki nekem könyvet hoz ajándékba, ugye nincs megbeszélve, hát most hallja először.
3: Igen.
2: Kinyitom valahol.
3: Igen.
2: Kíváncsi leszek, ugye novellákat, ez ami most a kezemben van, a hallgatlak mesélj, novellákat tartom, az kíváncsi leszek,
3: hogy eszembe jutott-e.
2: Hogy hol nyílik ki? 117. oldal, az Úri utcai torony lakója.
3: De jó.
2: Ez nem ott van, a pont a várban?
3: Hát pont a várban, hogyne, ott van.
2: Az látja, Úri utcai, nem beszéltük meg.
3: Igen, az Úri utcai lakó, toronynak a lakója, Koroda Miklós író volt, akit elég korán elfelejtettek bizonyos okok miatt, és az apósoméknak, illetve a meghalt férjemnek nagyon jó barátja volt, mert mi a Szentháromság utcában is laktunk. Én, aha, várban élek 65 éve, aha, különböző helyeken, tehát én ott igaziból lokálpatrióta vagyok, és a Miklós bácsi, nekem akkor, mert akkor voltam 20 éves mondjuk, átjött és katerkáztak az apósommal. Nagyon szerette a pusztazámori bort, mert, aha, akkor oda birtok, ugye a Miklós bácsiéké is volt. Tehát ők így valahogy összetudtak jönni és elbeszélgetni ezekről, anekdotázni leginkább. És a Miklós bácsi átjött a Tóth Árpád sétányon a lámpásával, annak nevezte azt a demizsont, amit, uh-huh, a vállára akasztott, és úgy vitte haza érdekes módon az Úri utcába, mert neki valóban ott egy kétszintes kis tornya volt, ahol írta a könyveit, és én nekem a könyveiből 2 át is adott dedikálva, és nagyon érdekes, illetve szép emlék, mert azt írta, hogy a kiknek ajánlja, többek között Kalárisnak, a kis dámából kismamává nevesedett asszonynak. És ez azért volt, mert a kislányom akkor született.
2: Értem.
3: Tehát ilyen élmények vannak.
2: De jó, óriási. Igen. Szívből ajánlom mindenkinek. Hol lehet megvenni egyébként a könyveit?
3: Hát ezt nálam. Tehát könyvesboltban nincsen.
2: Hogy érjük
3: Facebook
2: el?
3: E-mailen lehet leginkább felelni benne engem. Tehát
2: tehát Facebookon, hát itt szabad.
3: Facebook van, és e-mail van, és e-mailen aztán.
2: Mondjál az e-mail címet is.
3: rode.klara@gmail.com.
2: Oké.
3: A másik pedig Klára Rodé, amit a Facebookon. Oda majdnem minden nap felteszek valami olvasható dolgot, szuper, érdekeset rólunk, stb.
2: Szuper. Rodé Klárát keressék.
3: Így van.
2: Az a lényeg,
3: így
2: és akkor szépen megtaláljuk. No, az új könyvről még egy picit, ha már ilyen frissen beszélgetünk, és
3: igen,
2: jövő héten már ott is lesz a
3: könyv,
2: ahol lehet önnel találkozni. Ez egy speciális író-olvasó találkozott fent a várban.
3: Az is lehet, igen.
2: Ugye?
3: Igen, egy órát dedikálhatok.
2: Szóval
3: igen.
2: Ez a könyv, ami
3: a vitális aranyévek.
2: A vitális aranyévek. Meddig készült?
3: Ezt úgy emlékszem, hogy májusban találtam ki, és hát nem állandóan írok, de általában esti író vagyok. Uh-huh. Későn lefekvő bagoly, és akkor van a
2: én
3: csend.
2: Én ismerem, ezt pontosan az ismerem.
3: Úgy jó, mert akkor nincs más behatás.
2: Nem zavarnak.
3: Nem zavarnak, nem szeretnének más programot velem, vagy meg hát ez így alakult. És
2: de milyen aktív egyébként még, hát lassan 80 évesen is.
3: Hát igyekszem, de karban tart az írás. Az igazság.
2: Igen, az abszolút, én konzerválja az, írás,
3: és az,
2: az
3: hogy, és az, hogy, hogy partnerekre találok, tehát amit megírok, az tetszik, azt elfogadják nagyon sokan, pedig nincs óriási táborom, de akkor is. Tehát ez a vitális aranyévek pedig úgy jött, hogy részben nem megfelelni szerettem volna ennek a Márka nagyköveti címnek, de azt mondtam, hogy azért egy kicsikét ezért mást is kell tennem, mint az, hogy összejövök a nyugdíjas klubokban, és a könyveimet ismertetem, mert ez idáig is volt, a Máraiban is, Márai Kulturális Központban is volt, és több helyen még vidéken is, és azt mondtam, hogy akkor én megpróbálom, miután én ebbe benne élek, tehát leírom, mert benne vagyok. Azokat a dolgokat, hogy tegyük valóban örömtelivé, elviselhetővé, láthatóvá magunkat a nyugdíjas korunk után is. Tehát ne menjünk ki a divatból, mert én azt nem szeretem. Tehát ezt szeretném megtanítani. Most ennek a könyvnek úgy építettem fel a tudnivalóit, ami nagyrészt tapasztalati, tehát amiket most például elmondtam, hogy walking bot és bicikli és egyebek, hogy van egy szellemi öröm, van egy örömteli mozgás része. Hát az azért szívem csücske, mert abban benne van a tánc is.
2: Igen,
3: tehát
2: igen,
3: nem csak az idősek tánca, tehát nem a mostani divatos szenyor örömtánc, hanem ha valaki azt teheti, akkor társas táncot is tanulhat, és sok mindent. Tehát van egy ilyen része, a mozgás, aztán van egy szellemi fitség része, ahol megpróbáltam beleépíteni ezeket a tudnivalókat is, ami nekem már a fejembe volt a személy megszemélyesítés tett dolgokkal kapcsolatos is akár, de ebbe szerepel az olvasás szeretete, szerepe, nagyon komoly adalék ahhoz, hogy frissen maradjon az ember elméje. Aztán benne van egy közösségi életről szóló dolog, ami megint csak fontos, ha valaki egyedül van azért, ha valaki párban azért, de mindenféleképpen. Az egészséges táplálkozásról is van egy fejezet, aztán van még saját receptek megadásával, és van még egy olyan rész, ami a generációk közötti hídépítésről szól, ami az egyik legnehezebb és a legsarkalatosabb dolog szerintem most, azon kívül, hogy valaki az egészségét védi. Mert ez is nagyon hozzátartozik, és ez egy nagyon-nagyon nehéz kapcsolódás a sok generációval együtt. Tehát én ezt azért mondhatom el, mert ugye én nekem kimondani is rossz a párom veterán, én baby boomer, az is egy szörnyű szó, mert már akkor azt mondják, hogy úristen, miért él még ez a nő. Utána ugye az XYZ, és így végigmentünk 5 generáción, hogyha leülnek ezek az emberek egy asztalhoz, én leírtam egy példát, hogy nem értik meg egymás szövegét. Mert nem ugyanazt a nyelvet beszéljük, a szlengeket, semmit.
2: Teljesen,
3: meg az étkezési szokás és egyebek. Úgyhogy van ez a generációs dolog, és csak a végére megtettem egy kis önértékelő tesztet, hogyha valakinek van kedve
2: kitölti. Hasznos, praktikus.
3: Tehát egy útmutató tulajdonképpen,
2: hát
3: de vicces, és közben novellák vannak, versek vannak, ami oda tartozhat a fejezethez.
2: Hát akkor még műfajt is teremt vele.
3: Igen?
2: Hát nem.
3: Hát nem tudom.
2: Hát ez annyira, mert egy gyakorlati, amivel talán meg is élhetjük egymást a többiekkel, vagy a más generációval.
3: Igen.
2: És hát közben ugye ott vannak a novellák, tehát még az olvasás szeretetét
3: bele.
2: Is.
3: Igen.
2: Picit visszahozva, szóval rendkívül fontos a missziója, úgyhogy ez tartson sokáig.
3: Nagyon szépen köszönöm.
2: Nagyon jó egészséget kívánok, és őszintén köszönöm, hogy itt volt és beszélt. Várom vissza szeretettel. Tehát amikor olyan mérföldkő van, meg aktualitás, akkor itt mindig helye lesz.
3: Nagyon kedves, nagyon szépen köszönöm az eddigieket is, és nagyon-nagyon örömmel jöttem. Köszönöm.
2: Sok csillogó szempárt kívánok az összes író-olvasó találkozón, ahol a közönséget.
3: Nagyon szépen köszönöm, és az enyém is az lesz,
2: hát
3: igen.
2: Ezért mondom, akkor az öné is csillogni fog.
3: Köszönöm
2: kedves
3: szépen.
2: Hallgatóink, Rodé Klárát az összes elérhető létező platformon, közösségi oldalon keressék, és a könyveit is szívből ajánlom, azt a sok-sok energiát, amit ő beletesz imádott új hivatásába, hát új, mondjuk 12 éves, azt a figyelmükkel viszonozzák. És Klárától most elköszönök, önöktől még nem folytatódnak a legnagyobb slágerek változatosan, de egy búcsú erejéig még fogunk találkozni.
1: Ez a Slágerkult.

0: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy velünk tartottak a slágerkultban. Remélem, önök is úgy gondolják, hogy ma is színes és tartalmas beszélgetéseink voltak. Rodék Lárának nagyon köszönöm az inspiráló gondolatokat. Holnap ugyanekkor ugyanitt ismét találkozunk újabb meghatározó alkotókkal Budapest és a Vétel körzet kulturális életének a legjavával. Most jönnek a legfrissebb hírek, aztán kezdődik a sláger hétvége. Tartsanak velünk a folytatásban is. Engem Esmiller Andrásnak hívnak. Vigyázzanak magukra.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Letartóztatták a monori tömegverekedés gyanúsítottjait, 24 órás védelmet kap az NVVH elnöke és elnökhelyettese. Az FTC mindenben segíti a hatóságok munkáját a Fradi város ügyben. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. A Buda környéki járásbíróság pénteken elrendelte a monori tömegverekedés két gyanúsítottjának egy hónapra szóló letartóztatását. A monori rendőrkapitányság csoportosan felfegyverkezve elkövetett garázdaság büntette miatt indított eljárást, miután a két férfi és társaik egy korábbi konfliktus miatt megjelentek egy monori ingatlannál, majd vascsövekkel és más eszközökkel az udvarra is bementek. A fiatalabb gyanúsított ököllel, az idősebb pedig más eszközökkel bántalmazott két férfit, a dulakodás pedig később az utcán folytatódott, a sértettek 8 napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedtek. A bíróság a gyanúsítottak erőszakos, közösség ellenes magatartása mellett bizonytalan lakhatási körülményeiket, előéletüket és a velük szemben folyamatban lévő más eljárásokat is figyelembe vette a letartóztatás elrendelésekor. Péntektől kezdődően 24 órás rendőri védelmet rendeltek el a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnöke, valamint nyomozati elnök helyettese számára. A döntést a miniszterelnök közölte a közösségi oldalán. A bejelentés szerint a hatóság vezetői Unger Anna Róza elnök és Tasnádi Katalin nyomozati elnök helyettes olyan feladatot látnak el, amely különleges biztonsági intézkedéseket indokol. A fokozott védelem célja, hogy biztosítsa a szervezet zavartalan működését a kiemelt ügyekben. A Ferencvárosi Torna Klub elnöke Kubatov Gábor pénteken a közösségi oldalán reagált a Fradi város projektet érintő hatósági eljárásra. A klubvezető hangsúlyozta, hogy a szervezet mindenben segíti a vizsgálatok menetét. Kubatov Gábor közleményében úgy fogalmazott, hogy a klub vezetése nyugodt szívvel áll a vizsgálatok elé. Kiemelte, hogy a rendelkezésre álló forrásokat a Ferencváros fejlesztésére fordították, és a klub lelkiismerete tiszta. A klubelnök hozzátette, amint megkapják a hatósági iratokat, megkezdik azok alapos tanulmányozását. A fejlemények előzménye, hogy a belügyminisztérium pénteken bejelentette, feljelentést tett a Nemzeti Adó és Vámhivatal bűnügyi főigazgatóságán a Fradi város projekt kapcsán. Az M4-es metró rövidített útvonalon csak a keleti pályaudvar és a Szent Gellért tér műegyetem között közlekedik augusztus 30-án vasárnap délelőtt, előre tervezett karbantartás miatt számolt be a Budapesti Közlekedési Központ. A metrókat a sűrűbben közlekedő villamosok váltják ki ebben az időszakban. Kelenföld vasútállomás a 19-es és 49-es, valamint az 1-es villamossal érhető el. A Kelenföld vasútállomáshoz vonattal érkezőknek, vagy onnan vonattal indulóknak a BKK azt javasolja, hogy ebben az időszakban a déli pályaudvart vegyék igénybe, ahonnan a belváros az M2-es metróval könnyen elérhető. Farkas Balázs három sima szettben vereséget szenvedett a 8.-ként rangsorolt indiai Velavan Szentélkumártól a fallabdázók PSC Budapest Open elnevezésű versenyének pénteki döntőjében. A magyar játékos, aki a múlt héten a 8. döntőig jutott a szintén Budapesten rendezett Európa-bajnokságon, egyik játszmában sem tudta felvenni ellenfele ritmusát. A millenárison rendezett verseny összdíjazása 43.500 dollár volt. Szombaton egy gyenge hidegfront érkezik, de számottevő változást nem hoz. Több felhő zavarhatja a napsütés, de számottevő csapadék nem várható. A szél északnyugatira fordul és élénk lökések kísérhetik. A hőmérséklet kora reggel 21, délután 28 fok körül alakul.
3: Futóverseny miatt a mai napon délig, majd aztán este 6 órától vasárnap hajnali 1 óráig lezárják a budai alsórakpartot a Rákóczi híd és a Margit híd között, és lezárásra kell készülni délig, valamint este 8 órától vasárnap hajnali 1-ig a Halász utca, Bemrakpartig, Verem utca, Fő utca, Clark Ádám tér, Lánchíd, Széchenyi István tér, Lánchíd, Lánchíd utca, Várkert rakpart útvonalon futóverseny miatt. Aztán szombaton, ma este 8 órától vasárnap hajnali 1-ig lezárják a Hunyadi János út, Dísztér, Palota út, Váralja utca, Alagút útvonalat is. Aztán délig, majd este 7-től üzemzárásig a 19-es villamos a Bécsi út, Vörösvári út és a Battyányi tér, valamint Kelenföld vasútállomás és a Döbrentei tér között közlekedik. Nem érinti a Rudas gyógyfürdő és a Battyányi tér közötti megállókat. A 41-es villamos terelve a Krisztina körúton át közlekedik, és nem érinti a Rudas gyógyfürdő és a Szent Lukács gyógyfürdő közötti megállókat. A 105-ös és a 210B autóbusz délig, majd este 7-től üzemzárásig, illetve a 9-10-es éjszakai járat este 11:30-től vasárnap hajnali egyik terelve közlekedik, nem érinti a Balcsy-Zsilinszky út és a Krisztina tér közötti megállókat.
2: A műsor támogatója a Lidl Magyarország, amely a WWF Magyarországgal közösen újra életre keltette a Lutra albumot.
4: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
3: 6 óra elmúlt, jó reggelt kívánok, ez itt a Sláger FM, a mikrofonnál Karakas Balázs. Pillanatok kérdése, és kezdődik a Székre állok. A budapesti gyermekek mindennapjai történeteit mutatjuk be a műsorban. Ezek mellett pedig szólnak a legnagyobb slágerek az ébredéshez. Kezd a Well Hello!

0: reggelt kívánok, a Sláger FM-et hallgatják a legnagyobb slágerekkel változatosan így 6 óra után is. Kezdődik a Székreállók, Ortutai Dóri és Hajdú Steve közelebb hozzák a budapesti gyermekek világát. A következő egy órában őket hallhatják, és persze vendégeiket.
1: A műsor támogatója a Lidl Magyarország, amely a WWF Magyarországgal közösen újra életre keltette a Lutra albumot.
2: Egy, két, há, és ha nem hat meg a hangen, ha megborzol a csontvenő, ha cserbe hagy a nagy menő, lehet, hogy az is felelhető, hogy hiába várod a megoldást arra, hogy hol van a feloldás, egy versben vagy egy mesében, mindegy, mert úgyis megértem a gondot, amire nem várok, ezért most székre állok, onnan egy nagyot kiáltok, jó rádió hallgatást kívánok.
3: Sziasztok, sok szeretettel köszöntünk mindenkit, ez itt a Székre Állok, a Sláger FM podcast és rádió műsora, én Hajdú Steve vagyok, a műsor egyik műsorvezetője, a másik műsorvezető társam Ortutai Dóri.
4: Sziasztok!
3: És a két fantasztikus visszatérő vendégünk, Sanyika és Dorina, egészségedre!
5: Sziasztok!
3: Sziasztok! Te köhögtél, vagy tüsszentettél, Sanyikám?
5: Nem tudom.
3: Mi lehetett vajon az?
5: A szénsavastól.
3: A szénsavastól?
4: Igen, böfisztél.
3: Ez akkor egy kis böp volt?
5: Igen. Csak belül.
3: Belül?
4: Belülbe fizet.
3: Valamikor be tudod nyelni, tehát nem jött ki minden büfögés?
5: Nem.
3: Szerintetek állatok tudnak büfögni? Hallottam?
5: Igen, szoktak.
3: Uh-huh. Szoktak? Te hallottál már?
5: Nem.
4: De vajon melyik állat tud?
5: Amelyik túl sokat szénsavasat iszik.
4: Mondjuk egy malac.
5: Lehet.
4: Egy malac lehet.
3: Vagy a szarvas marha. Isznak szénsavas vizet az állatok?
5: Nem. Mert romlítja a gyomrukat.
3: Igen? Ezt honnan tudod?
5: Nem tudom. Most csak bemondtam valamit.
3: Jaj, te szeretsz?
5: Lehet, kitaláltam.
3: Te is így kitalálsz dolgokat, Dorina, és bemondod?
5: Nem.
4: Ő megfontolta.
3: Dorina megfontolta. Nem tudom, hogy ti gyűjtötök kártyákat? Focis kártya, autós kártya, babás kártya? Mm-mm. Minecraftos, semmi?
5: Minecraftosat én szoktam gyűjteni, meg focis kártyát, meg focis, mi az? Matrica.
3: Matrica, a matrica, amit be lehet ragasztani valahova. Képzeljétek el, lesz egy album, egy Lutra album, ami a mi gyerekkorunkban nagyon nagy divat volt, és most újra divatba és piacra kerül egy Lutra album. Megmutatom nektek, hogy ilyen. Ebbe kell majd a megjelenő matricákat beleragasztani, majd nézd meg.
5: Ez olyan, mint ez nálunk is egyszer az óviból. Voltak ilyenek, csak nálunk, hogy az egyik fele itt van, a másik meg mondjuk ott.
3: Hát igen, nézd, Dorinának
4: ez is olyan.
5: Nekem van olyan valami olyasmi.
3: Szerintetek jó dolog ilyen matricákat gyűjteni?
5: Igen.
3: Miért jobb mondjuk matricát gyűjteni és egy füzetbe beragasztani, mint Minecraft-tal játszani?
5: Minecraft-tal játszani azért jó, mert az egy olyan játék, ahol bármit meg tudsz építeni.
3: Én értem, de azt kérdeztem, hogy miért jobb matricákat ragasztani egy füzetbe, mint a Minecraft-tal játszani.
5: Nekem, én mind a kettőt imádom.
3: Jó van, ez a jó válasz. Te inkább videójátékoznál, vagy könyvet, füzetet szeretsz lapozni?
5: Füzetet.
3: Hogy kell egy levonót, egy ilyen matricát ragasztani? Mit szoktál vele csinálni, Dorina?
5: Nem tudom már, mert ő nagyon rég csináltam.
3: Aha, de hogyha felidézed, akkor mint hogyha le kellene a hátuljáról venni egy ilyen kis papírt, és akkor utána...
5: Beleragasztani.
3: Beleragasztod az albumba.
4: És akkor az albumot elő lehet utána venni, és akkor mindig lapozgatod, megnézegetjük.
3: Szerintetek fontos, hogy mondjuk egy ilyen albumunk tele legyen? Tehát, hogy összegyűjtsem az összes állatot, meg a bolygóról az
5: nem. Nem annyira fontos.
3: Csak, hogy legyen
5: meg. De hogyha
3: meg.
5: Nagyon annyira szeret az állatokat, akkor ilyen kis szórakozásnak jó lehet.
4: Igen.
3: Meg hát megismerem közben az állatokat. Neked mi a kedvenc állatod? Várjál, Dorina, kitalálom. A macska.
5: Nem.
3: Hanem?
5: Nyuszi.
3: A nyuszi! Van nyuszitok is?
5: Mm-mm.
3: De szeretnél?
5: Nem.
4: Nem szeretnél?
3: De jó! Neked a kedvenc állatod a szarvas?
5: Nem. Nyuszi, barna medve, cica a kutya.
4: De most mondd meg nekem, Sanyika, hogy miért kedvenced a nyuszi?
5: Mert fehér, mert láttam a vásárban, és ilyen pici volt, és nagyon cuki.
4: Azt hittem azért, mert a Dorinának is az a kedvence.
3: Jó.
4: Nem? Nem? Nem, csak azért, mert cuki a nyuszi.
5: Nagyon cuki.
4: Ja, az
5: nagyon,
4: igaz, ez
3: nagyon
4: igaz.
3: Cuki nyuszi. Tudjátok jól, hogy itt a Sláger FM-en, a mi kis podcast műsorunkban, mondhatom így többes számba, mert mindannyiunké, általában egy hírrel kezdünk, de most egy fontos információ, hír jellegű színes történetet fog a Dóri elmondani, főleg az állatvilágról.
4: A világon ismert madarak közel kétharmada a veréb alakúak rendjébe tartozik. Közös jellemzőjük az alsó gégefő használata dallamos hangadáshoz, amiről az énekes madár gyűjtő nevet kapták. E kiterjedt csoporton belül találjuk a pacsirta félék családjába tartozó, szerény megjelenésű, ám komoly énektudással rendelkező dalnokokat. Ha tavasszal Eurázsia nyílt területeinek bármelyikén, például füves pusztán vagy akár sivatagban a szabadban töltjük az éjszakát, a napfelkeltét bizonyosan a pacsirták éneke fogja köszönteni. Ez a madárcsoport a keresztény világban olyannyira meghatározó, hogy számos népi monda és legenda mellett széleskörű vallási jelképrendszer fűződik a hozzátartozó fajokhoz.
5: Ezt most nem értettem.
4: Hát azért nem, mert ez egy összefoglaló dolog volt az énekes madarakkal kapcsolatosan, hogy ők hogyan adják ki azt a nagyon szép hangot, amikor így énekelnek, azt halljuk, hogy énekelnek a madarak. Ez.

0: halos pacsirta például. Uh-huh. Arról hallottatok már, hogy valaki olyan jól szépen tud énekelni, hogy azt mondják rá, hogy dalos pacsirta. Hallottatok már ilyen pacsirta éneket?
1: Nem.
0: Nem? Nem volt még ilyen, hogy reggel fölkeltél, és odakintről lesz szólt, hogy...
1: Nem.
2: És van kedvenc énekesetek?
1: Michael Jackson.
2: Michael Jackson, na ő rá, aztán korábban azt mondták még a mai nap is, hogy ő egy olyan, mint egy dalos pacsirta, mert annyira gyönyörűen énekel. Uh-huh. Szép, ugye? Ezt már hallottátok így? Igen.
0: A madarak azok nagyon fontosak a természetben?
1: Igen, mert megeszik a kukacokat, meg a pókokat.
0: Mindegyik madár szereti a kukacot, vagy minden kukac szereti a madarat?
1: Hogyha már nincs hitt a madár közöttünk, akkor néha szokta megenni.
0: Értem, hát ez milyen természeti csak. Tehát, hogyha elpusztul egy madár, akkor megeszi a kukac?
1: Vagy bármilyen állat, mondjuk hangya, bármi.
0: Igen? Úgy bomlik el a tetem a természetbe?
1: Igen.
0: Láttatok már ilyet? Én láttam.
1: Igen. Én is láttam, csak én egértetemet.
0: Egértetem. Egy egértetem vajon nehezebben bomlik-e, mint egy madár tetem?
1: Én már patkányt is láttam.
0: Az rákcsáva.
1: Ami csontig volt.
0: Már a hangyák meg a rovarok annyira leették?
1: Vagy leszáradt a bőre.
0: Minden állatnak van csontváza?
1: Igen, csak akkor nincs, hogyha van valami betegségük.
0: Hogy elmegy a csontja?
1: Igen.
0: Hogy tud elmenni a csontja?
1: Elmegy a helyéről.
0: Elmegy a helyéről, és akkor már nincs ott.
1: Igen.
0: Van a természetben olyan madár, ezek szerint mondtátok, ami például ezeket az elhullott tetemeket megeszik? A dögevő madarak?
1: Az mondjuk a... Most nem jut eszembe, de mondjuk a pelikán.
0: A pelikán is olyat eszik, a keselyű, de képzeljétek, a varjú is. Varjút láttatok már?
1: Én igen.
2: Otthon?
1: Valahol én is láttam.
0: Milyen színe van egy varjúnak?
1: Fekete.
0: Csak fekete van?
1: Hát.
0: Tudod, van az a dolmányos varjú, aminek van ilyen kis szürke mellénye.
1: Azt még soha nem láttam.
0: Milyen hangot ad ki egy varjú?
1: Valahogyan károg.
0: Károg. Károg.
1: Mert nem tetszik neki valami.
0: Igen. Azt tudjátok, hogy a varjú például a madarak Einsteinje, tehát nagyon okos, meg tud ember arcokat jegyezni. Tehát ne balhézzál össze a varjúval, Sanyikám, ne kiabálj velük, mert megjegyez, szól a többieknek és visszajön. Van olyan, hogy be lehet idomítani madarat valamire?
1: Mondjuk a sast.
0: Mire?
1: Mert a fradisták ugye a stadionokban ugye ott van a sas. Uh-huh. Az is be van indomítva.
0: De mire, hogy focizzon?
1: Nem, hanem hogy ott legyen a Fradinál.
0: De hát a Fradinál van egy Sas Péter nevű focista, és a sas be van... Vagy nem a neve a sas, hanem egy madár van beidomítva?
1: Igen.
0: Jaj,
1: és ami a... minden Fradi meccsre elmegy.
2: Tényleg? És az újpestieknek nincsen ilyen madaruk?
0: Nem. Nekik rigójuk van.
2: Lila rigó?
0: Lila rigó.
2: Aha, na hát.
0: Figyeljetek, melyik állatnak lehet a legnagyobb értéke? Mi kerül a legdrágábbba?
1: A legritkább madár.
0: A legritkább madár. Vannak ilyen eszmei értékei, Dorina, a madaraknak?
1: Nem tudom.
0: Van egyébként, hogy 50-100 ezer forint a védett madarak. Mit jelent az, hogy védett egy madár?
1: Az, hogyha eltaposod, vagy bármit csinálsz vele, akkor valahogy bíróság elé kerülsz, és ki kell fizetni az árát.
2: Uh-huh. Igen.
0: Akkor vigyázni kell a madarakra?
1: Mondjuk a szöcskék, meg az ilyenek is néha védett állatok.
0: Vannak olyan rovarok, ami nagyon ritka és védett állat?
1: Igen, mert mondjuk Horvátországban voltunk, és a szálláson ekkorák voltak. Ekkorá volt a szálláson.
2: És megvédte?
1: Kinn a teraszon. Igen, nem fogtam meg.
2: Nem fogtam
0: meg. Nem merted.
1: Uh-huh. Pedig megfogtam volna.
0: Fontos a természetvédelem. Tudjuk, mit jelent?
1: Az, hogy megvéded a természetet, nem cigizel.
0: Aha.
1: És ilyenek.
0: Mert a cigaretta az a természetre káros?
1: Igen, mert elmegy a füst a fákra, elrohadnak meg minden.
0: De hogy véded a természetet, Dorina?
1: Mi nem szemetelünk.
0: Miért kell nekünk megóvni a természetet, mert ilyenek vagyunk?
1: Mert ő is megóv téged.
2: Milyen bölcs.
0: Megóv, de mitől óv meg minket?
1: Hogy... Hát mondjuk, hogyha téged egy nagyon rossz ember keres, akkor föl tud mászni fára, meg ilyesmi. Hogyha az nem lenne, akkor baj lenne.
0: Tehát, hogyha akkor engem, hogyha pusztában vagyok, ahol nincsen fa, akkor ott ne keressen rossz ember, mert nem tudok sehova fölmászni.
1: Meg nem is tudsz nagyon ott elbújni.
2: Hát nem. Fűszál mögé.
0: Nagyon nehéz, vagy gombává változok hirtelen?
1: Nem.
0: Nem találnak.
1: Sajnos az csak a mesékben van.
0: Szeretnél egyébként gombává változni, vagy valami madárrá, vagy állattá?
3: Nem.
1: Én sosem.
2: Nyuszi, nem lennél?
3: Nem.
2: Nem lennél semmi?
3: Nem.
2: Nem mondod?
1: Én tudom, miért nem szeretnék állatok lenni. Én amúgy medve nagyon szeretnék lenni, csak azért nem akarok annyira lenni, mert kilövik a medvéket, hogyha annyira bántják az embereket.
2: Igen. Én szeretnék mondjuk cica lenni.
1: Hogyha kóbor cica, vagy ilyen sikátorba élő cica, és megbántod az embert, akkor ő is tud téged bántani.
2: De én nem bántanám, én olyan cica lennék, hogy nem bántanám az embert.
1: És hogyha ő bánt téged?
2: Ő sem bánt, mert elszaladnék.
1: Én láttam már, és hát nem tudom, de szerintem még kiskoromban, vagy nem tudom, láttam már szerintem. Hogy nem tudom, már nem emlékszem.
2: A szúnyog az bánt.
1: A szúnyog.
2: Na, az
1: állandóan
2: bánt.
1: Megcsíp.
4: A változatosság frekvenciája. Ez a Sláger FM.

Szombaton egy gyenge hidegfront érkezik vételkörzetünkbe, ez számottevő változást nem hoz időjárásunkban. Többfelé viszont zavarhatja a napsütést a felhőzet, de számottevő csapadék ebből nem valószínű. A szél egy picit északnyugatira fordul és élénk lökések kísérhetik. A hőmérséklet maximuma ma Budapesten 28 fok környékén alakul. Vasárnap már újra csendes, napos nyárias időben lesz részünk, csapadék sehol sem várható. A légmozgás nem lesz jelentős a fővárosban. A holnapi nappali csúcsértékek már melegebbek lehetnek, hiszen akár a 31 fokot is elérhetjük. Lezárással találkozhatnak az Andrássy úton a Kodály körönd és az Izabella utca között rendezvény miatt vasárnap este 7 óráig. A 105-ös, a 210-es és a 210B busz, valamint a 910-es és a 912-es éjszakai járat is terelve a Podmanicki utcán át közlekedik. Nem érinti a Kodály körönd, Bajza utca és a Hősök tere megállókat. A Rákóczi úton a Nagykörút közelében a Klauzál utcánál lezárással találkozhatnak a befelé vezető sávokban ma, várhatóan este 6-ig daruzás miatt. Sávelhúzással kifelé 2, befelé 1 sávban tudnak közlekedni. Nagyon fontos még a tömegközlekedést használóknak, hogy vasárnap üzemkezdettől délig az M4-es M4

0: El tudod azt képzelni mondjuk, Dorina, hogy mit csinál egész nap egy vaddisznó?
1: Túrja a földet.
0: Túrja, de az egész napját, hogy föl kell reggel.
2: Hogy néz ki egy napja egy vaddisznónak? Fölébred reggel, és ilyen nagyon vadul föl kell. Okay. Utána elmegy utána mondjuk reggelizni?
1: Szerintem igen.
2: És mit reggelizik mondjuk egy vaddisznó?
0: Makkot?
1: Hát...
0: Én azt hallottam.
1: Makkot is szokott tenni, meg hogyha akkor annyira vad, akkor húst is.
2: Aha.
1: Hogyha ki van éheztetve.
2: Okay, most megreggelizett a mi vaddisznónk, Dorina. Utána délben mit csinál? Tornázik mondjuk?
1: Vagy túrja a földet. Túrja a földet.
2: Túrja a földet, oké. Okay. De hát ez nem egész délután csak
1: vagy túrja. Alszik.
2: Alszik mondjuk?
1: Igen.
2: Oké, okay. Akkor felébredés délután van.
0: Akkor elmegy iskolába, mert estére jár.
1: Mert azt is szokta csinálni, hogyha van párja, akkor gyereket csinál.
2: Gyereket csinál a vaddisznó.
0: De ez délután kell?
1: Nem, bármikor lehet körülbelül.
2: Körülbelül tényleg? Bármikor.
0: De kaja helyett is?
2: Hát azért kajálni
0: kell. Kajálni kell akkor.
1: Kaja után.
2: Kaja után, oké. Okay. Akkor meg...
0: De várjatok, akkor hogy csinálja meg a gyereket, a kis vaddisznót, hogy kitúrja a földből?
1: Nem. Hát ez most én sem tudom annyira.
0: Vajon a kis vaddisznó babát is a gólya hozza?
1: Nem.
0: Nem bírja el?
1: Nem.
2: Azt a vaddisznó anyuka megszüli?
1: Igen.
2: Igen.
0: Hogy hívják a disznónál, hogyha az gyereket vagy kis utódot hoz a világra? Mit csinál a disznó? Fial? Megfial. Nem hallottátok még ezt?
1: Nem.
0: Megfial.
2: Jó, hát megszülettek akkor a kis vaddisznók.
0: És a délutára ott
2: és akkor elmegy az egész csorda, elmennek sétálni este, nem?
1: Igen.
0: Ehet,
1: megnézik a hullócsillagokat, és kívánnak valamit.
2: Jaj, milyen romantikus vaddisznó családunk született, ugye?
0: Moziba mehetnek vajon a vaddisznók?
1: Nem, kitúrják onnan az embereket. Vagyis hát úgy tudnak menni, hogy előbb kitúrják az embereket onnan, amikor kimentek, még megy a film, röf-röf.
0: Röf-röf.
2: Igen.
0: Milyen filmet nézhet egy vaddisznó család?
1: Vaddisznós film.
0: Vaddisznó?
1: Igen.
2: Az nem unalmas, ugye vaddisznó család vaddisznós filmet néz.
0: Hát az ember család is ember filmet néz.
2: Jó, de mondjuk szerintem a vaddisznó család nézem mondjuk lovacskás filmet, nem?
1: Vagy hódokat, vagy mert van egy ilyen mese, a film, aminek a végén ugye elpusztul egy erdő, de utána meg visszacsinálják.
0: Kik?

0: polgármester, meg egy nagy. Igen. Nem sokára megmutatom, hogy majd kérdezek.
1: Na most mutasd meg, rákérdezek. Mi az, ami
0: van? Akkor körülmenjünk, akkor...
1: Szerintem...
0: Steve-től menjünk Dorináig.
1: Jó, szerintem jégkrém van ebbe a trikoloros fagyis dobozba jégkrém van.
0: Nem, nézd, Dori.
2: Nézd. Hát én egy szelet csokira, egy nagy táblás csokira gondolok.
0: Nem, Dorina. Telefon.
2: Telefon?
0: Nem.
1: Na, mutasd meg mindannyit.
0: Szabad a gazda.
1: Szabad.
0: Igen. Egy Lego telefon.
1: Ne bár! Lego, ezzel állatokat tudnál hívni?
0: Nem nagyon.
1: De próbáld már ki, hívjál föl egy zsiráfot, ha föl tudja venni. Képzeljük el, megfogom a dobozkádat, és akkor egy Lego telefonnal hív fel egy zsiráfot, és kérlek, beszélj vele, hogy jöjjön ebédelni.
0: De klassz. Jössz ebédelni?
1: Ez mit jelent?
0: Igen.
1: Jön? Mit fogtok ajánlni?
0: Neki!
1: Nagyon jó, hát meddig eljutottunk egy zsiráf telefon így egészen attól, hogy a énekes pacsirta madarak mennyire szépen énekelnek. De olyan a Dori nem csak szépen énekel, hanem szépen olvas föl kvíz kérdéseket. Most olyan kvíz kérdés lesz, hogy a Dori mond egy állítást, az állításból lesz egy kérdés, és utána beszélgetünk a kérdésről, amit ti megfejtetek.
2: Ha egy cápa elveszít egy fogat, hamarosan új nő a helyére. Egyes fajok életük során akár több ezer fogat is elfogyasztanak. Mit csinál a cápa, ha kiesik egy foga?
0: Kíván valamit a fogtündértől.
2: Például, igen, fogtündér. Ezt ti tudjátok, ezt a témát ti nagyon vágjátok most, ugye? Neked most kijött két új fogad, Dorina, ugye? Uh-huh. És most melyik vár még kiesésre?
0: Ez.
2: Tehát kettő még cserélődni fog. Uh-huh. Lötyög már?
1: Uh-huh. Uh-huh. Lötyög, már a hajnal csillag lefele. Van az a
2: vagy mozog, nem tudom, hogy kell mondani.
1: Nagyon jó, a lötyög az a jó. Cápa ugye új fogakat tud növeszteni.
0: Igen.
1: Te tudnál, szeretnéd? Én, mint öreg ember...
0: Nem most is nő. Nekid
2: is új nő.
1: Aha, de előtte tejfog volt. Az mit jelent, hogy tejfog, hogy tejből van a fogad?
0: Hát nem, hanem nagyon gyenge, mint a tej. Vagy nem tudom.
2: Gyenge fog, még a cserélődésre vár az a fog.
1: Ha a, ne adj Isten, a már nem tejfogató kiesne, és lenne olyan képességed, hogy új fogat növesztesz, akkor már cápa lennél?
0: Nem.
1: Mert?
0: Maradnél ember. Igen, csak lehet picit másabb lenne a hangod.
1: Például milyen?
0: Nem tudom.
1: Több fog van a szádban, akkor hi-hi-hi, hogy hi-hi-hi, vagy...
0: Hát az néha akkor szokott lenni, hogyha már nincsen fogad.
1: Aha, tehát az öregeknél van olyan, hogy nincsen foguk, és akkor kicsit így beszélnek.
0: Nem, mert van attól még műfogok.
3: Sziasztok, én Dávid vagyok a Halott Pénzből.
4: Hazugságban éltem.
3: Sláger FM.
4: Hazugságban éltem.
5: A kedvenc magyar slágerek. A Sláger FM-en.

0: Az mi az, hogy műfog?
1: Olyan, hogy van egy ilyen műfogsor, amit beraknak a szájukba, és olyan, mint az igazi fog, csak műfog.
2: És ezt kiveszem este, és leteszem, vagy bennmarad mindig?
1: Nem, hanem kiveszed, belerakod egy ilyen pohár vízbe, utána meg visszaveszed reggel.
2: Az menő, nem?
1: De.
0: De az jó.
1: Csak én nem akarom ezt átélni.
2: Hát pedig elfogod valószínű.
0: De... Reméljük.
2: Az nem most lesz.
0: Meg hogyha vigyáztok a fogaitokra, nagyon mossátok rendesen, legalább kétszer naponta, reggel meg este, ez a minimum. Annyiszor szoktátok?
1: Én háromszor.
2: Helyes.
0: De ügyes vagy, Sanyikám, nagy a hallgatás itt mellettem bal oldalon, te hányszor mosod?
1: Kicsit ritkán.
2: Kicsit ritkában, de most, hogy már Dorina.
1: Mondhat valami cicuka?
2: Mondhat.
0: Mondja cicuka.
1: Miau. Miu.
2: Ez éneklés volt.
0: Ez
2: nem?
0: Nagyon jó.
2: És mit mondott Miuka?
1: Azt mondta, hogy szereti ezt a Sláger FM stúdiót, és örül neki, hogy az apukája én ekkora gamer lettem.
0: Gamer vagy?
1: Igen.
0: Jaj, de jó. Egyébként a gamer az a madár game szóból jött? Tehát te olyan
1: nem
0: vagy,
1: tudom.
0: Mint egy szürke gamer?
1: Az olyan a gamer, hogy állandó, tehát hogy nagyon sokszor így játszol, videókat veszel fel, én is mondjuk a műszámítógépenemen, ami nem igazi, hanem Legóból van készülve, azon is szoktam néha csinálni videókat.
2: Az jó, az jó.
0: A műszámítógép kicsit olyan, mint a műfogsor, hogy bele kell tenni egy pohár vízbe?
1: Nem, hanem olyan, hogy mint mondjuk ez, csak kicsit kisebb, és ilyen Legó gombokkal van.
0: Jó.
2: Ez nem rontja annyira a szemed, mint a monitor.
0: Neked minden,
1: én a monitort is szeretem.
0: Mindened Legóból van? Tehát a mobiltelefonod Legóból van a...
1: Kivéve az iPad-em, mert van igazi iPad-em.
0: Azt a mindenit.
2: Az menő.
0: Az milyen, hogy iPad?
1: Egy iPhone, ami egy tablet. Aha. iPhone tablet.
0: Egy iPhone tablet.
2: Dori, nem neked van telefonod?
1: Uh-huh.
2: Milyen? Okos telefon, vagy csak ilyen egyszerűbb?
1: Okos telefon.
2: És az amit lehet, hogy ilyen okos?
1: Sok mindent.
2: Ja.
1: Anyukám adatta a telefonját.
2: Helyes, uh-huh. És szoktál játszani kicsi időt vele? Uh-huh. Meg van határozva, hogy mennyit szabad csak, ugye?
1: Én néha 5 órát szoktam.
2: Gondolom, ő szünetben, de iskolai időben nincs ilyen ám.
1: Amikor jön a telefonunk, hogy le lehet oldani, hogy nem játszhatunk akkor, mert is apukánk feladja.
0: Jaj, de
2: jó. Nagyon jó. Nagyon helyes.
1: Szerencsére nekem nem olyan.
0: Mázlid van, de ezzel nem lesz mázlid, na a Dori még egy kvíz kérdést föltesz. Nagyon figyeljetek majd az információra, mert abból fog következni a kérdés.
2: A nőstény lerakja a tojást, majd táplálékot keres. Ez alatt a hím akár 2 hónapon át a lábán egyensúlyozva a tojást és testével melegíti a sarkvidéki hidegben mindezt, a császár pingvin hímje költi ki a tojást. Most jön a kérdés. Melyik szülő költi ki a tojást a császár pingvineknél?
1: Lány. Ezt most nem értettem.
0: Hát, hogy az apa vagy az anya költi
1: ki? Az anya.
0: Anyuka. De hát a kis hírecske arról szólt, hogy a...
2: A nőstény lerakja a tojást, majd keresi a táplálékot, tehát ott hagyja az anyuka a tojást.
1: Akkor...
2: Ez alatt az apuka 2 hónapon át a lábán egyensúlyozza a tojást, és melegíti a tojásokat.
0: Hát
1: akkor az apuka.
0: Apuka!
2: Hát így van.
0: Apuka, te elbírod képzelni, ugyan... és anyikám, hogy császár pingvin vagy, és ráülsz egy tojásra?
1: Igen, de úgy ugyanezt szokták csinálni az én szüleim is régen, amikor megszülettem.
2: Nem.
0: Hogy rád ültek?
1: Nem, apa megfogott a kezében, anya pedig elment a boltba kajálni.
2: Igen, nálatok felváltva működik az embereknél, hogy az apa és az anya is odafigyel, de itt a császár pingvineknél csak az van, hogy csak az apa költi ki a tojást, és anya addig elmegy kaját szerezni az óceánba.
0: Fantasztikus ez a megosztás. Ki költi a fiú császár pingvin, ki költi a tojásokat? Ti ismertek költőket?
1: Ti nem vagytok. Ja, az mondjuk van egy olyan, hogy Joki TV, az egy csatorna, és azon van egy film, annak most, ami egy Dallas film, és ott benne volt az elején, hogy a költő, nem tudom mi, ki.
0: Mm-hmm, igen, akkor ott is van költő. De József Attila is lehet költő.
1: Bárki, igen, bárki.
0: És aki sok pénzt költ, Az is költő.
1: Igen, mert sok pénzt költ.
2: Milyen szép ez a magyar nyelv.
0: Gyönyörű. Nem? Hát olyan szép, mint amilyen szépek ti vagytok. Ez itt a Sláger FM-en. A Székreállok című podcast és rádió műsorunk volt, ahol én Hajdú Sztív voltam a műsor egyik műsorvezetője, másik műsorvezetőtársam Ortutai Dóri.
2: Sziasztok!
0: És a két fantasztikus vendégem, Sanyika és Dorina. Sziasztok!
1: Sziasztok! Sziasztok! Cicuka is elköszön. Miau, miau.
3: Egy, két, há, és. Ha nem hat meg a hanger, ha megborzott a csontvelő, ha cserbe hagy a nagy menő, lehet, hogy az is felelhető, hogy hiába várod a megoldást arra, hogy hol van a feloldás, egy versben vagy egy mesében.

0: A műsor támogatója a Lidl Magyarország, amely a WWF Magyarországgal közösen újra életre keltette a Lutra albumot.
1: Érdemes folyamatosan a Sláger FM-et hallgatni, hiszen hamarosan a hírek érkeznek hozzánk majd 7 órakor, ez pedig a Székre állok volt a műsor, amelyben Ortutai Dóri és Hajdú Steve közelebb hozzák a budapesti gyermekek világát. Jövő héten szombaton reggel 6 órától újra jön a Székre állok.

0: műsor támogatója a Lidl Magyarország, amely a WWF Magyarországgal közösen újra életre keltette a Lutra albumot.
1: Műsorajánló. Emlékszik még, milyen érzés volt szeptember 1-én újra belépni az iskola kapuján? A rég nem látott osztálytársak, a nyári történetek a folyosón és az első becsengetés. Szeptember 1-én a Sláger reggel visszaül az iskolapadba. Somogyi Zolival oda térünk vissza, ahol számára minden elkezdődött.
0: A 125. ünnepi tanévét indító budapesti Szent István gimnáziumba, ahol már diákként iskolarádiót szervezett és műsort készített.
1: Most Pordán Petrával és Kajdi Csaba Cilával együtt újra átéljük a tanévnyitó hangulatát. Sláger reggel tanévnyitó.
0: Szeptember 1-én reggel 6-tól 10-ig élőben a Szent István gimnáziumból.
1: Sláger FM. Minden, amit szeretünk.
0: A műsor támogatói a BMW Budapest Motors. Első az élmény. www.bmw-budapestmotors.hu. A Köki Bevásárlóközpont. www.kökibevásárlóközpont.hu. És a Color Nyomda. www.colornyomda.hu. Nyomda termékek egy helyen.
1: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. A Sláger FM hivatalos logisztikai partnere az Express One. Express One, a csomagszállító. www.expressone.hu.
2: Anya!
3: Apa!
2: Anya!
3: Apa!
2: Anya!
3: Apa!
2: Anya!
3: Apa!
4: Aqua.
5: Aqua. A zökkenőmentes suli kezdés és a nyugodt home office támogatója az aqua.hu.
6: Minden szeptemberben eljön az a négy nap, amikor a borok szerelmesei újra találkoznak. Rád is vár egy új kedvenc, egy rég nem látott barát és egy hosszúra nyúlt este. Ez a Budapest Borfesztivál. Találkozzunk szeptember 9 és 12 között a Budai Várban. www.aborfesztivál.hu.
7: Jött egy üzenet, meghallgatom!
8: Drágám, a gyerekek reggel elindultak az első tanítási napra. Kissé komoran indult a napjuk, de mindkettőiknek csomagoltam a 10 óraihoz pölöskei szörből készült üdítőt. Jó ötlet volt, így már boldogabban mentek iskolába. Este találkozunk, puszi!
7: Pölöskei, a családi szörp.
9: A minőség nem árkérdés, technológia kérdése. Color Nyomda. 30 év tapasztalat, Magyarország egyik legmodernebb gépparkja. Display, hullámkarton csomagolás, szórólap, névjegykártya. Minden nyomda termék egy helyen. Colornyomda.hu.
10: Afrodite Hotel Zalakaros, ahol a farmunk az éléskamránk. Körágyas, jacuzzi lakosztályok, kinti és benti medencék, napozó terasz, római fürdő, saját farm és kalandpark. Afrodite Hotel Zalakaros. 30-383-5969.
11: Prémium életérzés milliós kedvezménnyel. Válasz ki álmaid otthonát a Metrodom River lakópark negyedik ütemének hamarosan költözhető lakásai közül, és használd ki az 5%-os áfa visszaigénylést, valamint a további, akár 5% kedvezményt. Metrodom River. Ecsep luxus a Dunapartján. További információ metrodom.hu.
12: Passzív jövedelemre vágysz? Chocolate Brown Solarium Franchise. Ledes készülékek, fényterápia, ultra high-tech barnulás. A hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kiváló befektetés, passzív jövedelem, kedvező bérletkonstrukciók. www.ledsoli.hu.
13: Ülj újra iskolapadba a Pannon Oktatási Központ esti iskolájába, ahol felnőttként is van lehetőséged sikeres általános iskolai bizonyítványt és érettségit szerezni. Tegyél egy lépést a jövődért, mi segítünk. Jelentkezz a puk.suli.hu-n, vagy keresd minket személyesen Gyöngyösön a Barátok tere 3 szám alatt a Mátrai Művelődési Központban, Budapesten a Károly körút 3/A szám alatt az Asztóriánál, vagy Szigethalmon a Városi Szabadidő Központban.
14: A legnagyobb slágerek változatosan.
1: A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
15: Futárral juttatta el a Kristályt és a Speedet a vevőkhöz egy kispesti díler páros. Megszavazta az országgyűlés a tűzifa áfájának csökkentését, mobil szivattyú állást építettek ki a Tiszán Szolnoknál, a Sláger FM híreit Molnár Anikótól hallják. Most. csokoládépapírok közé rejtettek 2 tasak droggyanús fehér port, amit a kispesti rendőrök találtak egy nőnél, amikor igazoltatták augusztus 24-én a 19. kerületben. A nő elmondása szerint az egyik tasakban kristály, a másikban speed volt. Nem ez volt az első alkalom, hogy futárként közreműködött, egy kispesti lakásban élő pár korábban többször is megbízta hasonló feladattal, amiért pénzt kapott. A nyomozók kutatást tartottak a dílereknél, és közel 50 g kábítószer gyanús anyagot, mérlegeket, a drog porciózásához használható simítózáras tasakokat és pénzt foglaltak le. A kispesti nyomozó kábítószer kereskedelem büntet miatt hallgatták ki a 30 éves nőt és férfit, valamint a futárt is. Az országgyűlés pénteki ülésén egyhangulag megszavazta a tűzifa áfájának 27-ről 5%-ra csökkentését. Több százezer jellemzően alacsonyabb jövedelmű család fő energiaforrása a tűzifa, amire eddig semmilyen formában nem vonatkozott kedvezményes áfakulcs, sem állami hatósági ár. Az egységes fűrészel tűzifa fogyasztói átlagára 2015 és 2025 között 176%-kal nőtt, miközben a villamos energia és a földgázára az éves átlagfogyasztó alatt változatlan maradt. A tűzifa árának adótartalma az áfa csökkentéssel kevesebb, mint 1/5-ére csökken. Nagyon alacsony a Tisza vízhozama, rendkívüli intézkedésekre van szükség az ivóvízellátás védelmében, közölte a Közép-Tiszavidéki vízügyi igazgatóság igazgatója az MTI-vel pénteken. Akár 30 cm-rel is csökkenhet majd Szolnokon a Tisza víz szintje, mondta el Lovas Attila. Közölte, több héttel ezelőtt kiépítettek egy mobil szivattyúállást a szolnoki felszíni vízműhöz, és most azt egészítették ki egy tartalékállással. Ha a beépített vízkivételi mű már nem tudná ellátni az apadás miatt a funkcióját, akkor a mobil szivattyúk pótolják a kieső kapacitást, tette hozzá. Hatalmas sikerrel debütált az Erkel Színház Wicked előadása, amelynek szabadtéri világpremierjét 6 teltházas estén 24 ezer néző előtt mutatta be a Musical Színház Szegeden. Az előadás télen már az Erkel közönsége is láthatja Budapesten. Az Erkel alkotója a Broadway előadástól eltérő non-replika változatot állítottak színpadra, Szente Vajk rendezői koncepcióját maga Stephen Schwartz, a Wicked zeneszerzője is elismeréssel fogadta. A maga nemében egyedülálló, a sportágban sosem látott showelemekkel színesített 3x3 órás műsort kínál. Szeptember 11-e és 13-a között az első alkalommal sorra kerülő 10 millió dollár összdíjazású atlétikai világdöntő a Zsivócki Gyula Nemzeti Atlétikai Központban. Ezen a versenyen a párizsi olimpia bajnokai és tavalyi tokiói szabadtéri világbajnokság aranyérmesei mellett ügyességi számokban a világranglista első 8, futószámok pedig a rangsor első 16 helyezettje indulhat. A képernyőkön különleges grafikákkal mutatják be a versenyzőket, sőt a mesterséges intelligencia segítségével egy-egy versenyszám közben azt is lehet majd látni, kinek mekkora esélye van a győzelemre. Szombaton egy gyenge hidegfront érkezik, de számottevő változást nem hoz. Több felhő zavarhatja a napsütés, de számottevő csapadék nem várható. A szél északnyugatira fordul és élénk lökések kísérhetik. A hőmérséklet kora reggel 21, délután 28 fok körül alakul.
2: Az időjárás jelentés támogatója a DM, a tudatos napvédelemért.
3: Közlekedjünk figyelmesen, mondom a fontos tudnivalókat. Lezárják a Margit-szigeten a Sulegfrigyes sétányt rendezvény miatt ma este 11-től vasárnap egészen reggel 7-ig. A 26-os busz a Zenélőkút és a Nyugati pályaudvar között ez idő alatt nem közlekedik. Ma éjféltől hétfő hajnalig lezárják a 13. kerületi Dagály utcát a Népfürdő utca és a Karikás-Frigyes utca között rendezvény miatt. A 79-es troli rövidített útvonalon jár, nem érinti a Párkány utca és a Népfürdő utcai sporttelep közötti megállókat. Tart a felújítás Újpesten az István úton és a Pozsonyi utcában. A Lőrinc utcától a Berda József utcáig szakaszos sávlezárásra kell készülni, és megnyitották a Nyár utcát. A Petőfi utcától a Király utcáig továbbra is sávlezárásra számíthatnak. A Pozsonyi utcában befelé lezárták a Tél utcánál a két belső sávot, és nem lehet balra a Tél utcába bekanyarodni. A kifelé vezető oldalon lezárják a jobbra kanyarodó sávot, de a Terelősziget után be lehet fordulni jobbra. A Berda József utcából nem tudnak balra a Pozsonyi utcába kanyarodni. Lezárták a Tavasz utcát és a Jókai utcát az István útnál.
4: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
16: És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
3: 7 óra elmúlt, jó reggelt kívánok, Hellóin Karakas Balázs vagyok. Mondjuk a hasznos közlekedési információkat, azt is, hogy milyen idő lesz, és kevés szöveggel is áll, rengeteg jó zenét játszunk ma reggel is. Ja, majd a Dario G-féle Sunshine, előtte pedig The Weeknd ismerős dallama, Save Your Tears.

Napjainkban ez a sláger. Ez a sláger. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan.
1: Enrique Iglesias, Pitbull, y'all know what time it is.
2: We gon' set it off tonight, just so, set the club on fire.

0: Ma egy gyenge hidegfronti hatás érvényesül Budapesten és a környékén, az arra érzékenyek fejfájást, görcsös panaszokat, vérnyomás ingadozást is tapasztalhatnak. A fejfájásos gondokat a többfelé megélénkülő szél is fokozhatja, emiatt sokaknál ingerlékenység és nyugtalanság is jelentkezhet. Helyenként lehetnek záporok, ezeknek környezetében felerősödhetnek a parlagfűre allergiások panaszai, nekik érdemes ezeket az időszakokat zárt térben tölteni. Ennek ellenére nem lesz hideg ma sem, hiszen a legmelegebb órákban akár 28 fokot is mérhetünk. Futóverseny miatt a mai napon délig, majd aztán este 6 órától vasárnap hajnali 1 óráig lezárják a budai alsórakpartot a Rákóczi híd és a Margit híd között, és lezárásra kell készülni délig, valamint este 8 órától vasárnap hajnali 1-ig a Halász utca, Bemrakpart, Ígverem utca, Fő utca, Klarkádem tér, Lánchíd, Széchenyi István tér, Lánchíd, Lánchíd utca, Várkert rakpart útvonalon futóverseny miatt. Aztán szombaton, ma este 8 órától vasárnap hajnali 1-ig lezárják a Hunyadi János út, Dísztér, Palota út, Váralja utca, Alagút útvonalat is. Aztán délig, majd este 7-től üzemzárásig a 19-es villamos a Bécsi út, Vörösvári út és a Batthyány tér, valamint Kelenföld vasútállomás és a Döbrentei tér között közlekedik. Nem érinti a Rudas gyógyfürdő és a Batthyány tér közötti megállókat. A 41-es villamos terelve a Krisztina körúton át közlekedik, és nem érinti a Rudas gyógyfürdő és a Szent Lukács gyógyfürdő közötti megállókat. A 105-ös és a 210B autóbusz délig, majd este 7-től üzemzárásig, illetve a 9-10-es éjszakai járat este 11:30-től vasárnap hajnali egyik terelve közlekedik, nem érinti a Balcsy-Zsilinszky út és a Krisztina tér közötti megállókat.
1: És most folytatódik egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM. Sláger. Sláger. Sláger FM.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Vasárnap reggel, amikor a város még csak ébredezik, mi már az ízek útjára kerülünk.
2: Felfedezem és megkóstolom Budapest legizgalmasabb ízeit, és jól ki is beszélem a séffel, termelővel vagy a recept mögött álló szerzővel.
1: Kóstoljuk meg! Beszélgetések konyha nyelven.
2: Velem, Mautner Zsófival.
3: Főzés, inspiráló gasztrotörténetek.
1: Minden vasárnap reggel 8-kor a Sláger hétvégében.
3: És a Sláger FM YouTube csatornáján.
4: Emlékszel még a budapesti atlétikai VB-re? Újra nagyot álmodtunk! Atlétikai világdöntő Budapesten. Nincsenek előfutamok, csak elődöntők és döntők. Gyémántliga győztesek, világ és olimpiai bajnokok csapnak össze. Csak egy abszolút bajnok lehet. Vedd meg a jegyed és szurkolj a magyaroknak. Atlétikai világdöntő Budapesten szeptember 11 és 13 között.
5: Anya!
6: Apa!
5: Anya!
6: Apa!
5: Anya!
6: Apa!
5: Anya!
6: Apa!
7: Aqua.
8: Aqua. A zökkenőmentes suli kezdés és a nyugodt home office támogatója az aqua.hu.
9: Prémium életérzés milliós kedvezménnyel. Válasz ki álmaid otthonát a Metrodom River lakópark negyedik ütemének hamarosan költözhető lakásai közül, és használd ki az 5%-os áfa visszaigénylést, valamint a további, akár 5% kedvezményt. Metrodom River. Ecsep luxus a Dunapartján. További információ metrodom.hu.
10: Jött egy üzenet, meghallgatom.
11: Drágám, a gyerekek reggel elindultak az első tanítási napra. Kissé komoran indult a napjuk, de mindkettőjüknek csomagoltam a 10 óraihoz pölöskei szörből készült üdítőt. Jó ötlet volt, így már boldogabban mentek iskolába. Este találkozunk, puszi!
10: Pölöskei, a családi szörp.
12: Mindjárt szeptember 1-e. Kezdődik a sulis bevásárlás a Kökiben. Vásárolj 5000 forint felett, töltsd fel a blokkodat a Köki appban, és nyerj 50000 forint értékű vásárlási utalványt a Half Price, a Sports Direct, a Budmill, a Pirex vagy a Flying Tiger üzleteibe. Szerezd be egy helyen a suli kezdéshez szükséges holmikat. Részletek a Köki appban. Várunk a Köki bevásárlóközpontban.
13: Hiszünk a különlegesben. Manzetti. Az öltönyök házában várja önt a modern elegancia. Az ország egyik legnagyobb öltönyválasztéka, helyben igazítással. Öltönyök háza.
14: Ülj újra iskolapadba a Pannon Oktatási Központ esti iskolájába, ahol felnőttként is van lehetőséged sikeres általános iskolai bizonyítványt és érettségit szerezni. Tegyél egy lépést a jövődért, mi segítünk. Jelentkezz a puk.suli.hu-n, vagy keresd minket személyesen Gyöngyösön a Barátok tere 3 szám alatt a Mátrai Művelődési Központban, Budapesten a Károly körút 3/A szám alatt az Asztóriánál, vagy Szigethalmon a Városi Szabadidő Központban.
1: Ez a Sláger FM.
15: A reklám után.
1: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
16: Rövid időn belül elfogták a Késelőt Székesfehérváron. Teljesen megújulnak az egyetemi alapítványok kuratóriumai. Napelemes hajóverseny zajlik a hétvégén Balatonalmádiban. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Székesfehérváron egy Aszalvölgyi úti áruházban két helyi lakos keveredett szóváltásba augusztus 26-án. Ennek során a 39 éves férfi vitapartnerét hastájékon megvágta, majd elmenekült a helyszínről. A bűnügyi szolgálat munkatársai kora délután látták meg a támadót egy budai úti lépcsőház közelében. A rendőrök elfogták, majd előállították a székesfehérvári rendőrkapitányságra, ahol gyanúsítottként kihallgatták és őrizetbe vették. Az elkövetéshez használt és a rendőrök az otthonában megtalálták és lefoglalták. A férfival szemben emberölés kísérletének büntette miatt indítottak büntetőeljárást. Teljesen megújulnak az egyetemi alapítványok kuratóriumai és felügyelőbizottságai, közölte pénteken az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium. A közérdekű vagyonkezelő alapítványok által fenntartott egyetemek kuratóriumi és felügyelőbizottsági tagjainak újraválasztására kiírt pályázat sikeres volt. A rövid határidő ellenére több mint 1200 pályázat érkezett, amelyből 660 felelt meg a tartalmi és formai követelményeknek. Összesen 168 szabad hely betöltéséről született döntés. Ezzel a tagság 98%-a lecserélődött. A minisztérium kiemelte, céljuk, hogy az egyetemek a jövőben nagyobb szakmai és intézményi önállóság mellett világos felelősségi és elszámoltathatósági keretek között működhessenek. Négy ország csapatai versengenek a hétvégén Balaton-Almádiban a Corcom Solar Boat Challenge nemzetközi napelemes hajóversenyen. A rendező Pannon Egyetem az MTI-hez eljutatott közleményében azt írta, a nemzetközi egyetemi mérnök versenyen a résztvevő hallgatói csapatok saját tervezésű és építésű napelemekkel és akkumulátorokkal működő, tisztán elektromos meghajtású hajóikkal mérik össze tudásukat. A negyedik éve megrendezett versenyen idén a Pannon Egyetem és a Budapesti Műszaki Egyetem csapatai mellett 5 holland, 2 lengyel és 1 görög egység is indul. Javult a balatoni vonatok menetrendszerűsége nyáron, közölte a vasúttársaság vezérigazgatója. Hegyi Zsolt azt írta a közösségi oldalán, hogy a MÁV intézkedéseinek köszönhetően a nyári főszezonban 7%-kal javult a Balaton északi partján a vonatok menetrendszerűsége. A bejegyzés szerint a nyári tapasztalatokat az augusztus 31-én kezdődő utószezonban is figyelembe veszik. A modern klímás Katica interrégió továbbra is naponta közlekedik Budapest és Balatonfüred között. A kék hullámok megtartják a gyorsított megállási rendjüket, az osztrák vasúttársaságtól bérelt 10 IC kocsi forgalomban marad. A Tapolcáról kora reggel Budapestre induló vonat ezentúl IC minőségű szerelvényekkel Levendula IC néven közlekedik. Csikós Zsóka címét megvédve aranyérmes lett a kajak egyesek 1000 méteres versenyében és parádés csata végén a kenus Fejes Dániel is győzött ugyanezen a távon a péntek délutáni döntőkben a poznani kajakkenu világbajnokságon, amely az olimpiai kvalifikációs sorozat kiemelt állomása. Vajda Attila 2013-as sikere óta Fejes Dániel a szám első magyar világbajnoka és mindössze a 6. magyar, aki aranyérmes lett kenu egyes 1000 méteren. Szombaton egy gyenge hidegfront érkezik, de számottevő változást nem hoz. Több felhő zavarhatja a napsütés, de számottevő csapadék nem várható. A szél északnyugatira fordul és élénk lökések kísérhetik. A hőmérséklet kora reggel 21, délután 28 fok körül alakul.
5: Az időjárás jelentés támogatója a DM, a tudatos napvédelemért.
6: Lezárással találkozhatnak az Andrássy úton a Kodály körönd és az Izabella utca között rendezvény miatt vasárnap este 7 óráig. A 105-ös, a 210-es és a 210B busz, valamint a 910-es és a 912-es éjszakai járat is terelve a Podmanicki utcán át közlekedik. Nem érinti a Kodály körönd, Bajza utca és a Hősök tere megállókat. A Rákóczi úton a Nagykörút közelében a Klauzár utcánál lezárással találkozhatnak a befelé vezető sávokban ma, várhatóan este 6-ig daruzás miatt. Sávelhúzással kifelé 2, befelé 1 sávban tudnak közlekedni. Nagyon fontos még a tömegközlekedést használóknak, hogy vasárnap üzemkezdettől délig az M4-es metró Kelenföld vasútállomás és a Szent Gellért tér Műegyetem között nem közlekedik karbantartás miatt. A kimaradt szakaszokon a sűrűben induló 49-es villamossal és a 19-es villamossal utazhatnak. A Szent Gellért tér, Műegyetem és Móricz Zsigmond körtér, illetve a Bikás Park között a 7-es autóbusszal tudnak közlekedni. Csepelen csak a félútpálya járható a Vénusz utcában a Szabadság utca előtt ma délutánig, mert útburkolatot javítanak.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
6: 8 óra után járunk, jó hétvégét kívánok, én Karakas Balázs vagyok. Hasznos információk ebben a 60 percben is, és természetesen sok zene, kevés beszéddel, hogy minél dinamikusabban induljon a mai reggel. Jön Summer, Lady Gaga, előtte pedig Bruno Mars indítja a zenei folyamot, I Just Might.
0: A legnagyobb slágerek változatosan. Csak a sláger.

képlet. A legnagyobb slágerek között a legújabbak is. Ez a Sláger FM. A legnagyobb slágerek. Változatosan.

A Sláger FM-en szólnak a legnagyobb slágerek a 80-as évektől kezdve. A 90-es éveken át. Egészen napjainkig. Sláger FM. Minden, amit szeretünk.

0: A mai nap egy hideg frontot hoz Budapestre, de ez jelentős változással nem jár. Számottevő csapadék nem valószínű, bár többfelé zavarhatja felhőzet a napsütést. A szél északnyugatira fordul, és akár élénk lökések is kísérhetik. Nem lesz hideg, Budapesten ma 28 fok környékén alakulnak a csúcsértékek. Hajnalra mondjuk jóval frissebb lesz a levegő, hiszen akár 18 fokig is lehűlhet majd a hőmérséklet. Viszont vasárnap már újra csendes napos időben lehet részünk, érdemes lehet szabadtéri programokat tervezni, hiszen nem várható csapadék, és a légmozgás sem lesz jelentős. Közlekedjünk figyelmesen, mondom a fontos tudnivalókat. Lezárják a Margit-szigeten a Sulegfrigyes sétányt rendezvény miatt, ma este 11-től vasárnap egészen reggel 7-ig. A 26-os busz a Zenélők út és a Nyugati pályaudvar között ez idő alatt nem közlekedik. Ma éjféltől hétfő hajnalig lezárják a 13. kerületi Dagály utcát a Népfürdő utca és a Karikás-Frigyes utca között rendezvény miatt. A 79-es troli rövidített útvonalon jár, nem érinti a Párkány utca és a Népfürdő utcai sporttelep közötti megállókat. Tart a felújítás Újpesten az István úton és a Pozsonyi utcában. A Lőrinc utcától a Berda József utcáig szakaszos sávlezárásra kell készülni, és megnyitották a Nyár utcát. A Petőfi utcától a Király utcáig továbbra is sávlezárásra számíthatnak. A Pozsonyi utcában befelé lezárták a Tél utcánál a két belső sávot, és nem lehet balra a Tél utcába bekanyarodni. A kifelé vezető oldalon lezárják a jobbra kanyarodó sávot, de a Terelősziget után be lehet fordulni jobbra. A Berda József utcából nem tudnak balra a Pozsonyi utcába kanyarodni. Lezárták a Tavasz utcát és a Jókai utcát az István útnál.
1: És most folytatódik egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatosan. Slágere

0: These beautiful things that
1: I've got. A legnagyobb slágerek változatosan. Ez a Sláger FM.

elszólt, amikor apának nem indult az autója. A két kazettással ezt másoltuk egymásnak. És az első MP3 letöltéseim. I said, are you gonna be my girl? A 80-as, 90-es és már a 2000-es évek legnagyobb slágerei. Megszakít.

0: Műsorajánló. Emlékszik még, milyen érzés volt szeptember 1-én újra belépni az iskola kapuján? A rég nem látott osztálytársak, a nyári történetek a folyosón és az első becsengetés. Szeptember 1-én a Sláger reggel visszaül az iskolapadba. Somogyi Zolival oda térünk vissza, ahol számára minden elkezdődött.
1: A 125. ünnepi tanévét indító budapesti Szent István gimnáziumba, ahol már diákként iskola rádiót szervezett és műsort készített.
0: Most Pordán Petrával és Kajdi Csaba Cilával együtt újra átéljük a tanévnyitó hangulatát. Sláger reggel tanévnyitó.
1: Szeptember 1-én reggel 6-tól 10-ig élőben a Szent István gimnáziumból.
0: Sláger FM. Minden, amit szeretünk.
1: A műsor támogatói a BMW Budapest Motors. Első az élmény. www.bmw-budapestmotors.hu. A Köki Bevásárlóközpont. www.kökibevásárlóközpont.hu. És a Color Nyomda. www.colornyomda.hu. Nyomda termékek egy helyen.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Még szép, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
0: Ha megkeresik online vagy telefonon, kérjük, mondja el. Sláger FM. Köszönjük.
3: Emlékszel még a budapesti atlétikai VB-re? Újra nagyot álmodtunk. Atlétikai világdöntő Budapesten. Nincsenek előfutamok, csak elődöntők és döntők. Gyémántliga győztesek, világ és olimpiai bajnokok csapnak össze. Csak egy abszolút bajnok lehet. Vedd meg a jegyed és szurkolj a magyaroknak. Atlétikai világdöntő Budapesten szeptember 11 és 13 között.
4: Anya!
5: Apa!
4: Anya!
5: Apa!
4: Anya!
5: Apa!
4: Anya!
5: Apa!
6: Aqua.
7: Aqua. A zökkenőmentes suli kezdés és a nyugodt home office támogatója az aqua.hu.
8: Minden szeptemberben eljön az a négy nap, amikor a borok szerelmesei újra találkoznak. Rád is vár egy új kedvenc, egy rég nem látott barát és egy hosszúra nyúlt este. Ez a Budapest Borfesztivál. Találkozzunk szeptember 9 és 12 között a Budai Várban. www.aborfesztivál.hu.
9: Olcsóbb, mint egy éve? Az Aldiban igen. Például 100 g csirkemelsonka 18%-kal olcsóbban, most csak 349 forint. Mindig Aldi.
10: Sürgős esetben miért várna a kiszállításra? A Patika 24 kedvező árai már Újpesten is elérhetők azonnali átvétellel. Rendeljen a diszkontpatikák.hu oldalon, és vegye át akár most!
11: Ha küldenél, vagy ha épp te kapnál, tudod, csokifutár.com.
12: Jött egy üzenet, meghallgatom!
13: Drágám, a gyerekek reggel elindultak az első tanítási napra. Kissé komoran indult a napjuk, de mindkettőjüknek csomagoltam a 10 óraihoz pölöskei szörből készült üdítőt. Jó ötlet volt, így már boldogabban mentek iskolába. Este találkozunk, puszi!
14: Pölöskei, a családi szörp.
15: A minőség nem árkérdés, technológia kérdése. Color Nyomda. 30 év tapasztalat, Magyarország egyik legmodernebb gépparkja. Display, hullámkarton csomagolás, szórólap, névjegykártya. Minden nyomda termék egy helyen. Colornyomda.hu.
0: Vasárnap reggel, amikor a város még csak ébredezik, mi már az ízek útjára kerülünk.
16: Felfedezem és megkóstolom Budapest legizgalmasabb ízeit, és jól ki is beszélem a séffel, termelővel vagy a recept mögött álló szerzővel.
0: Kóstoljuk meg! Beszélgetések konyha nyelven.
16: Velem, Mautner Zsófival.
1: Főzés, inspiráló gasztrotörténetek.
0: Minden vasárnap reggel 8-kor a Sláger hétvégében.
1: És a Sláger FM YouTube csatornáján.
0: Sláger FM.
17: A reklám után...
0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Hazatérhetett a kórházból a balesetet szenvedett Gripen pilóta. Anafilaxiás allergiás gyermekek biztonságát segítő képzések indultak. Új rakodó és parkolóhelyeket alakítottak ki a József körúton. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Hazamehetett a kórházból, a balesetet szenvedett Gripen pilóta, jelentette be Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter, aki mielőbbi teljes felépülést kívánt az őrnagynak. A magyar légierő JAS-39 Gripenje hétfőn páros gyakorlat közben hibásodott meg. A pilóta a kialakult vészhelyzetben úgy döntött, hogy a gépet nem hagyja magára. Visszavitte a szolnoki bázisra, és csak a kényszerleszállást követően katapultált. Az Északpesti Centrum Kórház Honvéd Kórház korábbi tájékoztatása szerint a Gripen vadászgép pilótája a katapultálás során gerincsérülést szenvedett, emiatt kedden megműtötték. Képzésekkel segítik az iskolákat az anafilaxiás allergiás gyerekek biztonságáért, közölte Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter a közösségi oldalán. Magyarországon közel 25 ezer gyermek él anafilaxiás allergiával, ezért a tárca ingyenes, könnyen elérhető képzési és információs lehetőségeket kínál az intézményeknek. Három eszköz áll rendelkezésre: online képzés az Allergia Képzett Iskola Egyesülettől, gyakorlati oktató videó a Betesda Akadémián, és egy részletes segédlet több szakmai szervezet együttműködésével. A pedagógusok már a tanév előtt felkészülhetnek, és azt kérik, hogy az intézményekben dolgozók legalább 80%-a végezze el valamelyik képzést. Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter pénteken a közösségi oldalán jelentette be, hogy felmentette tisztségéből az Északpesti Centrum Kórház Honvéd Kórház főigazgatóját, Vikonkál Norbert Miklóst. A tárcavezető közlése szerint az intézmény új főigazgatójává Durai Gábor Zoltánt nevezik ki, aki eddig a Honvéd Kórház kardiológiai osztályának osztályvezető főorvosaként tevékenykedett. A miniszter szerint az új főigazgató feladata egyértelmű: erősebb betegellátás, több fejlesztés, korszerűbb kórház, valamint a honvéd egészségügyi képességek további megerősítése. Új rakodó és parkolóhelyeket, valamint biciklimentes járdákat alakítottak ki Budapesten a József körúton, miközben kerékpározni is biztonságosabb lett, közölte a Budapesti Közlekedési Központ és a Budapest Közút. A nagykörút teljes megújítása továbbra is Budapest egyik legfontosabb városfejlesztési célja. A Sejber Sándor utca és a Korvin negyed közötti szakaszon ezért olyan fejlesztések valósultak meg, amelyek javítják a közterület használhatóságát, növelik a gyalogos és kerékpáros közlekedés biztonságát, valamint rendezettebb feltételeket teremtenek az áruszállítás számára. Szeptember 6-án ismét több ezer futó lepi el Budapest utcáit a 41. Vizer Budapest félmaratonra. A szervezők közel 24 ezer indulót várnak a világ 111 országából. Az idei verseny egyik különlegessége, hogy több mint 15 orvos is rajthoz áll, nem csak futóként, hanem azért is, hogy szükség esetén azonnal segítséget nyújtson a mezőnyben. A Budapest félmaraton nem csak sportverseny, hanem különleges városnézés is. A 21,1 kilométeres útvonal a Duna mindkét partját, hidakat és a Margit szigetet is érinti, így a résztvevők futás közben Budapest több ikonikus részét is láthatják. A főtáv szeptember 6-án reggel 8 órakor rajtol a Pázmány Péter sétányról. Se komoly lehűlést, se számottevő csapadékot nem hoz a gyenge front, ami átvonul hazánk felett. Az átmenetileg megnövekvő felhőzet mellett több órás napsütés valószínű, csak kevés helyen fordul elő zápor, esetleg zivatar. A legmagasabb nappali hőmérséklet Budapesten és vételkörzetünkben is 30 fok körül alakul, de ez az ország más részeire is érvényes, délkeleten lesz valamivel melegebb. Késő este 18-23 fok várható.
4: Futóverseny miatt a mai napon délig, majd aztán este 6 órától vasárnap hajnali 1 óráig lezárják a budai alsórakpartot a Rákóczi híd és a Margit híd között, és lezárásra kell készülni délig, valamint este 8 órától vasárnap hajnali 1-ig a Halász utca, Bemrak part, Ígverem utca, Fő utca, Clark Ádám tér, Lánchíd, Széchenyi István tér, Lánchíd, Lánchíd utca, Várkert rakpart útvonalon futóverseny miatt. Aztán szombaton, ma este 8 órától vasárnap hajnali 1-ig lezárják a Hunyadi János út, Dísztér, Palota út, Váralja utca, Alagút útvonalat is. Aztán délig, majd este 7-től üzemzárásig a 19-es villamos a Bécsi út, Vörösvári út és a Batthyány tér, valamint Kelenföld vasútállomás és a Döbrentei tér között közlekedik. Nem érinti a Rudas gyógyfürdő és a Batthyány tér közötti megállókat. A 41-es villamos terelve a Krisztina körúton át közlekedik, és nem érinti a Rudas gyógyfürdő és a Szent Lukács gyógyfürdő közötti megállókat. A 105-ös és a 210B autóbusz délig, majd este 7-től üzemzárásig, illetve a 9-10-es éjszakai járat este 11:30-től vasárnap hajnali egyik terelve közlekedik, nem érinti a Balcsy-Zsilinszky út és a Krisztina tér közötti megállókat.
5: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
4: 9 óra után szép szombat reggelt kívánok. Bízom hozzá, hogy a pihenésé lehet ilyenkor a főszerep. Hello, én Karakas Balázs vagyok, és ebben az órában is keveset beszélünk, sokat zenélünk. Edwin Collins-szal például hamarosan nosztalgiázunk is egyet, előtte viszont Usher hozza a kiválóságát. Ez a Most!

0: Ma napközben 28 fok környékén alakulnak a csúcsértékek Budapesten, úgyhogy annak ellenére, hogy egy gyenge hidegfront érkezik, azért jelentős változás nem áll be időjárásunkban. Napközben többfelé napsütésre készülhetünk. Holnap is újra csendes, napos, nyárias időnk lesz, csapadék nem várható és a légmozgás sem lesz jelentős. Holnap a délutáni órákban már akár a 31 fokot is elérhetjük Budapesten. Hétfőn derült idővel indul a nap, aztán majd szépen sorjában elkezdenek megjelenni a gomoly felhők, amikből jöhetnek záporok, zivatarok is. Ennek ellenére meleg, akár 35 fok is lehet hétfőn. Lezárással találkozhatnak az Andrássy úton a Kodály körönd és az Izabella utca között rendezvény miatt vasárnap este 7 óráig. A 105-ös, a 210-es és a 210B busz, valamint a 910-es és a 912-es éjszakai járat is terelve a Podmanicki utcán át közlekedik. Nem érinti a Kodály körönd, Bajza utca és a Hősök tere megállókat. A Rákóczi úton a Nagykörút közelében a Klauzár utcánál lezárással találkozhatnak a befelé vezető sávokban ma, várhatóan este 6-ig daruzás miatt. Sávelhúzással kifelé 2, befelé egy sávban tudnak közlekedni. Nagyon fontos még a tömegközlekedést használóknak, hogy vasárnap üzemkezdettől délig az M4-es metró Kelenföld vasútállomás és a Szent Gellért tér műegyetem között nem közlekedik karbantartás miatt. A kimaradt szakaszokon a sűrűben induló 49-es villamossal és a 19-es villamossal utazhatnak. A Szent Gellért tér műegyetem és Móricz Zsigmond körtér, illetve a Bikás Park között a 7-es autóbusszal tudnak közlekedni. Csepelen csak a félútpálya járható a Vénusz utcában a Szabadság utca előtt ma délutánig, mert útburkolatot javítanak.
1: És most folytatódik egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM. Minden, amit szeretünk.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Igen, itthon is. A Sláger FM-et hallgatja.
0: Ha megkeresik telefonon vagy online,
1: kérjük mondja el. Sláger FM.
0: Köszönjük.
2: Anya.
3: Apa.
2: Anya.
3: Apa.
2: Anya.
3: Apa.
2: Anya.
3: Apa.
4: Aqua.
0: Aqua. A zökkenőmentes suli kezdés és a nyugodt home office támogatója az aqua.hu.
5: Afrodite Hotel Zalakaros, ahol a farmunk az éléskamránk. Körágyas, jacuzzi lakosztályok, kinti és benti medencék, napozó terasz, római fürdő, saját farm és kalandpark. Afrodite Hotel Zalakaros. 30-383-5969.
6: Mindjárt szeptember 1-e. Kezdődik a sulis bevásárlás a Kökiben. Vásárolj 5000 forint felett, töltsd fel a blokkodat a Köki appban, és nyerj 50000 forint értékű vásárlási utalványt a Half Price, a Sports Direct, a Budmill, a Pirex vagy a Flying Tiger üzleteibe. Szerezd be egy helyen a suli kezdéshez szükséges holmikat. Részletek a Köki appban. Várunk a Köki bevásárlóközpontban.
0: Vajon ki az a hős, aki emberfeletti erővel rendelkezik? Legyőz minden akadályt, hóban, sárban vagy izzasztó forróságban tör előre, aki előtt csak egyetlen cél lebeg. Teljesíteni a küldetést.
7: Runner futár, az én hősöm.
0: Runner futár szolgálat. 061 20 30 100. Mert igenis szükség van hősökre. www.runnerkft.hu.
8: Passzív jövedelemre vágysz? Chocolate Brand Solarium Franchise. Ledes készülékek, fényterápia, ultra high-tech barnulás a hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kiváló befektetés, passzív jövedelem, kedvező bérletkonstrukciók. www.ledsoli.hu.
9: Székre állok.
0: A Sláger FM műsora. Ortutai Dóri és Hajdú Steve kérdeznek.
10: A kicsik pedig elmondják.
11: Neked volt olyan állat, aminek nem tudtad a nevét, Dani? És a szüleid mondták meg, hogy ez kutya.
12: Mindenki tudja.
13: Tudtad először, mikor láttál szurikátát, például, hogy ez szurikáta?
12: Szurikát, igen.
13: Na most, te most tudod?
12: Tudtam, persze.
13: Ja, ne haragudj, bocsánat.
11: A kutyát például honnan tudjuk egyből, hogy ezt mindenki tudja, hogy
12: hát azért, mert nagyon cuki.
3: És négy lábú.
11: És négy, jó, de az asztal is négy lábú és cuki.
12: Hát az asztal nem cuki,
9: kicsit sem. Székre állok.
0: Szombaton reggel 6 órától a Sláger hétvégében a YouTube-on és minden podcast felületen.
1: A műsor támogatója a Lidl Magyarország, amely a WWF Magyarországgal közösen újra életre keltette a Lutra albumot.
0: Sláger FM. A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
14: Budapestre érkezik az Európai Tanács elnöke. Lezárult az országos mentőszolgálat belső felmérése. Új inkubátort kapott a Heim Pál Gyermekkórház. A Sláger FM híreit Molnár Anikótól hallják. Szerdán Budapestre érkezik az Európai Tanács elnöke, António Costa Magyar Péter kormányfővel az EU következő hosszú távú költségvetéséről tárgyal majd. Az Európai Tanács elnöke már korábban közölte, hogy augusztus 25 és szeptember 17 között felkeresi az Európai Unió tagállamainak többségét. Az idei megbeszélések középpontjában az EU következő hosszú távú költségvetése áll, de szó lesz a védelemről, a versenyképességről, az uniós bővítésről és Ukrajna támogatásáról is. Lezárult az országos mentőszolgálat belső felmérés, amelyben a vidékről Budapestre érkező és az irányító csoportokban dolgozó munkatársak tapasztalatait vizsgálták, közölte az OMS a közösségi oldalán. A felmérés a szolgálatok tervezhetőségére, az utazásra, a kommunikációra, a pihenési és munkakörülményekre, valamint a hazautazásra is kitért. Az irányító csoportoknál a terhelést, az együttműködést, a vezetői jelenlétet és a szakmai támogatást is értékelték. Az első intézkedés már meg is született. Szeptember 1-től az óránként biztosított 10 perces szünetet 15 percre emelik. A 2654 választ hamarosan részletesen értékelik, a gyorsan megvalósítható változtatásokat rövid távon bevezetik, a hosszabb távú problémákat pedig a fejlesztések beépítik. Új korszerű inkubátorral bővült a Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet koraszülött osztálya Sajman Leonyid üzletember felajánlásának köszönhetően. A készülék teljes beszerzési költségét saját forrásból vállalta, közvetlenül támogatva a legkisebb betegek biztonságos ellátását. Az intézmény Madarász utcai koraszülött osztályára került a berendezés, amelyről dr. Fekete Ferenc, a Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet orvos igazgatója beszélt a Sláger FM-nek.
2: Az inkubátor az azért kell, mert mi koraszülötteket gondozunk és látunk el, és hát ez az egyik legjobb ebből a kategóriából. Nagyon jól biztosítja ezeket a hőmérsékleti, illetőleg páratartalmi oxigén állandóságot. Nagyon jól monitorizálható benne a gyermek különböző életfunkciói. Plexilapja van, szinte alig kell mozdítani gyermeket benne, és ebben az inkubátorban tudunk bizonyos kezeléseket is végrehajtani. Úgy kell ezt elképzelni, mintha egy 5 csillagos, 1 ágyas szállodában lenne a gyermek.
14: Az inkubátor védett környezetet biztosít a babák fejlődéséhez és gyógyulásához, miközben hatékonyan támogatja az orvosok és ápolók mindennapi munkáját. Vasárnaptól visszaadják a forgalomnak a Flórián téri felüljárót, közölte Karácsony Gergely egy rádióinterjúban. A polgármester elmondta, hogy a felújítást határidőre és a költségvetési kereten belül, sőt a tervezett költségnél kisebb összegből fejezték be. Bár a csomópontban még zajlanak a munkálatok, a felüljáró teljes mértékben használható lesz az iskola kezdésre. A beruházás több mint 3 milliárd forintba került, ami a főváros pénzügyi helyzetében jelentős kiadásnak számít. Karácsony Gergely köszönetet mondott a budapestieknek a felújítás idején tanúsított türelmükért. Se komoly lehűlést, se számottevő csapadékot nem hoz az a gyenge hidegfront, ami átvonul hazánk felett. Az átmenetileg megnövekvő felhőzet mellett több órás napsütés valószínű, csak kevés helyen fordulhat elő egy-egy zápor, esetleg zivatar. A legmagasabb nappali hőmérséklet Budapesten és vételkörzetünkben egyaránt 30 fok körül alakul, de ez az ország más részeire is igaz. Délkeleten lesz ennél valamivel melegebb, késő este 18-23 fok várható.
3: Tíz óra után 4 perccel nézzük az aktuális közlekedési információkat is. Budapesten szakaszonként a Nagykörúton lassabb lehet a haladás, erre számíthatnak. Egyes részeken a Hungária körgyűrűn is nagyobb az átkelési idő, mint ahogy a Kiskörúton, a Rákóczi úton és szakaszonként a Bajcsy-Zsilinszky úton is többen vannak. Egyes részeken az Alkotás utcán is meglassul a forgalom. Nem csodálkozunk rajta, hiszen rendezvény miatt lezárták a Műegyetem rakpartot délfelé a Szent Gellért tértől a Bertalan Lajos utcáig. Majd este 8 órától holnap délután 4-ig két irányban lezárásra kell készülni. Ma este 8-tól szombat éjfélig a Budafoki utat is lezárják a Szent Gellért tér és a Csíki utca között. Az M1-es autópályán a Budapest felé vezető oldalon baleset történt, az Óbaroki térségben korábban 2 személyautó és 1 kis teherautó ütközött össze. Befejezték a helyszínelést, de a mindkét irányban kialakult torlódás ismét lassan szűnik meg. Ha most indulnak Budapest felől arra, akkor erre készüljenek. Az M5-ösön Budapest felé Inácsnál 3 személyautó ütközött össze, le van zárva a belső 7 kilométeres már a kialakult torlódás.
4: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
15: És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
3: 10 óra múlt, a nyár utolsó szombat délelőttjét is együtt kezdhetjük. Hello a stúdióban Karakas Balázs, és természetesen itt vannak a legnagyobb slágerek, a One Republic, akik a 2000-es évek végén robbantak be igazán a Timbaland-féle Apologize-zal, és azóta csak ontják magukból a sikereket. Itt a Counting

legnagyobb slágerek. Változatosan. Változatosan.

A Nicky or Desi és a Sunroof itt a Sláger FM-en 5 perccel múlt el, délelőtt 4:11. Köszönöm, hogy együtt töltjük a szombatot, a hétvége első napját. Vigyázzanak az M5-ösön Budapest felé tartók, Inárcs térségében korábban 3 személyautó ütközött össze. Megszűnt a sávzárás, a legutóbbi hírekben már ez szerepel, viszont a több kilométeres torlódás lassan akar feloszlani. De legalább nekünk vannak jófajta programjaink a hétvégére, úgyhogy elüthetjük az időt. Ferencváros egyik legnagyobb kulturális rendezvénye a Bakács Fest érkezik. A rendezvényen koncertek, színházi előadások, táncelőadások, filmvetítések, kiállítások, irodalmi beszélgetések, workshopok és gyermekprogramok várják egymást. A mai napon az Anima Sound System, vasárnap pedig a Dark Shell ad nagy koncertet, de a kisebb színpadokon is egész nap zajlanak az események. A fesztivál helytörténeti sétákkal, közösségi programokkal, a Rádai negyed kevésbé ismert arcát is bemutatja, úgyhogy kívánom, hogy érezzék jól magukat Ferencvárosban a hétvégén. Nálunk pedig a következőkben egy belevaló művész úr, méghozzá Prince most a folytatásban. A 91-ben megjelent albumán volt rajta ez a dal, és akkor a siker volt, hogy a Billboard 600 lista első helyéig jutott. Itt a Cream.

mi vagyunk a sláger. Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan. I remember simple days, love you in simple ways, but now I'm cursed with this black heart.

Zenekar frontembere, Damiano Dávid és a The First Time itt a Sláger FM-en. Jócskán 10:30 után járunk már. Köszönöm, hogy együtt rádiózhatunk. Hannah Montana, avagy Miley Cyrus érkezik hozzánk a folytatásban. Különböző korszakait végig kísérhettük a nyilvánosságban, és az biztos, hogy bármikor is néztünk rá, mindig egy elképesztő sikeres csajt láttunk. Tőle érkezik most az End of the World, előtte nézzük, milyen időnk lesz. 25 fokot mutatnak a hőmérők jelen pillanatban most a fővárosban, egy kicsikét úgy fúj a szél, a Hungaromet sárga figyelmeztetést adott ki zivatarveszély miatt Pest vármegyére, úgyhogy így érdemes tervezgetni a szabadtéri programokat. De egyébként ezek ilyen futó kisebb záporok lehetnek, jelentős mennyiségű csapadékot ugyanis a meteorológia mára nem ígért a térségünkre. Arra viszont mindenképp felhívnám a figyelmet, hogy egy gyenge hidegfront okozott most némi kis felfrissülést, számottevő változást nem hozott, többfelé zavarhatja még felhő a napsütést. Budapesten telítettebb forgalmi sávokkal találkozhatnak, szakaszonként a Nagykörúton, a Kiskörúton, valamint a Rákóczi úton, és nehézkesebb lehet egyes szakaszokon a haladás a Hungária körúton is. Ott leginkább egyébként a Kerepesi úti csomópont környékéről kaptam olyan jelzéseket, hogy jelenleg is több az autós. A Rákóczi úton a Nagykörút közelében a Klauzál utcánál lezárták a befelé vezető sávokat ma, várhatóan este 6 óráig daruzás miatt. Sávelhúzással kifelé 2, befelé 1 sávban tudnak közlekedni. Torlódik a forgalom a Tököli úton, a Dózsa-György úttól és a Kossuth-Lajos utcában az Erzsébet hídtól. Ezek mellett számítsanak arra, hogy volt baleset is, méghozzá Pest vármegyében a Budakeszi-Zsámbék összekötő úton, Budakeszi belterületén 2 személyautó ütközött össze. A főutcán a Budaörsi út kereszteződésénél lezárták a félútpályát. A 12-es főúton Nagymaros belterületén a Millennium-i soron gázvezeték szakadás történt, de

Kylie és a Can't Get You Out of My Head, ez itt a Sláger FM 3.4.11 után járunk már több mint 5 perccel, köszönöm, hogy együtt rádiózhatunk. Nem lesz rossz idő, ma 29 fok Budapesten, ugye maximum elszórtan lehetnek kisebb zivatarok, de egyébként csak mondanám, hogy ennek ellenére valaki úgy dönt, hogy el kéne menni a Balcsira fürdőzni egyet, 22 fokos a Balaton vízhőmérséklete, egy picikét hűvös, képzeljék, a Verencei tóé csak 19. Na, az durva. Whitney hangja viszont elkísér minket bármerre is járunk. A 80-as, 90-es évek zenei tévéinek egyik állandó énekesnője volt. A Clean Bandit dolgozta fel a How Will I Know-t, azonnal játsszuk, előtte pedig még az Iron Mafia is pörög. Volt egy álmom. Volt egy

0: legfrissebb információk, hírek a Schlager FM-en.
1: Ütlenkezelés gyanúja miatt nyomoznak a volán tartozások elengedése ügyében. 7%-kal javult a vonatok menetrendszerűsége. Új sporteszközöket kaptak székesfehérvári iskolások. A Schlager FM híreit Molnár Anikótól hallják. Péntek délután a Magyar Honvédség kecskeméti gripenjeit riasztották egy francia kisrepülőgép miatt, amely szabálytalanul közlekedett a térségben. A repülőgép Szlovénia felől Ausztrián keresztül Csehország irányába tartott, azonban nem létesített rádiókapcsolatot a polgári légiforgalom irányítással. Az osztrák készenléti géppár is felszállt, így a magyar vasmadarak visszaléptek alacsonyabb készenléti fokozatba. A magyar gripenek a sikeres azonosítást és a légtér elhagyását követően visszatértek a kecskeméti bázisra. Nyomozást indított a készenléti rendőrség nemzeti nyomozóirodája a több milliárd forintos önkormányzati volántartozások elengedése miatt, írja a HVG. Az eljárás állampolgári feljelentés alapján ismeretlen tettes ellen indult hűtlenkezelés gyanújával. A lap szerint a nyomozók már iratokat is bekértek a MÁV személyszállítási ZRT-től. Korábban több mint 4 milliárd forintnyi tartozást engedtek el több önkormányzatnak. A legnagyobb 2 milliárd forintos kedvezményt Kecskemét kapta. A döntések Lázár János minisztersége idején születtek. 7%-kal javult a vonatok menetrendszerűsége a Balaton északi partján a nyári főszezonban, közölte Hegyi Zsolt, a MÁV vezérigazgatója. A javulás nagyobb teljesítményű mozdonyok forgalomba állításával, a balatonfüredi mozdonycsere átszervezésével, lassú jelek felszámolásával és egyes járatok menetrendjének egyszerűsítésével magyarázta. Az augusztus 31-én kezdődő utószezonban továbbra is közlekedik a Katica interrégió. Megmaradnak a kék hullám gyorsított járatai, a Tapolcáról indul a reggeli vonat pedig Levendula IC néven IC minőségű szerelvénnyel jár majd. Összesen 248 millió forint értékben kaptak új sportfelszereléseket a tankerületi általános iskolák Székesfehérváron, írja a FEOL. A fejlesztés 15 intézményt érint, az eszközlistát pedig az iskolák igényei alapján állították össze. Az új felszerelések a mindennapos testnevelést és a különböző sportfoglalkozásokat segítik majd. A beruházás állami támogatásból valósult meg, az eszközök tavasszal és nyáron megérkeztek az intézményekbe, így a tanévkezdésre valamennyi érintett tornaterem használatra készen várják a diákokat. Szeptember 4-e és 6-a között ismét megtelik könyvekkel és irodalmi programokkal a budavári Kapisztrán tér. A budavári könyvünnepen hazai kiadók, író-olvasó találkozók, családi programok és koncertek várják a közönséget. A rendezvény pénteken Sebestyén Márta koncertjével indul, szombaton pedig többek között báb előadás, solymász bemutató és kézműves foglalkozások lesznek. Vasárnap Beke István Ferenc gitárkoncertje után a Zentai Jazz & Roll zárja a programot. A háromnapos esemény minden programja ingyenesen látogatható. Az Újpest FC magabiztos teljesítménnyel csoport elsőként kvalifikálta magát a férfi futszál bajnokok ligája következő szakaszába. A Sterbinski Amália sportcsarnokban rendezett négynapos minitorna pénteki zárómérkőzésén a csapat 4-2-re múlta felül a koszovói Trenyica együttesét. Se komoly lehűlést, se számottevő csapadékot nem hoz az a gyenge hidegfront, ami átvonul hazánk felett. Az átmenetileg megnövekvő felhőzet mellett több órás napsütés valószínű, csak kevés helyen fordulhat elő egy-egy zápor, esetleg zivatar. A legmagasabb nappali hőmérséklet Budapesten és vételkörzetünkben egyaránt 30 fok körül alakul, de ez az ország más részeire is igaz. Délkeleten lesz ennél valamivel melegebb. Késő este 18-23 fok várható.
2: A Budapesten autózók telítettebb forgalmi sávokra készülhetnek az Alkotás utca Margit körút útvonalon, de több az autós jelenleg a Kiskörúton, szakaszonként a Nagykörúton, a Hungária körgyűrűn és a Könyves-Kálmán körúton is, de nem veszélyes a helyzet, csak úgy néhol-néhol meglassulgat a forgalom. Egyébként a Rákóczi úton is szakaszonként több autóssal találkozhatnak, úgyhogy ott is számítsanak erre. Ami még nagyon-nagyon fontos és tényleg mindenkit érint, hogy lezárásokkal is találkozhatunk. Például futóverseny miatt ma délig, majd este 6-tól vasárnap hajnali 1-ig van lezárva a Budai Alsórakpart a Rákóczi híd és a Margit híd között. Lezárásra készülhetnek délig, valamint este 8-tól hajnal 1-ig a Halász utca, Bemrakpart, Jégverem utca, Fő utca, Clark Ádám tér, Lánchíd, Széchenyi István tér, Lánchíd, Lánchíd utca, Várkert rakpart útvonalon. És ma este 8-tól hajnali 1-ig a Hunyadi János út, Dísztér, Palota út, Váralja utca, Alagút útvonalon is. De rendezvény miatt le van zárva a Műegyetem rakpart és a Szent Gellért tér és a Bertalan Lajos utca között vasárnap 16 óráig. Mai félig a Budafoki utat is lezárták a Szent Gellért tér és a Csíki utca között.
3: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
2: 11 múlt több mint 5 perccel, jó hétvégét kívánok, én Karakas Balázs vagyok, a szombati lazítást pedig megalapozzuk a legjobb program lehetőségekkel, és persze azokkal a zenékkel, amiket már kívülről fújunk. Ez a dal Alex Warren egyik hatalmas kiválósága, idén télen robbantotta a sikerlistákat. Fever Dream!
0: Napjainkban ez a sláger. Ez a sláger. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

Sabrina Carpenter és a Tears. Ez itt a Sláger FM egész hétvégén azokkal a zenékkel, amiket igazán szeretünk. És ott lehetnek velünk az autóban, vagy éppen otthon, amíg készül az ebéd. És persze mindezek mellett nézzük a legjobb program lehetőségeket, ugyanis tart a Bartók Fest a Szent Gellért tér, Műegyetem rakparton, a Budafoki úton és a BML kertjében. Az egész napos Új Budai Fesztivál idei témája a város láthatatlan működése. Azok az emberek, közösségek és munkák kerülnek a középpontba, melyek mellett rendszerint észrevétlenül haladunk el. Több mint 40 civil szervezet készül interaktív programokkal, beszélgetésekkel, műhelyekkel és városi sétákkal. És hát persze a kínálatban rengeteg jófajta koncert is szerepel. A gyerekeket kreatív foglalkozások, játékok várják, mindez ráadásul ingyenesen. Úgyhogy jó szórakozást kívánok hozzá. Mivel mással, mint a 80-as évek egyik felejthetetlen zenéjével, ők már a Dead or Alive, You Spin Me Round!

0: Robbie Williams és a Trippin itt a Sláger FM-en, ahol a váltást most Chappell Roan veszi át. Egyszer elmondta egy interjúban, hogy ennek a dalnak a létrejöttében a Los Angelesbe költözése inspirálta és az ott megtapasztalt szabadság. Még aki Remi Gálán is előadta egy hatalmas rózsaszín pónival a színpadon. Hát ez mondjuk tökéletes lezárása volt egy hosszú sikertörténetnek. Chappell Roan, Pink Pony Club, előtte nézzük, milyen időjárás várható Budapesten. Most 25-26 fokot mutatnak a hőmérők a fővárosban. Hűvösnek érezzük, mert egy gyenge hidegfront érkezett meg fölénk, de ez nem hozott számottevő változást. Több felhő zavarhatja a napsütést, de jelentős csapadék ezekből nem várható. A szél északnyugatira fordul és élénk lökések kísérhetik. Mint mondtam, jelentős csapadék nem várható, de azért kiadták Budapestre is a citromsárga figyelmeztetést a zivatar veszélye miatt, úgyhogy az azért még bizony benne lehet a pakliban. Délután egyébként 29 fokig melegszik majd fel a hőmérséklet, hajnalban 19, holnap napközben pedig már 31 fok lehet. Jó utat kívánok, a közlekedési információkat sem felejtjük el. Az Alkotás utca, Margit körút útvonalon jelentősebb a forgalom. Többen vannak a Kiskörúton és a Nagykörúton is, és a Hungária körgyűrűn, valamint a Könyves Kálmán körúton is több az autós. Sokan közlekednek jelenleg a Rákóczi úton is, a hozzánk eljutott információk szerint. Ne csodálkozunk rajta, hogy van egy kis változás, hiszen futóverseny miatt ma délig, majd aztán este 6-tól vasárnap hajnal 1-ig lezárás alatt a budai alsó rakpart, a Rákóczi híd és a Margit híd között. Lezárásra készülhetnek délig, valamint este 8-tól holnap hajnali 1-ig. A Halász utca, Bemrakpart, Jégverem utca, Fő utca, Clark Ádám tér, Lánchíd, Széchenyi István tér, Lánchíd, Lánchíd utca, Várkert rakpart útvonalon, és este 8-tól hajnali 1-ig a Hunyadi János út, Dísztér, Palota út, Váralja utca, Alagút útvonalon is. Az autópályán utazóknak fontos, az M5-ösön Szeged felé Kecskemétnél a terelt szakaszon két személyautó összeütközött, 3-4 kilométeres a torlódás, az M1-esen Ausztria felé is volt baleset, Tatabánya térség két személyautó ütközött össze, ott is 3 km hosszúságú már a torlódás.
1: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. Sláger. Sláger. Sláger FM. Minden, amit szeretünk.

Micsoda újdonság! Egy fiatal énekesnő Ella Langley, tőle pedig a Be Her. Ez a Sláger FM hétvégén is ekkora zenékkel, melyek között most egy hazai csapat hozza el a váltást. A 2010-es évek egyik meghatározó magyar fesztivál zenekarává vált a Blaha Louisiana. Dalaik a klubkoncertektől egészen hamar eljutottak a hatalmas nagy fesztiválok nagy színpadáig. Szeretjük őket, mert jól dúdolható slágereket készítenek. Itt van tőlük a Ha élni felejtek.

0: Műsorajánló. Emlékszik még, milyen érzés volt szeptember 1-én újra belépni az iskola kapuján? A rég nem látott osztálytársak, a nyári történetek a folyosón és az első becsengetés. Szeptember 1-én a Sláger reggel visszaül az iskolapadba. Somogyi Zolival oda térünk vissza, ahol számára minden elkezdődött.
1: A 125. ünnepi tanévét indító Budapesti Szent István gimnáziumba, ahol már diákként iskolarádiót szervezett és műsort készített.
0: Most Pordán Petrával és Kajdi Csaba Cilával együtt újra átéljük a tanévnyitó hangulatát. Sláger reggel tanévnyitó.
1: Szeptember 1-én reggel 6-tól 10-ig élőben a Szent István gimnáziumból.
0: Sláger FM. Minden, amit szeretünk.
1: A műsor támogatói a BMW Budapest Motors. Első az élmény. www.bmw-budapestmotors.hu. A Köki Bevásárlóközpont www.kökibevásárlóközpont.hu. És a Color Nyomda www.colornyomda.hu. Nyomda termékek egy helyen.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
0: A Sláger FM hivatalos logisztikai partnere az Express One.
2: Express One, a csomagszállító.
0: www.expressone.hu.
3: Emlékszel még a budapesti atlétikai VB-re? Újra nagyot álmodtunk! Atlétikai világdöntő Budapesten! Nincsenek előfutamok, csak elődöntők és döntők! Gyémántliga győztesek, világ- és olimpiai bajnokok csapnak össze! Csak egy abszolút bajnok lehet! Vedd meg a jegyed és szurkolj a magyaroknak! Atlétikai világdöntő Budapesten szeptember 11 és 13 között!
4: Ülj újra iskolapadba a Pannon Oktatási Központ esti iskolájába, ahol felnőttként is van lehetőséged sikeres általános iskolai bizonyítványt és érettségit szerezni. Tegyél egy lépést a jövődért, mi segítünk! Jelentkezz a puk.suli.hu-n, vagy keresd minket személyesen Gyöngyösön a Barátok tere 3 szám alatt a Mátrai Művelődési Központban, Budapesten a Károly körút 3/A szám alatt az Asztóriánál, vagy Szigethalmon a Városi Szabadidőközpontban.
5: Afrodité Hotel Zalakaros, ahol a farmunk az éléskamránk. Körágyas, jacuzzi lakosztályok, kinti és benti medencék, napozó terasz, római fürdő, saját farm és kalandpark. Afrodité Hotel Zalakaros. 30-383-5969.
6: Ne vesződj az otthoni mosás maratonnal. Gyere a Laundro önkiszolgáló mosodába, ahol akár 20 kg ruhát moshatsz és száríthatsz egyszerre, akár egy órán belül. Professzionális gépek, prémium bőrbarát mosószerek, kulturált környezet. Ha most Laundro kártyát vásárolsz, 5000 forint ajándékfeltöltést kapsz. Laundro. Gyorsabb, jobb, olcsóbb. Keresd minket a Váci és a Dunakeszi Tescóban, valamint Dunajvárosban az Intersport

0: A részletekért kattints a meleget.hu per játék oldalra.
1: Mindjárt szeptember 1-e. Kezdődik a sulis bevásárlás a Kökiben. Vásárolj 5000 forint felett, töltsd fel a blokkodat a Köki appban, és nyerj 50000 forint értékű vásárlási utalványt a Half Price, a Sports Direct, a Budmill, a Pirex vagy a Flying Tiger üzleteibe. Szerezd be egy helyen a suli kezdéshez szükséges holmikat. Részletek a Köki appban. Várunk a Köki bevásárló központban.
2: A reklám után a legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
3: Emlékhétvége keretében hajtanak fejet a mohácsi csatahősei előtt. Még idén elindulhatnak az első vizsgálatok a vagyonvisszaszerzési hivatalnál. Akadálymentes napot tartanak Orfűn, a Sláger FM híreit Molnár Anikótól hallják. Magyar Péter miniszterelnök beszédével megkezdődtek a hivatalos állami megemlékezések Mohácson, az 1526. augusztus 29-én lezajlott sorsfordító csata 500. évfordulóján. A kormányfő azt mondta, egy nemzet erejét nem az mutatja meg igazán, hogy soha nem bukik el, hanem az, hogy fel tud állni. Szombaton 17 órától a hétvége leglátványosabb programja várható, a mohácsi csata újrajátszása, amelyben 100 lovas és 300 gyalogos vesz részt. A vasárnapi számos program kínál többek között vívóversenyeket, koncerteket és solymász bemutatót. Emellett a látogatóknak lehetőségük lesz a csatát kutató szakemberekkel is beszélgetni. Még idén el fognak indulni az első vizsgálatok, de előbb fel kell állnia a hivatalnak, ki kell dolgoznia a vizsgálati módszertanát, hogy jogállami módon miként lehet felkutatni és bebiztosítani az eltűnt állami vagyont. Mondta pénteken a Telexnek adott interjúban a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal frissen megválasztott elnöke. Unger Anna szerint valahol 20 és 60 ezer milliárd forint között van az a vagyon, amit fel kell kutatni, ami ebből elérhető, azt be kell biztosítani, és majd a bíróságok döntik el, hogy mi lesz az indítványaik sorsa. Nagyon alacsony a Tisza vízhozama, rendkívüli intézkedésekre van szükség az ivóvíz ellátás védelmében, közölte a Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság igazgatója az MTI-vel. Akár 30 cm-rel is csökkenhet majd Szolnokon a Tisza vízszintje, mondta el Lovas Attila. Közölte, több héttel ezelőtt kiépítettek egy mobil szivattyúállást a szolnoki felszíni vízműhöz, és most azt egészítették ki egy tartalékállással. Ha a beépített vízkivételi mű már nem tudná ellátni az apadás miatt a funkcióját, akkor a mobil szivattyúk pótolják a kieső kapacitást, tette hozzá. Sárkányhajózás, motorcsónakázás, lovaglás, lovaskocsizás, motorozás, horgászat és raliautós élményvezetés is szerepel a szeptember 5-én Orfűn zajló Akadálymentes Turizmus Napja nevű rendezvény programjai között. A rendezvényen a fogyatékossággal élők olyan élményeket szerezhetnek, amelyekhez a mindennapokban csak korlátozottan férnek hozzá, közölték a szervezők az MTI-vel. Különleges program a vak és gyengénlátó részt vevők számára biztosított autóvezetés, amely immár a rendezvény egyik emblematikus programeleme. A maga nemében egyedülálló, a sportágban sosem látott showelemekkel színesített 3x3 órás műsort kínál. Szeptember 11-e és 13-a között az első alkalommal sorra kerülő 10 millió dollár összdíjazású atlétikai világdöntő a Zsivócki Gyula Nemzeti Atlétikai Központban. Ezen a versenyen a párizsi olimpia bajnokai és a tavalyi tokiói szabadtéri világbajnokság aranyérmesei mellett, ügyességi számokban a világranglista első 8, futószámokban pedig a rangsor első 16 helyezettje indulhat. A képernyőkön különleges grafikákkal mutatják be a versenyzőket, sőt a mesterséges intelligencia segítségével egy-egy versenyszám közben azt is lehet majd látni, kinek mekkora esélye van a győzelemre. A hőmérsékletet egyáltalán nem befolyásolja az a hideg front, amely ma szeli át az országot. Csupán átmeneti felhősödés zavarhatja a napsütést, kisebb zápor csak helyenként fordulhat elő. A szél viszont nyugatira, északnyugatira fordul és időnként meg is erősödik. A hőmérséklet tehát 31 fok közelében tetőzik országszerte, keleten ennél pár fokkal melegebb lehet. Vasárnap már nyugodtabb idő következik, a front mögött gyorsan csökken a felhőzet és ismét több órára kisüt a nap, csapadékra továbbra sem kell számítani.
4: Délelmúlt 4 perccel már a közlekedési információkat mondom, mert autóban is érdemes a Sláger FM-et hallgatni. Az M1-esen az Ausztria felé vezető oldalon Tatabánya térségében korábban 2 személy autó ütközött össze, le van zárva a belső sáv, képzeljék el, már 10 km hosszan torlódnak a járművek. Én mindenképpen azt javaslom, hogy meg lehet próbálni kerülni a régi 1-es főúton, ha valaki megpróbálkozott vele, bátran megírhatja vagy felhívhat és elmondhatja, hogy mit tapasztalt ott. 0630 30 30 95 8-as a számunk. Az M5-ösön is volt baleset a Szeged felé vezető oldalon Kecskemétnél a terelt szakaszon, ott 2 személy autó ütközött össze, ott nagyjából 3-4 kilométeres jelen pillanatban a torlódás, azért ott is kell türelem, de ott is érdemes lehet akár a régi 5-ös főútra lemenni, hiszen például Kecskemétnél is van egy elkerülő szakasz, ahol aztán lehet délfelé folytatni tovább az útirányt, relatíve problémamentesen. Budapesten a Rákóczi úton, a Nagykörút közelében a Klauzál utcánál lezárták a befelé vezető sávokat ma, várhatóan este 6 óráig daruzás miatt. Sávelhúzással kifelé 2, befelé 1 sávban tudnak haladni. A legutóbbi hírek szerint torlódik a forgalom a Tököli úton a Dózsa-György úttól és a Kossuth-Lajos utcában az Erzsébet hídtól.
5: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
4: Neki lendülünk a hétvége ebédidőnek, én pedig hozom majd a program lehetőségeket, az aktuális információkat és csak a legnagyobb slágereket. Hello, Karakas Balázs vagyok, jön Harry Styles, mélye előtte pedig Álvaro Soler csinálja az igazán nyárias hangulatot, rajtom most a Sofia!

újabb sláger. A Sláger FM. Sláger

A Level 42 a 80-as évek Britpop funk világának egyik jellegzetes zenekara volt, és ez gyakorlatilag összetéveszthetetlen. A Listen to Love 86-ban a brit lista harmadik helyéig jutott. Ezt játszottuk most itt a Sláger FM-en. Közben az M1-esen, hogyha autóznának, tudjanak róla, hogy ugye volt egy baleset Tatabánya térségében, megszűnt a sávzárás, arról kaptunk híreket, de azért a jelentős torlódás lassan akar arra felé feloszlani, szóval legyenek türelmesek. Mindezek mellett lehet gondolkozni a legizgalmasabb a budapesti és környékbéli program lehetőségekben. Képzeljék, ma az Országos Mentőszolgálat szabadtéri családi napját tartják a Városligeti Nagyréten egészen délután 4 óráig, itt közelről megismerhető az életmentők munkája. Ha kilátogatnak, akkor modern és retro mentőjárműveket nézhetnek meg, mentési és mentőkutyás bemutatókat láthatnak, na meg szakemberektől sajátíthatják el az újraélesztés és az elsősegélynyújtás alapjait. A gyerekeket pedig bűvészműsor, arcfestés és csillántetkó, valamint kézműves foglalkozások, na meg az Alma együttes igyekszik elkápráztatni. A kellemes kikapcsolódáshoz én is hozzájárulok, most itt a Honey Beast-tel. Jön tőlük a legnagyobb hős.

0: ez valami elképesztő volt. Az MTV aranykorában a dal videóklipje rengeteget forgott, és elképesztő emlékezetes is volt. Alicia Silverstone és Liv Tyler, Steven Tyler lánya is szerepeltek benne. Az Aerosmith és a Crazy 94 egyik hatalmas felvétele szólt itt nálunk a Sláger FM-en, ahol hamarosan Ed Sheeran veszi át a váltást. Ez azért már egy jóval pörgősebb és jóval modernebb dal. Mindjárt jön a Bad Habits, előtte nézzük, hogy milyen idő lesz Budapesten. 26 fokot mérhetünk ebben a pillanatban Budapesten, és egészen felhős az ég. Vételkörzetünkben és egyébként Pest megyében is vannak pontok, ahol most jelen pillanatban is zivatar tevékenység tombol. Pest megyére kivonatva a zivatar veszély, ilyenkor elsődleges veszélyforrást a villámlás jelenti, emellett esetenként szélerősödés is várható. Jelentős csapadék nem érkezik, de azért a zivatar az még továbbra is benne van a pakliban. A nappali csúcsértékek ma 28-29 fok környékén alakulnak, hajnalban pedig 19 fokig hűl majd le a levegő. Mondom a közlekedési információkat itt a Sláger FM 0630303098, ami telefon és SMS számunk. Zoli nemrég arról írt, hogy az 5-ös főúton Örkény belterületén dolgozik egy trafipax és méri az áthaladókat. Arrafelé legyenek óvatosak, szintén trafipaxot jelentettek nekünk Üllő belterületéről az Ócsai útról, illetve kaptam még ilyen információkat a Monor belterületéről a József Attila utcáról is, úgyhogy legyenek nagyon figyelmesek, ha betartják a sebességhatárokat, akkor ugye ezekből sem szabad, hogy baj származzon. Az M1-es korábban volt egy baleset a Hegyeshalom felé vezető oldalon Tatabánya térségében, ahol korábban két személyautó ütközött össze. Nincs más sávzárás, de azért kialakult egy jelentős mértékű torlódás, ami lassan akar feloszlani. Jelenleg is számíthatunk forgalomkorlátozásokra. Rendezvény miatt le van zárva a Műegyetem rakpart a Szent Gellért tér és a Bertalan Lajos utca között egészen vasárnap délután 4-ig. Ma éjfélig le van zárva a Budafoki út és a Szent Gellért tér és a Csíki utca között. Ezeket a pontokat el kell kerüljük, nem tudunk más csinálni. Sötétek a jelzőlámpák délután 2-ig a Hungária körút Ajtósi Dürer sor csomópontban, ott a forgalmat rendőrök irányítják.
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

0: Jaj, de szeretem dal. Top Loader, Dancing in the Moonlight. Egy olyan felvétel, ami 2000-ben jelent meg, és hát rögtön már a brit kislemezlistát is meghódította. Szólt a rádiókban, nyári bulikon, és a mai napig például, ha egy baráti társasággal autózunk valahová, meghalljuk ezt a dalt, akkor azért 10-ből 9 haver együtt énekli velünk. Köszi, hogy a Sláger FM-et hallgatják. Korábban arról kaptunk híreket, hogy Örkény belterületén az 5-ös főúton dolgozik egy trafipax, és Monor belterületén a József Attila úton is kint vannak, és ellenőrzik a sebességet. Figyeljenek oda, mert hogyha túl nehéz a bakkancs, akkor abból könnyen drága lehet a nyár utolsó szombat délutánja. Ezek mellett viszont, ha már itt a nyár utolsó szombat délutánja, ne feledjék, kedden reggel bizony becsöngetnek. Ennek okán a Sláger FM reggel 6 és 10 óra között a Szent István gimnáziumból jelentkezik. Élőben az iskola 125. tanévének első napján. Elképesztő izgalmak lesznek majd. És persze közben igazán jó dalok, hiszen Tom Grennan következik most. A Little Bit of Love.
1: A legnagyobb slágerek változatosan.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Büntető feljelentést tett az M6-os autópálya koncesszió miatt a minisztérium, 40 millió forintos villanyszámlát hozott a nyár a biodómnak. Állandó rendőri jelenlét lesz a főváros több pontján. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Büntető feljelentést tett a közlekedési és beruházási minisztérium a fővárosi nyomozóügyészségen. Különösen nagy vagyoni hátrányt okozó hűtlenkezelés és hivatali visszaélés büntettének gyanúja miatt. Az M6-os autópálya üzemeltetési jogának az MKIF koncessziós társaság részére történt odaítélése ügyében. Jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter szombaton a közösségi oldalán. Vitézi Dávid közölte, hogy a korábbi építési és közlekedési miniszter a tárca szakmai javaslatát figyelmen kívül hagyva 11 évre vetítve több mint 100 milliárd forinttal drágában adta oda a Mészáros Lőrinc és Szíj László érdekkörébe tartozó autópálya koncesszornak a szerződést. Júliusban több mint 40 millió forintot kellett kifizetni a biodóm villanyszámlájára, miután a fővárosi állat és növénykert új létesítménye az extrém nyári hőségben is folyamatosan üzemelt. A kiugró összeg ugyanakkor nem érte váratlanul az üzemeltetőket, a költség megfelelt az előzetes kalkulációnak, augusztusban pedig már alacsonyabb energiaszámlára számítanak. A hűtési rendszer végül jól vizsgázott, a biodóm belsejében 28-32 Celsius fok között tartották a hőmérsékletet, ami 6-8 fokkal volt alacsonyabb a kinti értékeknél. A hőterhelés mérséklésében árnyékoló vitorlákat és természetes légáramlást is alkalmaztak, a legforróbb napokon azonban az aktív hűtőrendszer bekapcsolására is szükség volt. A kormány elfogadta a kerületi polgármesterek kezdeményezéseit, így belátható időn belül javulhat Budapest közbiztonsága, osztotta meg a hírt Soproni Tamás Teréz város polgármestere. Budapest belső kerületeinek polgármesterei július 15-én fordultak a kormányhoz, azonnali intézkedéseket kezdeményezve a fővárosi közbiztonság javítása érdekében. A kormány elfogadta azt a javaslatot, hogy legyen állandó rendőri jelenlét Budapest legproblémásabb csomópontjain. A belügyminiszter tájékoztatása szerint 19 állandó és 90 visszatérő fővárosi helyszínen lesz koncentrált rendőri jelenlét. Ezek a helyszínek a kerületi önkormányzatokkal való egyeztetés után legkésőbb szeptember 15-éig ki lesznek jelölve. Először rendezik meg a Székesfehérvári Egyházmegye kegyhelyeinek találkozóját Bodajkon, 5 kegyhely, 1 édesanya címmel. A szeptember 12-i rendezvényre várják a bodajki búcsúra érkezőket és a gyalogozzarándokokat is. A témában tartott pénteki sajtótájékoztatón Spányi Antal megyéspüspök elmondta, hagyományteremtő szándékkal meghívták Bodajkra a másik 4 búcsújáró helyet, és a szeptember 12-i találkozón bemutatkoznak a kegyhelyek, kiállítják a kegyképeiket, illetve közös imádságot is tartanak. Ezen a hétvégén 5. alkalommal rendezik meg az Icarus Minifestet az északi járműjavítóban, ahol a legendás magyar buszgyártás történetébe is bepillanthatunk. A kiállításon az Icarus meghatározó sorozatban gyártott típusai sorakoznak fel, a korai modellek mellett a bemutató középpontjában a nagy számban gyártott 200-as család áll, de olyan ritkább járművekkel is találkozhatunk, mint az Icarus 630 Cabrio. A belépő ára 424 forint, amellyel az Öveket becsatolni című időszaki kiállítás is megtekinthető. A hőmérsékletet egyáltalán nem befolyásolja az a hideg front, amely ma szeli át az országot. Csupán átmeneti felhősödés zavarhatja a napsütést, kisebb zápor csak helyenként fordulhat elő. A szél viszont nyugatira, északnyugatira fordul és időnként meg is erősödik. A hőmérséklet tehát 31 fok közelében tetőzik országszerte, keleten ennél pár fokkal melegebb lehet.
2: Az autóban is kell a hangerő a Sláger FM-re, mert mi mondjuk a közlekedési híreket is. Korábban arról kaptam információkat, hogy az 5-ös főúton Örkény belterületén trafipax dolgozik, illetve arról, hogy Monor belterületén a József Attila utcában is láttak egy háromlábú eszközt, ami bizony sebességet mért, és ülő belterületén az Ócsai úton is. Ha ezekről tudnak valamit, SMS-ezzenek vagy hívjanak a 0630303095-8-as számunkon. A budapesti forgalmi sávok telítettek, például a Kiskörúton, a Nagykörúton, valamint szakaszonként a Könyves Kálmán Kálmán körúton is. Jelentősebb forgalommal találkozhatnak az Üllői út és a Nagykörút csomópontjában, valamint a Rákóczi úton és egyes szakaszonként még a Podmaricki utcában is több lehet az autós. Számoljanak arra, hogy a Margit körút forgalma is jelentősebb, és az Alkotás utcájé is. Na meg a budai oldalon az alsó rakparton is egyre több az autós, mert hogy legalább ugye az már nyitva van, úgyhogy ott lehet közlekedni. Hát mindennek van ugye pozitív oldala. Készüljenek viszont arra, hogy rendezvény miatt le van zárva a Műegyetem rakpart a Szent Gellért tér és a Bertalan Lajos utca között egészen holnap délután 4 óráig.
3: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
2: Egy óra után közel 5 perccel egy felhős szombat délutánon is játsszuk a legnagyobbakat. Halloween Karakas Balázs vagyok. Jön majd a Kátszai vadonatúj zenéje, az Animal elképesztő nagy siker már most. Most viszont Pharrell Williams első körben 10 hétig vezette ezzel a sikerlistákat. Ez a Happy.

egy régi dal, Daryl Hall és Jonah Oates és az Out of Touch. 8 perccel járunk már délután fél kettő előtt. Köszönöm szépen, hogy a Sláger FM-et hallgatják. És persze az autóban legyenek türelmesek, hiszen például a Kiskörúton, a Nagykörúton jelentősebb a forgalom, de hát jó néhány úton, Drákóczi úton, a budai alsórakpartokról is kaptam olyan jelzéseket, hogy többen vannak, úgyhogy legyenek kitartóak, bármerre is útnak indulnak. Például akkor is, ha mondjuk a budapesti második kerületet vennék célba. Zajlik ugyanis a Pest Hidegkúti Művészeti Fesztivál még ma és holnap. A nyárbúcsúztató fesztivál hétvégi kínálatában gyermekelőadások, koncertek, kertmozik, kézműves foglalkozások, játszóházak és szabadtéri produkciók szerepelnek. Eszter Lánc mesezenekar, a Rutkai Bori Banda, báb színházi előadások és cirkuszi produkciók várják a kisebbeket és a kicsikét nagyobbakat is. A jó szórakozáshoz pedig hozzájárulok hamarosan Sompol könnyed nyárias dalával, de még előtte a Bombon és Radics Gigi duettje következik. Ez a Rabot vagyok.

0: Az énekes magasba törő énekhangja és az érzelmes dalok gyorsan megtalálták a rajongókat. Benson Boone-tól szólt a Mystical Magical itt nálunk a Sláger FM-en, és mindjárt a 90-es évek elejének egyik nagy magyar pop jelensége a repülők is megérkeznek hozzánk, de még előtte nézzük, milyen időjárás várható Budapesten. Vételkörzetünk több pontján is esik jelenleg az eső. Monori erdő, Szent Mártonkát, a János hida, a Kunhegyes környékéről kaptunk olyan információkat, hogy ott jelen pillanatban is csapadékkal találkoztak hallgatóink. Egyébként az ország közepén sok felé jelen pillanatban is esik. Budapesten egyelőre 26 fokot mutatnak a hőmérők, egészen felhős az ég. Ki van adva Pest megyére a citromsárga figyelmeztetés a zivatar veszély miatt, szóval azért nem zárható ki az sem, hogy mi itt megázunk, de természetesen itt nem kell arra gondolni, hogy órahosszákon tartó áztató eső lenne, leginkább kisebb zivatarok fordulhatnak elő. Budapesten több felé terítettebbek lehetnek a forgalmi sávok, például a Kiskörútról és a Nagykörútról is ilyen jellegű információkat kaptam. Amit ne feledjenek el, hogy a Rákóczi úton a Nagykörút közelében a Klauzál utcánál lezárták a befelé vezető sávokat ma, várhatóan este 6 óráig daruzási munkálatok miatt. Sávelhúzással kifelé 2, befelé 1 sávban tudnak haladni. Ami még nagyon-nagyon fontos, hogy futóverseny miatt ma este 6-tól holnap hajnali 1-ig lezárják a budai alsó rakpartot a Rákóczi híd és a Margit híd között. Lezárásra kell készülni este 8-tól hajnal 1-ig a Halász utca, Bemrakparti, Ígverem utca, Fő utca, Clark Ádám tér, Lánchíd, Széchenyi István tér, aztán Lánchíd, Lánchíd utca, Várkert rakpart útvonalon, és ma este 8-tól hajnali 1-ig a Hunyadi János út, Dísztér, Palota út, Váralja utca, Alagút útvonalon is. Ezek mellett le van zárva ugyebár a Műegyetem rakpart, a Szent Gellért tér és a Bertalan Lajos utca között is, holnap délután 4 óráig. Lezárták éjfélig a Budafoki utat is, a Szent Gellért tér és a Csíki utca között. És lezárták az Andrássy utat, a Kodály körönd és az Izabella utca között is rendezvény miatt holnap este 7-ig.
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

0: Csak ide-oda szökelek, mint zerge fenn a hegyen.
1: Jobbrád, balrád,
0: kerülöm a kapuját. Nélkülem még el vagyok, de kicsinálom a vacsorát. Bemegyek egy moziba és tönkretet. Ahogy a jó nevű eszik éppen ölelkeznek. Ő is így csinált velem az ágyban. Nagy bajban voltam és kisgatyában.

0: még rosszabb.
1: Amikor nem mentem moviba, anyuékkal ezt hallgattuk otthon. Az első Walkmanem csak előre tudott tekerni. You're unbelievable. A Tini szerelmes éveim.
2: A 80-as, 90-es és már a 2000-es évek legnagyobb slágerei. Megszakítás nélkül. Sláger

0: Szente moviba anyuékkal ezt hallgattuk otthon. Az első Walkman-em csak előre tudott tekerni. A tini szerelmes éveim.
1: A 80-as, 90-es és már a 2000-es évek legnagyobb slágerei. Megszakít!

0: hazamenni.
1: Merhelóikkal felejtettünk el hazamenni, a Sláger FM-en ilyen könnyed nyárias dallamok is pörögnek. Szombat délután sokaknál beütött a kajakuma, valaki pedig éppen telefonál. 0630 30 30 95 8-as a számunk. Sláger FM, tessék!
2: Szia drága, Enikő vagyok 17-ből, nálunk itt nincsen dugó. Örülök, hogy hallom a hangodat, és örömmel hallgatom a műsorodat.
1: De jó fej vagy, mi jót csinálsz itt szombat délután?
2: Ha most éppen pihenéssel, aztán mi vacsoráztunk, ebédeltünk, elmosogattunk, és most egy kis pihenés, de a vacsora is majd nem sokára végül is.
1: Hát még egyet még aludni kell hozzá, tudod, délután, ebéd után, hogy vacsorázhassunk.
2: Délutáni kajakóma. A következő zenét küld nekem, Enikő.
1: Oké, neked dobom a Coldplay és a dél-koreai BTS közösét. Jön a My Universe.
2: Coldplay, jöhet? Oké, köszönöm, drága. Puszi, szép napot.

서로 수놓아진 별. 내 우주에 널 다른 세상을 만들어주는 girl. 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 이 시련도 결국엔 자

0: Műsorajánló. Emlékszik még, milyen érzés volt szeptember 1-én újra belépni az iskola kapuján? A rég nem látott osztálytársak, a nyári történetek a folyosón és az első becsengetés. Szeptember 1-én a Sláger reggel visszaül az iskolapadba. Somogyi Zolival oda térünk vissza, ahol számára minden elkezdődött.
1: A 125. ünnepi tanévét indító budapesti Szent István gimnáziumba, ahol már diákként iskolarádiót szervezett és műsort készített.
0: Most Pordán Petrával és Kajdi Csaba Cilával együtt újra átéljük a tanévnyitó hangulatát. Sláger reggel tanévnyitó.
1: Szeptember 1-én reggel 6-tól 10-ig élőben a Szent István gimnáziumból.
0: Sláger FM. Minden, amit szeretünk.
1: A műsor támogatói a BMW Budapest Motors. Első az élmény. www.bmw-budapestmotors.hu. A Köki Bevásárlóközpont www.kökibevásárlóközpont.hu. És a Color Nyomda www.colornyomda.hu. Nyomda termékek egy helyen.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Még szép, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
0: Ha megkeresik online vagy telefonon,
1: kérjük, mondja el. Sláger FM.
0: Köszönjük.
3: A Sláger FM hivatalos logisztikai partnere az Express One.
0: Express One. A csomagszállító.
3: www.expressone.hu.
4: Mindjárt szeptember 1-e. Kezdődik a sulis bevásárlás a Kökiben. Vásárolj 5000 forint felett, töltsd fel a blokkodat a Köki appban, és nyerj 50000 forint értékű vásárlási utalványt a Half Price, a Sports Direct, a Budmill, a Pirex vagy a Flying Tiger üzleteibe. Szerezd be egy helyen a suli kezdéshez szükséges holmikat. Részletek a Köki appban. Várunk a Köki bevásárlóközpontban.
5: Minden szeptemberben eljön az a négy nap, amikor a borok szerelmesei újra találkoznak. Rád is vár egy új kedvenc, egy rég nem látott barát és egy hosszúra nyúlt este. Ez a Budapest Borfesztivál. Találkozzunk szeptember 9 és 12 között a Budai Várban. www.aborfesztivál.hu.
6: Ülj újra iskolapadba, a Pannon Oktatási Központ esti iskolájába, ahol felnőttként is van lehetőséged sikeres általános iskolai bizonyítványt és érettségit szerezni. Tegyél egy lépést a jövődért, mi segítünk! Jelentkezz a puk.suli.hu-n, vagy keresd minket személyesen Gyöngyösön a Barátok tere 3 szám alatt a Mátrai Művelődési Központban, Budapesten a Károly körút 3/A szám alatt az Asztóriánál, vagy Szigethalmon a Városi Szabadidő Központban.
7: Jött egy üzenet, meghallgatom!
8: Drágám, a gyerekek reggel elindultak az első tanítási napra. Kissé komoran indult a napjuk, de mindkettőjüknek csomagoltam a 10 óraihoz pölöskei szörből készült üdítőt. Jó ötlet volt, így már boldogabban mentek iskolába. Este találkozunk, puszi!
7: Pölöskei, a családi szörp.
9: Székre állok.
0: A Sláger FM műsora. Ortutai Dóri és Hajdu Steve kérdeznek.
1: A kicsik pedig elmondják.
10: Neked mi a kedvenc állatod? Várjál, Dorina, kitalálom. A macska.
11: Nem.
10: Nem? Hanem?
11: Nyuszi.
10: A nyuszi! Van nyuszitok is? De szeretnél?
11: Nem.
10: Nem szeretnél? De jó. Neked a kedvenc állatod a szarvas?
11: Nem. Nyuszi, barna medve, cica kutya.
12: De most mondd meg nekem, Sanyika, hogy miért kedvenced a nyuszi?
11: Mert fehér, mert láttam a vásárba, és ilyen pici volt, és nagyon cuki.
12: Azt hittem azért, mert a Dorinának is az a kedvence.
10: Jó.
12: Nem? Nem? Nem? Csak azért, mert cuki a nyuszi.
11: Nagyon cuki.
12: Az igaz, ez igaz.
10: Nagyon cuki nyuszi.
9: Székre állok.
3: Szombaton reggel 6 órától a Sláger hétvégében, a YouTube-on és minden podcast felületen.
1: A műsor támogatója a Lidl Magyarország, amely a WWF Magyarországgal közösen újra életre keltette a Lutra albumot.
0: A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
13: A talpraállások történetének nevezte a magyar történelmet Magyar Péter, megduplázza a szociális tüzelőanyag program támogatási keretét a kormány. Napelemes hajóverseny zajlik a hétvégén Balatonalmáriban. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. A talpraállások történetének nevezte a magyar történelmet Magyar Péter miniszterelnök szombaton Mohácson, a Mohácsi csata 500. évfordulóján tartott megemlékezésen. Beszédét úgy folytatta, talán éppen ezért kell ma is beszélni az összefogásról. Egy kis nemzet nem engedheti meg magának, hogy önmagát gyengítse. Azt sem engedhetjük meg magunknak, hogy magyar embert magyar ember ellen fordíthassunk, hogy a vitáinkból gyűlöletet építsünk, emelte ki Magyar Péter. A kormány a 2026-27-es fűtési szezontól 5-ről 10 milliárd forintra emeli a szociális tüzelőanyag program támogatási keretét, derül ki a Magyar Közlöny pénteki számában megjelent kormányhatározatból. Az indoklás szerint a programra fordítható állami forrás összege 2019 óta a rendkívüli helyzetek kezelésére hozott intézkedéseket leszámítva nem emelkedett, miközben a piaci és környezeti feltételek jelentősen megváltoztak. Közben az országgyűlés megszavazta, hogy a tűzifa áfája szeptember 1-től 27-ről 5%-ra csökkenjen. Megszüntetik a Közép- és Kelet-Európai Onkológiai Akadémia alapítványt, közölte Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter a Facebook oldalán. A tárcavezető szerint az alapítvány működésének eredményei nem álltak arányban a ráfordított közpénzzel. A budapesti Diana utcai mintegy 1 milliárd forintért felújított ingatlant olyan célra használják majd, amely valóban a közérdeket szolgálja. A miniszter közölte, nincs szükség közpénz kifolyató szervezetekre, a forrásokat a szakdolgozók béremelésére, a házak fejlesztésére, a betegutak átláthatóvá tételére és a népegészségügy újjáépítésére fordítják. Az alapítvány 2019-es kormányzati döntéssel jött létre, 2020-tól működött 2,25 milliárd forintos támogatást kapott. Négy ország csapatai versengenek a hétvégén Balaton-Almádiban a Corcom Solar Boat Challenge nemzetközi napelemes hajóversenyen. A rendező Pannon Egyetem az MTI-hez eljuttatott közleményében azt írta, a nemzetközi egyetemi mérnökversenyen a résztvevő hallgatói csapatok saját tervezésű és építésű napelemekkel és akkumulátorokkal működő tisztán elektromos meghajtású hajóikkal mérik össze tudásukat. A negyedik éve megrendezett versenyen idén a Pannon Egyetem és a Budapesti Műszaki Egyetem csapatai mellett 5 holland, 2 lengyel és 1 görög egység indul. Szeptember 11-e és 13-a között 6. alkalommal rendezik meg a József Városi Jazz Fesztivált a Rákóczi téren és a Vásárcsarnokban. A program a klasszikus jazz és a kortárs irányzatok mellett fúziós világzenei és improvizatív produkcióknak is teret ad. A fellépők között olyan előadók és formációk szerepelnek, mint a Balázs Elemér Group Feat, Malek Andrea, a Rafael Mário Trio és az Olá Dezső Vibraton Quartet. A fesztivál egyúttal a fiatal zenészeknek is bemutatkozási lehetőséget kínál. A programokon való részvétel ingyenes. A hőmérsékletet egyáltalán nem befolyásolja az a hideg front, amely ma szeli át az országot. Csupán átmeneti felhősödés zavarhatja a napsütést, kisebb zápor csak helyenként fordulhat elő. A szél viszont nyugatira, északnyugatira fordul és időnként meg is erősödik. A hőmérséklet tehát 31 fok közelében tetőzik országszerte, keleten ennél pár fokkal melegebb lehet. Vasárnap már nyugodtabb idő következik, a front mögött gyorsan csökken a felhőzet és ismét több órára kisüt a nap, csapadékra továbbra sem kell számítani.
14: Jó utat kívánok, jönnek a friss közlekedési információk itt a Sláger FM-en. Vételkörzetünkben ismételten történtek balesetek. Az M4-es autóúton a Szolnok felé vezető oldalon Ceglédnél egy személyautó árokba hajtott. A 65-ös kilométernél az érintett pályaoldalt lezárták. Ha tehetik, a 63-as jelült Cegléd-Berccel kihajtón hajtsanak le az autóútról, majd a 4-es főúton kerüljenek, és a 66-os jelült Cegléd-Öregszőlő csomópontnál térjenek vissza az autóútra. A 6-os főúton Adony közelében egy motoros és személyautó ütközött össze, az 52-es kilométernél a félútpályát lezárták. Az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt között több szakaszon is útépítők dolgoznak félpályás korlátozással, napközben ezeken a részeken készülhetnek torlódásra. Budapesten jelentősebb autós forgalommal találkozhatnak a Nagykörúton és a Kiskörúton, de szakaszonként a Hungária körgyűrűn és a Könyves-Kálmán körúton is meglassul a forgalom. Számíthatnak rá, hogy a forgalom jelentősebb jelen pillanatban a Rákóczi úton is, de a budai oldalt vizsgálva Krisztina körúton és a Margit körúton is többen vannak.
15: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
14: Kettő óra után is adjuk a hétvége információit és a hétvége ritmusát. Köszi, hogy itt van, jó pihenést kívánok, én Karakas Balázs vagyok. Shakira érkezik, az idei foci világbajnokság hivatalos himnusza volt ez a dal. Hát 2010-ben csinált már egyet, most duplázott. Die, die!

Taylor Swift és a Toy Story 5 filmhez készült dal az I Knew It, I Knew You, egy vadonatúj zene. Ez itt a Sláger FM, jó hétvégét kívánok és jó pihenést. A Szolnok felé tartók pedig figyeljenek az M4-es autóúton. Cegli térségében ugyanis egy személyautó az árokba hajtott, az le van zárva. Javasolják, hogy térjenek le ott a 4-es főútra inkább. Én megjavaslom, hogy menjünk el például Szentendrébe. Gyönyörű hely, Szentendre udvarai, kertjei, galériái, közterei most egész hétvégére kulturális fesztivál helyszínné változtak. Körülbelül 160 program közül lehet választani. Koncertek, jazz, folklor produkció, kiállítások, irodalmi beszélgetések, műhelybemutatók, városismereti séták, de filmek és gyerekprogramok is szerepelnek a kínálatban. A város különleges hangulatát pedig esti fényfestés és a szokásosnál tovább nyitva tartó művészeti helyszínek erősítik. Úgyhogy kívánom, hogy érezzék magukat jól, hiszen Szentendre éjjel-nappal nyitva, ez a program neve. Ma és holnap Szentendre belvárosában. Itt pedig Malcolm Bello most a folytatásban és a 80-as évek egyik felejthetetlen zenéje, ami a Flashdance filmhez kötődik. Jön a Maniac!

0: A Train együttes összölt a Hey Soul Sister itt a Sláger FM-en 3 perccel múlt el délután 2:30. Esni fog, nem fog esni, milyen idő lesz, erről is mesélek. Aztán pedig a Little Mix is megérkezik hozzánk, a csapat, ami a Brit X-faktorban állt össze, és a 2010-es évek egyik legsikeresebb brit lánycsapatává vált. Jön a Breakup Song tőlük azonnal. Sokfelé borult az idő a környéken, Budapesten is sok a felhő, felettünk 26 fokot mutatnak a hőmérők ebben a pillanatban. A gyenge melegfronti hatás sokaknak azért megnehezítheti a napját, az arra érzékenyek ma fejfájást, görcsös panaszokat és vérnyomásingadozást is tapasztalhatnak. A fejfájás panaszokat a megélénkülő szél is fokozhatja, emiatt nyugtalanság és ingerlékenység is jelentkezhet. A záporok, zivatarok környezetében felerősödhetnek a parlagfűre allergiások panaszai, nekik érdemes ezeket az időszakokat zárt térben eltölteni. Volt egy baleset az M4-es autóúton a Szolnok felé vezető oldalon, Cegléd térségében árokba hajtott egy személyautó. Feloldották most már a pályazárat, egy sávon engedik a járműveket. A 6-os főúton is volt egy baleset, Adony közelében egy motoros és egy személyautós ütközött össze. Jelenleg az 52-es kilométernél félpályán engedik a forgalmat, úgyhogy vételkörzetünkben 2 darab baleset is volt, legyenek nagyon óvatosak, bármerre is elindulnának. Budapest útjain többfelé azért telítette forgalmi sávokkal találkozhatunk, például szakaszonként a Nagykörúton vagy a Hungárián is lehetnek meglassulósabb időszakok. Fontos még arról tudni, hogy futóverseny miatt ma este 6-tól vasárnap hajnal 1-ig lezárják a budai alsó rakpartot a Rákóczi híd és a Margit híd között, úgyhogy ma este már ne tervezzenek arra felé autóval menni. De lezárásra kell készülni este 8-tól hajnal 1-ig a Halász utca, Bem rakpart, Jégverem utca, Fő utca, Clark Ádám tér, Lánchíd, Széchenyi István tér, Lánchíd, Lánchíd utca, Várkert rakpart útvonalon is, és ma este 8-tól hajnal 1-ig a Hunyadi János út, Dísztér, Palota út, Várai utca, Alagút útvonalon is.
1: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás.

0: A Sláger FM-en szólnak a legnagyobb slágerek a 80-as évekből. A 90-es évekből. És napjainkból. Sláger FM. Minden, amit szeretünk.
1: Mi a hibám, amit féltettem? Mint csillag az égen, de ameddig tombol a tűz még bennem. Én hagyom a dékjen, majd elmegyek és ahol nem lát senki. Ott verek egy tábort, ha a múltat nem tudom jóvá tenni.

Az új Teddy Swims dalt játszottam itt a Sláger FM-en, és ne felejtjék el, kedden becsöngetnek, kezdődik a suli, de a Sláger reggelben is becsöngetnek. A szeptember 1-e majd a Szent István gimnáziumból indul, ahol ott lesz majd Csomogyi Zoli, Cila, Pordán Petra, jönnek a saját sulis történeteikkel, de csatlakozik még Mautner Zsófi is, úgyhogy lesznek itt nagy izgalmak. Jó szórakozást kívánok a kedd reggelhez, persze közben itt vannak a legnagyobbak, például most a Cool and the Gang, és a dal, ami a 80-as évek óta megunhatatlan, itt a Celebration.

0: A legnagyobb slágerek a Sláger FM-en szólnak.
1: Csak azok a zenék szólnak, amiket tényleg szeretek. Akár újabb, akár régebbi.
0: Hallgatóink szerint is.

0: Ez.
1: Hello, it's Suska Paldi here.
0: A Sláger FM, a legnagyobb slágerek. Változatosan.

0: legfrissebb információk, hírek a Schlager FM-en.
1: Budapestre érkezik az Európai Tanács elnöke. Lezárult az országos mentőszolgálat belső felmérése. Új inkubátort kapott a Heim Pál gyermekkórház. A Schlager FM híreit Molnár Anikótól hallják. Szerdán Budapestre érkezik az Európai Tanács elnöke, Antonio Costa Magyar Péter kormányfővel az EU következő hosszú távú költségvetéséről tárgyal majd. Az Európai Tanács elnöke már korábban közölte, hogy augusztus 25 és szeptember 17 között felkeresi az Európai Unió tagállamainak többségét. Az idei megbeszélések középpontjában az EU következő hosszú távú költségvetése áll, de szó lesz a védelemről, a versenyképességről, az uniós bővítésről és Ukrajna támogatásáról is. Lezárult az országos mentőszolgálat belső felmérése, amelyben a vidékről Budapestre érkező és az irányító csoportokban dolgozó munkatársak tapasztalatait vizsgálták, közölte az UMS a közösségi oldalán. A felmérés a szolgálatok tervezhetőségére, az utazásra, a kommunikációra, a pihenési és munkakörülményekre, valamint a hazautazásra is kitért. Az irányító csoportoknál a terhelést, az együttműködést, a vezetői jelenlétet és a szakmai támogatást is értékelték. Az első intézkedés már meg is született. Szeptember 1-től az óránként biztosított 10 perces szünetet 15 percre emelik. A 2654 választ hamarosan részletesen értékelik, a gyorsan megvalósítható változtatásokat rövid távon bevezetik, a hosszabb távú problémákat pedig a fejlesztésekbe építik. Új korszerű inkubátorral bővült a Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet koraszülött osztálya Sajman Leonyid üzletember felajánlásának köszönhetően. A készülék teljes beszerzési költségét saját forrásból vállalta, közvetlenül támogatva a legkisebb betegek biztonságos ellátását. Az intézmény Madarász utcai koraszülött osztályára került a berendezés, amelyről dr. Fekete Ferenc, a Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet orvos igazgatója beszélt a Schlager FM-nek.
2: Az inkubátor az azért kell, mert mi koraszülötteket gondozunk és látunk el, és hát ez az egyik legjobb ebből a kategóriából. Nagyon jól biztosítja ezeket a hőmérsékleti, illetőleg páratartalmi oxigén állandóságot. Nagyon jól monitorizálható benne a gyermek különböző életfunkciói. Plexilapja van, szinte alig kell mozdítani gyermeket benne, és ebben az inkubátorban tudunk bizonyos kezeléseket is végrehajtani. Úgy kell ezt elképzelni, mint hogyha egy 5 csillagos egyágyas szállodában lenne a gyermek.
1: Az inkubátor védett környezetet biztosít a babák fejlődéséhez és gyógyulásához, miközben hatékonyan támogatja az orvosok és ápolók mindennapi munkáját. Vasárnaptól visszaadják a forgalomnak a Flórián téri felüljárót, közölte Karácsony Gergely egy rádióinterjúban. A polgármester elmondta, hogy a felújítást határidőre és a költségvetési kereten belül, sőt a tervezett költségnél kisebb összegből fejezték be. Bár a csomópontban még zajlanak a munkálatok, a felüljáró teljes mértékben használható lesz az iskola kezdésre. A beruházás több mint 3 milliárd forintba került, ami a főváros pénzügyi helyzetében jelentős kiadásnak számít. Karácsony Gergely szünetet mondott a budapestieknek a felújítás idején tanúsított türelmükért. Se komoly lehűlést, se számottevő csapadékot nem hoz az a gyenge hidegfront, ami átvonul hazánk felett. Az átmenetileg megnövekvő felhőzet mellett több órás napsütés valószínű, csak kevés helyen fordulhat elő egy-egy zápor, esetleg zivatar. A legmagasabb nappali hőmérséklet Budapesten és vételkörzetünkben egyaránt 30 fok körül alakul, de ez az ország más részeire is igaz, de a keleten lesz ennél valamivel melegebb. Késő este 18-23 fok várható.
3: Jó utat kívánok, a közlekedési információkat is a Schlager FM-en hallják. Jelentősebb torlódással találkozhatnak szakaszonként a Kiskörúton és a Nagykörúton, de sok az autós a Rákóczi úton is, úgyhogy ott is legyenek türelmesek. Ne feledjék el, hogy baleset is volt, az M4-esen a Szolnok felé vezető oldalon Cegléd térségében hajtott árokba egy személyautó. Feloldották a pályazárat, egy sávon engedik a forgalmat, úgyhogy nyugodtan lehet arra menni. Várhatóan vasárnap hajnalban megnyitják a Flórián téri felüljáró északi ágát, a Flórián téren viszont továbbra is korlátozásokra kell készülni. A Rákóczi úton a Nagykörút közelében a Klauzál utcánál lezárták a befelé vezető sávokat, ma várhatóan este 8-ig daruzás miatt. Futóverseny miatt este 6-tól hajnal 1-ig lezárják a budai alsórakpartot a Rákóczi és a Margit hidak között, de lezárásra készülhetnek este 8-tól hajnal 1-ig a Halász utca, Bemrakpart, Jégverem utca, Fő utca, Clark Ádám tér, Lánchíd, Széchenyi István tér, Lánchíd, Lánchíd utca, Várkert rakpart útvonalon. Illetve ma este 8-tól vasárnap hajnal 1-ig a Hunyadi János út, Dísztér, Palota út, Váralja utca, Alagút útvonalon is lesznek lezárások.
4: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
3: Pörögnek nálunk a legnagyobbak, hogy egész hétvégén jól lazíthassunk együtt közösen. Én Karakas Balázs vagyok, hozzá majd a program lehetőségeket, közlekedési információkat és mellé ezeket a dalokat. A Jonas Brothers repít vissza az időben, egészen a pandémia időszakáig. Itt az X!

0: Let's Dance! Szóval David Bowie egy zseniális, emlékezetes felvétellel itt nálunk a Sláger FM-en, ahol lazíthatunk hazaiakkal, külföldiekkel, hatalmas nagy slágerekkel, de ezek mellett azért a budapesti programokkal is, ugyanis zajlik a TeFest ma és holnap az Andrássy úton, az Izabella utca és a Kodály körönt között, Terézváros összművészeti fesztiválján koncertek, színházi táncelőadások, sportfoglalkozások, workshopok és civil szervezetek programjai töltik meg az Andrássy utat. A hétvégi fellépők között megtalálhatják a Lóci játszékot, a Hard Jazz Bandet, a Los Orangutánst és Molnár Tamást. A családi kínálatban bábszínház, gyermekkoncertek, kreatív játékok, interaktív bemutatók, vasárnap pedig a Tempó sportnap különféle mozgásformák kipróbálására és egészségügyi szűrésekre is lehetőséget adhat. Úgyhogy kellemes kikapcsolódást kívánok hozzá, ez mindenképpen jót tehet. Mint ahogy Andrea Bocelli is, aki hát húzott egy nagyot, együtt dolgoztak David Guettával, Megan Thee Stallionnal közösen, az idei év labdarúgó világbajnokságának himnuszát készítették el, és hát az biztos, hogy több világ találkozása ez a dal. Az újdonság a DNA repül.
1: And I say, hey, anche se cadiamo, poi noi ci rialziamo, it's more than just a game, it's our DNA.
2: Yeah,

0: A Maxi Priest-tel és a Close to You-val lazítottunk itt a Sláger FM egész hétvégén ilyen jó dalokkal, hamarosan majd Billie Eilish-sal. 2024-ben jelent meg egy olyan dal, ami azért nagyon sokunk szívében azóta is jelen van. Mindjárt a Birds of a Feather hallható, de előtte nézzük, hogy milyen időjárás várható Budapesten. Holnap újra csendes, napos nyárias időben lesz részünk a fővárosban, kevés felhővel, így csapadék sehol nem várható megyénkben, a légmozgás sem lesz jelentős, a hajnal 19 fokkal indul, napközben pedig 31 fok környékén alakulnak a csúcsértékek. Hétfőn derült idővel indul majd a napvárosunkban, délután aztán elkezdenek gomoly felhők megjelenni, ezekből helyenként lehetnek akár záporok, zivatarok is, de ezek estére odébb állhatnak, lejjebb tolódhatnak, a szél csak a zivatarok környezetében erősödhet meg. És hát meleg lesz már hétfőn, hogy legalábbis jóval melegebb, aznap már akár 33 fokot is mérhetünk. Az autóban is Sláger FM, mert mi mondjuk a közlekedési információkat. Balesetmentes autózást kívánok, bármerre is indulna el a család a hétvégén. A nagykörúton telítettebbek a forgalmi sávok, szakaszonként a Hungárián is lehet némi meglassulás, valamint a Rákóczi út egyes szakaszain is készülhetnek arra, hogy nehezebb lehet szakaszonként az A-ból B-be történő eljutás, úgyhogy ezekon a részeken legyenek bőven türelmesebbek. Ezen túlmenőleg készüljenek arra, hogy van trafipax is, méghozzá Gyömrőbel területén a Mendei úton találkozhatunk háromlábú mérőeszköz. Ha betartják a sebességhatárokat, az sosem okozhat gondot. Az M4-esen Szolnok felé Cegléd térségében korábban árokba hajtott egy személyautó. Feloldották a pályazárat, jelenleg az információink szerint egy sávon, de engedik a forgalmat. Az osztrák határon az M1-esen Hegyeshalomnál a kilépő oldalon 3 kilométeres a torlódás. Ha most indulnak Budapest felől, számoljanak rá, hogy arrafelé nehezebb lehet eljutni A-ból B-be. És várhatóan holnap hajnalban megnyitják a Flórián téri felüljáró északi ágát. A Flórián téren viszont továbbra is korlátozásokra számítsanak.
1: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. Ez a Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: Chappell Roseannel a Good Luck Babe szólt nálunk a Sláger FM-en. Bármennyire is hihetetlen, ez a nyár utolsó szombat délutánja. Gyorsan elrepült, az már egyszer fix. Nem sokára jönnek az úzmarásabb reggelek, bár talán az még egy kicsit odébb van. Most ami aktuálisabb az az, hogy kedden reggel becsengetnek. De a Sláger reggelben is, ugyanis szeptember 1-én reggel 6 és 10 óra között a 125. tanévét kezdő Szent István gimnáziumból jelentkezik élőben a Sláger reggel. Addig pedig a svéd producer, aki nem véletlen csinál.
1: Egy helyen a legnagyobb kedvencei. A legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM.

0: Műsorajánló. Emlékszik még, milyen érzés volt szeptember 1-én újra belépni az iskola kapuján? A rég nem látott osztálytársak, a nyári történetek a folyosón és az első becsengetés. Szeptember 1-én a Sláger reggel visszaül az iskolapadba. Somogyi Zolival oda térünk vissza, ahol számára minden elkezdődött.
1: A 125. ünnepi tanévét indító budapesti Szent István gimnáziumba, ahol már diákként iskola rádiót szervezett és műsort készített.
0: Most Pordán Petrával és Kajdi Csaba Cilával együtt újra átéljük a tanévnyitó hangulatát. Sláger reggel tanévnyitó.
1: Szeptember 1-én reggel 6-tól 10-ig élőben a Szent István gimnáziumból.
0: Sláger FM. Minden, amit szeretünk.
1: A műsor támogatói a BMW Budapest Motors. Első az élmény. www.bmw-budapestmotors.hu. A Köki Bevásárlóközpont. www.kökibevásárlóközpont.hu. És a Color Nyomda. www.colornyomda.hu. Nyomda termékek egy helyen.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
0: Vasárnap reggel, amikor a város még csak ébredezik, mi már az ízek útjára kelünk.
3: Felfedezem és megkóstolom Budapest legizgalmasabb ízeit, és jól ki is beszélem a séffel, termelővel, vagy a recept mögött álló szerzővel.
0: Kóstoljuk meg! Beszélgetések konyha nyelven.
3: Velem, Mautner Zsófival.
1: Főzés, inspiráló gasztrotörténetek.
0: Minden vasárnap reggel 8-kor a Sláger hétvégében.
1: És a Sláger FM YouTube csatornáján.
4: Anya!
5: Apa!
4: Anya!
5: Apa!
4: Anya!
5: Apa!
4: Anya!
5: Apa!
6: Aqua. A zökkenőmentes suli kezdés és a nyugodt home office támogatója az aqua.hu.
7: Emlékszel még a budapesti atlétikai VB-re? Újra nagyot álmodtunk, atlétikai világdöntő Budapesten. Nincsenek előfutamok, csak elődöntők és döntők. Gyémántliga győztesek, világ és olimpiai bajnokok csapnak össze. Csak egy abszolút bajnok lehet. Vedd meg a jegyed és szurkolj a magyaroknak. Atlétikai világdöntő Budapesten szeptember 11 és 13 között.
8: A minőség nem árkérdés, technológia kérdése. Color Nyomda. 30 év tapasztalat, Magyarország egyik legmodernebb gépparkja. Display, hullámkartoncsomagolás, szórólap, névjegykártya. Minden nyomdatermék egy helyen. Colornyomda.hu.
9: Chocolate Brown Solarium, a piacvezető újdonság. Ledes készülékek, fényterápia, ultra high-tech barnulás, a hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kiváló befektetés, passzív jövedelem, kedvező bérletkonstrukciók. www.ledsoli.hu.
10: Tudta, hogy egy speciális szenzoros ruha segíthet az oxigén hiánnyal született babák mozgás fejlődésében? A mai IU kötőjel HU projekt kutatói a családok otthonába viszik a diagnosztikát, hogy a gyerekek a saját tempójukban stresszmentesen fejlődhessenek. Mi a Runner Express futárszolgálatnál nem tehetünk hozzá az orvosok és a kisősök munkájához, de büszkék vagyunk arra, hogy mi lehetünk az a kapocs, akik térítésmentesen eljuttatják ezeknek a kishősöknek a szuperhős ruhájukat. Mert a gyerekek a szívügyünk. Runner futárszolgálat. Plusz 36 1 20 30 100 www.runnerkft.hu.
11: Ülj újra iskolapadba a Pannon Oktatási Központ esti iskolájába, ahol felnőttként is van lehetőséged sikeres általános iskolai bizonyítványt és érettségit szerezni. Tegyél egy lépést a jövődért, mi segítünk! Jelentkezz a puk.suli.hu-n, vagy keresd minket személyesen Gyöngyösön a Barátok tere 3 szám alatt a Mátrai Művelődési Központban, Budapesten a Károly körút 3/A szám alatt az Asztóriánál, vagy Szigethalmon a Városi Szabadidő Központban.
0: Sláger FM.
2: A reklám után.
0: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
12: Megkapta a használatba vételi engedélyt a debreceni CATL akkumulátorgyár. Biztonságosabb lett kerékpározni a József körúton. Ütlenkezelés gyanúja miatt nyomoznak a volán tartozások elengedése ügyében. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Megkapta a használatba vételi engedélyt a debreceni CATL akkumulátorgyár első cellagyártó épülete. A CATL 2022. augusztusában jelentette be második európai akkumulátorgyárának megépítését Debrecenben, azzal a céllal, hogy szervesen bekapcsolódjon az európai autóipari és elektromobilitási ellátási láncba. A közlemény szerint a most megszerzett használatba vételi engedély a cellaépület két gyártó sorára vonatkozik, és egyelőre nem jelenti a termelés azonnali megkezdését. Ha elkészül, a magyarországi üzem lesz a CATL Kínán kívüli legnagyobb gyártóbázisa. Biztonságosabb gyalogos és kerékpáros közlekedés, új parkoló és rakodóhelyek. Többek között ilyen fejlesztések valósultak meg az elmúlt hetekben a József körút, Sejber Sándor utca és Korvin negyed közötti szakaszán. A július elején megkezdett, augusztus végéig befejeződő fejlesztés legfontosabb elemeként a József körút, Sejber Sándor utca és Korvin negyed közötti szakaszán a Petőfi híd felé vezető oldalon a kerékpársáv járdán vezetett szakaszai az útpályára kerültek, a meglévő úton vezetett szakaszokat pedig a jövőbeli elválasztást idéző elemekkel védik meg. A beruházás keretében a helyi üzleteket segítő parkoló és rakodóhelyek, valamint saját és bérelhető biciklik és rollerek parkolását segítő mobipontok is létesültek. Nyomozást indított a készenléti rendőrség nemzeti nyomozóirodája a több milliárd forintos önkormányzati volán tartozások elengedése miatt, írja a HVG. Az eljárás állampolgári feljelentés alapján ismeretlen tettes ellen indult hűtlenkezelés gyanújával. A lap szerint a nyomozók már iratokat is bekértek a MÁV személyszállítási ZRT-től. Korábban több mint 4 milliárd forintnyi tartozást engedtek el több önkormányzatnak, a legnagyobb 2 milliárd forintos kedvezményt Kecskemét kapta. A döntések Lázár János minisztersége idején születtek. 7%-kal javult a vonatok menetrendszerűsége a Balaton északi partján a nyári főszezonban, közölte Hegyi Zsolt, a MÁV vezérigazgatója. A javulás nagyobb teljesítményű mozdonyok forgalomba állításával, a Balaton-Füredi mozdony csere átszervezésével, lassú jelek felszámolásával és egyes járatok menetrendjének egyszerűsítésével magyarázta. Az augusztus 31-én kezdődő utószezonban továbbra is közlekedik a Katica interrégió, megmaradnak a kék hullám gyorsított járatai, a Tapolcán induló reggeli vonat pedig Levendula IC néven IC minőségű szerelvénnyel jár majd. Kis Péter Pál címét megvédve aranyérmet szerzett szombaton a KL1-es kategóriában a poznani kajakkenu világbajnokság para versenyei során. A Honvéd 23 éves versenyzője 2019 és 2023 között sorozatban négyszer nyerte meg ezt a számot, amelyben kétszeres paralimpiai bajnok is. A 2024-es szegedi VB-t azonban sérülés miatt ki kellett hagynia. Tavaly Milánóban aztán ismét ő diadalmaskodott. A hőmérsékletet egyáltalán nem befolyásolja az a hideg front, amely ma szeli át az országot. Csupán átmeneti felhősödés zavarhatja a napsütést, kisebb zápor csak helyenként fordulhat elő. A szél viszont nyugatira, északnyugatira fordul és időnként meg is erősödik. A hőmérséklet tehát 31 fok közelében tetőzik országszerte, keleten ennél pár fokkal melegebb lehet. Vasárnap már nyugodtabb idő következik a front mögött, gyorsan csökken a felhőzet és ismét több órára kisüt a nap, csapadékra továbbra sem kell számítani.
4: Jó utat kívánok! Trafipax Info Gyömrő belterületén a Kossuth Lajos útról kaptam ilyen információkat, vigyázzanak arrafelé. Az M1-esen volt egy baleset Hegyeshalom felé, Tatabánya térségében két személyautó ütközött össze. A belső sávot lezárták, ott 3 kilométeres hosszúságon torlódnak a járművek. Tovább az osztrák határszakaszon Hegyeshalomnál a kilépő oldalon 3 kilométeres a sor. Ha Budapest felől most indulnak oda, akkor számoljanak plusz menetidővel. Várhatóan holnap hajnalban megnyitják a Flórián téri felüljáró északi ágát. A Flórián téren továbbra is korlátozásokra számítsanak ettől függetlenül. A Rákóczi úton a Nagykörút közelében a Klauzál utcánál lezárták a befelé vezető sávokat ma, várhatóan este 6-ig darúzás miatt. Sáverhúzással kifelé 2, befelé 1 sávban tudnak jelenleg haladni. Rendezvény miatt lezárták a Műegyetem rakpartot a Szent Gellért tér és a Bertalan Lajos utca között egészen holnap délután 4-ig. Ma éjfélig a Budafoki utat is lezárták a Szent Gellért tér és a Csíki utca között. A 107-es és a 133E autóbusz terelve közlekedik, több megállót áthelyeztek.
5: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
13: És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
4: 4 óra után a nyár utolsó szombat délutánján is odacsapunk a hangerőnek. Hello, én Karakas Balázs vagyok, hozom a program lehetőségeket, közlekedési információkat, és ezek mellé a legnagyobb zenéket, a tavalyi évet vitte ez a dal Kamrattól. Rajtoljon most a Be Mine!

We Can Be Friends. Ariana Grande vágyakozott némi kis szerelemre. Ez pedig itt a Sláger FM, ahol hamarosan a B-52-nak is átadom a terepet, és jön a 80-as évek egyik legbohókásabb dala. De közben mesélek arról, hogy Vácon aztán megtömhetjük a pocakot. Szeptember 5-én jön majd a Lecsó Fesztivál. A Barokk főtéren több tucat főzőcsapat méri majd össze tudását. Üstökben, bográcsokban készülnek majd a lecsók. Hát ez aztán jó hangzik. Főleg olyan embereknek, mint én, akik tényleg szeretnek enni. A verseny mellett DJ program, hagyományőrző és sportbemutató, lesz élő nóta zene és rengeteg színpadi produkció. Meg hát persze a főzés látványa és illata már önmagában is megteremti azt az igazi fesztivál hangulatot. Vác belvárosa pedig egy jó dunaparti sétával összekapcsolva pedig szerintem felemelő. És mindez ráadásul ingyenes, úgyhogy jó szórakozást kívánok hozzá. Ahogy mondtam, a B-52s legendás, lendületes 80-as évekbeli sikerével, itt a Love Shack nálunk a Slágerem.

a legnagyobb slágerek között a legújabbak is. Ez a Sláger FM. A legnagyobb slágerek. Változatosan.

0: Walker, a norvég producer és a Faded, ez pedig itt a Sláger FM, szombat délután is együtt rádiózhatunk, amiért nagyon hálásak vagyunk. Rengeteg jó zene van most a tarsolyomban, például a Maroon 5 érkezik most, egy Lisa nevű énekesnővel együttműködve, aki egyébként a Blackpink együttesnek a tagja, a párosítás pedig rögtön hatalmas nemzetközi figyelmet kapott, de hát maga a dal is szerintem rendkívül jól sikerült. Azonnal következik a Price, lesz előtte még nézzük, hogy milyen időjárás várható Budapesten. Ma egy gyenge hidegfront érkezett hozzánk, egyébként jelentős csapadék ebből nem valószínű, bár elszórtan azért zivatarok sosem kizárhatóak. A hajnal sem lesz kifejezetten nagyon felfrissítő, 19-20 fokig csökkennek majd a hőmérsékleti értékek Budapesten. Holnap újra csendes, napos, nyárias időben lesz részünk, kevés felhővel, csapadék nem várható a fővárosban, és persze a légmozgás sem lesz jelentős. Ahogy mondtam, hajnalban 19 fokig ül a levegő, napközben viszont már 31 fokot is mérhetünk majd a hét utolsó napján, úgyhogy simán le lehet szaladni mondjuk a Balatonra és áztatni magunkat. Volt korábban egy baleset az M1-esen a Hegyeshalom felé vezető oldalon, Tatabánya térségében, ott két személyautó ütközött össze. Az 55-ös kilométernél vannak forgalmi korlátozások, 3 kilométeres már ott a torlódás a hozzánk legutóbb eljutott információk szerint. Lezárták az Andrássy utat a Kodály körönd és az Izabella utca között rendezvény miatt, ez holnap este hétig így is marad, úgyhogy ne akarjanak arra menni autóval. A 105-ös, a 210-es és a 210B autóbusz, valamint a 910-es és a 912-es éjszakai járat is terelve a Podmanicki utcán át közlekedik, és nem érinti a Kodály körönd, a Bajza utca és a Hősök tere megállót. A Bajcsy-Zsilinszky úton is vannak változások, ott kifelé az Andrássy út előtt zárták le a középső sávot, ennek az az oka, hogy ott az útburkolatot javítják. Egyébként a forgalom egy sávon váltakozva halad a második kerületi Törökvész úton is, a Pusztaszeri út közelében a Bég utcánál a vízvezeték javításának munkálatai miatt. A 10. kerületi Gergely utcában, a Szlávi utcánál pedig a forgalom egy sávon váltakozva halad, ott csatornájavítás az ok. Jó utat kívánok!
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

könnyed, szólpapos hangzás, Olivia Dean ebben zseniális. Tőle szólt a So Easy to Fall in Love. Ez pedig itt a Sláger FM, ahol pörgünk tovább a Eurythmics-el. Most a következőkben 83-ban robbant be ez a dal, és képzeljék el, Amerikában a legendás Billboard 600 lista első helyéig jutott. Annie Lennox a rövid vörös hajával meghatározta az MTV kezdetének hőskorszakát. Jön most a Sweet Dreams!

0: Műsorajánló. Emlékszik még, milyen érzés volt szeptember 1-én újra belépni az iskola kapuján? A rég nem látott osztálytársak, a nyári történetek a folyosón és az első becsengetés. Szeptember 1-én a Sláger reggel visszaül az iskolapadba. Somogyi Zolival oda térünk vissza, ahol számára minden elkezdődött.
1: A 125. ünnepi tanévét indító budapesti Szent István gimnáziumba, ahol már diákként iskolarádiót szervezett és műsort készített.
0: Most Pordán Petrával és Kajdi Csaba Cilával együtt újra átéljük a tanévnyitó hangulatát. Sláger reggel tanévnyitó.
1: Szeptember 1-én reggel 6-tól 10-ig élőben a Szent István gimnáziumból.
0: Sláger FM. Minden, amit szeretünk.
1: A műsor támogatói a BMW Budapest Motors. Első az élmény. www.bmw-budapestmotors.hu. A Köki Bevásárlóközpont. www.kökibevásárlóközpont.hu. És a Color Nyomda. www.colornyomda.hu. Nyomda termékek egy helyen.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. A Sláger FM hivatalos logisztikai partnere az Express One. Express One, a csomagszállító. www.expressone.hu.
2: Anya!
3: Apa!
2: Anya!
3: Apa!
2: Anya!
3: Apa!
2: Anya!
3: Apa!
4: Aqua.
5: Aqua. A zökkenőmentes suli kezdés és a nyugodt home office támogatója az aqua.hu.
6: Minden szeptemberben eljön az a négy nap, amikor a borok szerelmesei újra találkoznak. Rád is vár egy új kedvenc, egy rég nem látott barát és egy hosszúra nyúlt este. Ez a Budapest Borfesztivál. Találkozzunk szeptember 9 és 12 között a Budai Várban. www.aborfesztivál.hu.
7: Sürgős esetben miért várna a kiszállításra? A Patika 24 kedvező árai már Újpesten is elérhetők azonnali átvétellel. Rendeljen a diszkontpatikák.hu oldalon, és vegye át akár most!

0: A részletekért kattints a meleget.hu/játék oldalra.
1: Új modellekkel bővült a Jadea elektromos robogó kínálata. Fedezze fel őket budapesti bemutatótermünkben és hivatalos viszonteladó partnereinknél. Részletek jadeashop.hu.
2: Chocolate Brown Solarium Franchise. Kiváló befektetés, piacvezető újdonság. Ledes készülékek, fényterápia, ultra high-tech barnulás. A hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kedvező bérletkonstrukciók. www.ledsoli.hu.
1: Mindjárt szeptember 1-e. Kezdődik a sulis bevásárlás a Kökiben. Vásárolj 5000 forint felett, törzs fel a blokkodat a Köki appban, és nyerj 50000 forint értékű vásárlási utalványt a Half Price, a Sports Direct, a Budmill, a Pirex vagy a Flying Tiger üzleteibe. Szerezd be egy helyen a suli kezdéshez szükséges holmikat. Részletek a Köki appban. Várunk a Köki bevásárlóközpontban.
3: A reklám után.
4: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
5: Mohács a bátorság, önfeláldozás és helytállás jelképe, mondta a honvédelmi miniszter. 10 milliárd forintra emelkedik a szociális tüzelőanyag program kerete. Vasárnaptól járható a Flórián téri felüljáró. A Sláger FM híreit Molnár Anikótól hallják. Mohács nem csak a veszteség, a nemzeti megrendülés és a széthullás jelképe, hanem a bátorsági, az önfeláldozási és a helytállásé is, mondta a honvédelmi miniszter szombaton a Mohácsi csata 500. évfordulója alkalmából a Mohácsi Nemzeti Emlékhelyen rendezett katonai tiszteletadáson. Ruszin Szendi Romulus hangsúlyozta, Mohács nem csak arról szól, amit elveszítettünk, hanem arról is, hogy voltak emberek, akik a veszély nagyságát látva sem hátráltak meg. Katonák, akik tudták, hogy túlerővel állnak szemben, mégis elfoglalták helyüket a csatasorban. Megújította a pusztamaróti történelmi emlékhelyet a Pilisi parkerdő, miközben a régészeti feltárások új adatokat hoztak az 1526 őszén történt eseményekről. A kutatók emberi csontmaradványokat, muskéta golyót, nyílhegyet és jagellókori érméket is találtak, amelyek a Mohácsi csata utáni maróti összecsapás nyomai lehetnek. A vizsgálatok során sikerült pontosabban meghatározni az egykori érseki kastély alaprajzát is. A feltárásban több intézmény, köztük a Janus Pannonius Múzeum vett részt. A helyszínen új információs táblát is elhelyeztek. A kormány a 2026-27-es fűtési szezontól 5 milliárdról 10 milliárd forintra emeli a szociális tüzelőanyag program támogatási keretét, derül ki a Magyar Közlöny pénteki számában megjelent kormányhatározatból. Az indoklás szerint a programra fordítható állami forrás összege 2019 óta nem emelkedett, miközben a piaci és környezeti feltételek jelentősen megváltoztak. A 2026 évi pályázat kiírásához 5 milliárd forint áll rendelkezésre, és a jövő évi keret biztosításához 4,46 milliárd forintot csoportosítanak át a polgármesteri illetményekhez és költségtérítésekhez biztosított fel nem használt előirányzatból. Vasárnap hajnalban újraindulhat a közúti forgalom a megújult északi felüljáron a Flórián térnél a Szentendrei út felé, közölte a Budapesti Közlekedési Központ. Tájékoztatásuk szerint ezzel az iskola kezdésre befejeződik a Szentendrei utat és az Árpád hidat összekötő két felüljáró teljes körű felújítása. A felújítás során átépítették a pályaszerkezetet, javították a vasbeton szerkezeteket, átépítették a hídfőket és a hídvégeket, megtörtént a hídszegélyek és a korlátok cseréje. Felújították a hídfők kőburkolatát, valamint megvalósult az esztétikai helyreállítás is. Szombaton Zalaegerszegen kezdték tesztelni az első önvezető autókat, az eseményen Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter is részt vett. Tanács Zoltán azt mondta, az önvezető járművek technológiája az elmúlt években hatalmas fejlődésen ment keresztül, de széles körben még nem terjedt el. A tervek szerint első körben Zalaegerszegen jelennek meg az önvezető autók, ahol kisebb és kevésbé forgalmas városi környezetben tesztelik őket. A következő állomás Debrecen lesz, összetettebb környezetben, majd Budapest következik még komplexebb közlekedési viszonyok között. Vasárnap újra csendes, napos nyári időben lesz részünk, kevés felhővel, így csapadék sem várható, a légmozgás nem lesz jelentős, kora reggel 9 és 19, míg a legmelegebb délutáni órákban 30 és 35 fok között alakul a hőmérséklet. Hétfőn is derült idővel indul a nap, majd délután főként nyugaton, északnyugaton több gomoly felhő jelenhet meg, melyekből helyenként már előfordulhat zápor, zivatar. Országszerte kánikulában lesz részünk 30 és 36 fok közötti maximumokkal.
6: Jó utat kívánok, jövök a közlekedési hírekkel. A Rákóczi úton a Nagykörút közelében a Klauzál utcánál lezárták a befelé vezető sávokat ma, várhatóan este 6-ig darúzási munkálatok miatt, arrafelé azért lassabb is a forgalom. Számoljanak arra, hogy futóverseny miatt ma este 6 órától hajnali 1 óráig lezárják a budai alsó rakpartot a Rákóczi híd és a Margit híd között. Lezárásra kell még készülni este 8 és vasárnap hajnali 1 óra között a Halász utca, Bem rakpart, Jégverem utca, Fő utca, Clark Ádám tér, Lánchíd, Széchenyi István tér, Lánchíd, Lánchíd utca, Várkert rakpart útvonalon, és ma este 8 órától hajnali 1-ig a Hunyadi János út, Dísz tér, Palota út, Váralja utca, Alagút útvonalon is. Rendezvény miatt lezárták a Műegyetem rakpartot a Szent Gellért tér és a Bertalan Lajos utca között, ez holnap délután 4 óráig így marad. Mai félig a Budafoki utat is lezárták a Szent Gellért tér és a Csíki utca között, a 107-es és a 133E autóbusz terelve közlekedik, több megállót is áthelyeztek. Jó utat kívánok, vigyázzunk egymásra!
7: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
6: Óra után jó hétvégét, kellemes szombat délutánt kívánok a stúdióban, Karakas Balázs, és hozom az igazán jó zenéket ebben a 60 percben is. Billy Ocean, R.E.M., Harry Styles is megérkezik, előtte pedig a Hurts, Purple Disco Machine féle feldolgozása. Itt a Wonderful Life!
2: Ez a Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

Üdvözöljük a legnagyobb slágerek birodalmában. Már is itt egy újabb dal a 90-es évek legnagyobb slágerei közül. Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan.

When the going is tough, Billy Ocean, itt a Sláger FM-en egész hétvégén szólnak a legnagyobb slágerek valóban változatosan, és mindjárt egy különleges popballada, Lady Gagával és Bruno Mars-szal. Előtte pedig természetesen azért nézzük a legizgalmasabb programokat, mert hogy a nyári felújítás után ingyenes nyitó hétvégével tér vissza a Rót Miksa Emlékház. A látogatók megújult terekben és frissen restaurált tárgyakon keresztül ismerhetik meg a híres üvegfestő és mozaik művész munkásságát, a műhelyét és egykori otthonát. A kiállítás mellett általános és tematikus tárlatvezetések, épülettörténeti séta, családi alkotóműhely, gyermek, sarok és játékos felfedező lapok szerepelnek a kínálatban. A múzeum és az állandó kiállítások regisztráció nélkül ingyenesen látogathatóak, úgyhogy kívánom, hogy érezzék jól magukat. Egy ízig-vérig pop balladával nagyon lehet szeretni Lady Gaga és Bruno Mars kettősét, Die with a Smile-t a Slágeren.

0: azok a 90-es évek a Walkmanekkel együtt, a jobbak már tudtak visszatekerni, de hát csak az igazán menő csávoknak volt olyan. Spice Girls, You'll Be There, itt a Sláger FM-en szólnak a legnagyobb slágerek valóban változatosan. Reed Daltonnal, akinek a hangját sokan a McLemore és Ryan Lewis féle Can't Hold Us-ból ismerhették meg, akkor az 2013-ban az amerikai Billboard 600 első helyéig jutott, úgyhogy ez egy hatalmas siker volt, Reed Dalton karrierjét is megalapozta. Tőle most a Blood Running érkezik, előtte nézzük, milyen időjárás várható Budapesten. Holnap újra csendes napos időben lesz részünk, kevés felhővel, így csapadék nem várható, a légmozgás sem lesz jelentős Budapesten, hajnalban 19 fok környékéig hűl le a levegő, napközben pedig 31 fok környékén alakulnak majd a csúcsok. Hétfőn aztán derült idővel indul a hét, a délutáni óráktól lehetnek majd gomoly felhők, de hogy ezekből aztán jelentős mennyiségű helydenáré kialakuljon, annak azért eléggé kicsi az esélye, persze zápor, zivatar nem várható ki azon a napon sem. Hétfőn a legmelegebb órákban a fővárosban 33 fok környékén alakul a hőmérséklet. Ne feledjék, hogy futóverseny miatt ma este 6 órától hajnali egyig lezárják a budai alsórakpartot a Rákóczi híd és a Margit híd között, és lezárásra számíthatnak este 8-tól hajnali egyig a Halász utca, Bemrakpart, Jégverem utca, Fő utca, Clark Ádám tér, Lánchíd, Széchenyi István tér, Lánchíd, Lánchíd utca, Várkert rakpart útvonalon, és ma este 8-tól hajnali egyig a Hunyadi János út, Dísztér, Palota út, Váralja utca, Alagút útvonalon is. Nagyon fontos még ezentúl, hogy rendezvény miatt lezárták a Műegyetem rakpartot a Szent Gellért tér és a Bertalan Lajos utca között holnap délután 4-ig, autósok kerüljék el azt a szakaszt, de mai félig a Budafoki utat is lezárták a Szent Gellért tér és a Csíki utca között. Ezen túlmenőleg lezárják majd a Margit-szigeten a Sulek-Frigyes sétányt rendezvény miatt, ez ma este 11 és vasárnap reggel 7 óra között lesz aktuális. Mai féltől hétfő hajnalig lezárják a 13. kerületben a Dagály utcát, a Népfürdő utca és a Karikás-Frigyes utca között egy rendezvény miatt. De rendezvényt tartanak az MVM Dómban a hétvégén délutánonként, ezért nagyobb forgalomra számíthatnak a Könyves-Kálmán körút Üllői út csomópontban.
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

Durant-tól a Heaven szólt szombat délután, amikor a Sláger FM-et hallgatják. Ezért nagyon hálásak vagyunk, bármerre is tartson a család, mi ott vagyunk az autóban. Tesszük ezt 6 óra után is, csak már műszakváltás következik, ugyanis Kovács Áron és Kisó érkezik a slágerlistával, jó sztorikkal, jó zenékkel, tudják, ahogy szokták. Én pedig John Newman-nel köszönöm meg az elmúlt 8 óra hossza és figyelmet, velem legközelebb holnap délelőtt 10 órától találkozhatnak. Jön a Love Me Again, Karokas Balázs kicsekkol. Szép estét!

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Igen, az autóban is.
3: A Sláger FM-et hallgatja.
1: Ha megkeresik telefonon vagy online,
3: kérjük, mondja el. Sláger FM.
1: Köszönjük.
4: Olcsóbb, mint egy éve? Az Aldiban igen. Például 100 g csirkemelsonka 18%-kal olcsóbban. Most csak 349 forint. Mindig Aldi.
3: A minőség nem árkérdés, technológia kérdése. Color nyomda. 30 év tapasztalat, Magyarország egyik legmodernebb gépparkja. Display, hullámkarton csomagolás, szórólap, névjegykártya. Minden nyomda termék egy helyen. Colornyomda.hu.
5: Anya!
6: Apa!
5: Anya!
6: Apa!
5: Anya!
6: Apa!
5: Anya!
6: Apa!
7: Aqua.
1: Aqua. A zökkenőmentes suli kezdés és a nyugodt home office támogatója az aqua.hu.
8: Emlékszel még a budapesti atlétikai VB-re? Újra nagyot álmodtunk! Atlétikai világdöntő Budapesten! Nincsenek előfutamok, csak elődöntők és döntők! Gyémántliga győztesek, világ és olimpiai bajnokok csapnak össze! Csak egy abszolút bajnok lehet! Vedd meg a jegyed és szurkolj a magyaroknak! Atlétikai világdöntő Budapesten szeptember 11 és 13 között!
9: Prémium életérzés milliós kedvezménnyel. Válasz ki álmaid otthonát a Metrodom River lakópark negyedik ütemének hamarosan költözhető lakásai közül, és használd ki az 5%-os áfa visszaigénylést, valamint a további, akár 5% kedvezményt. Metrodom River. Egy csepp luxus a Dunapartján. További információ metrodom.hu.
10: Jött egy üzenet, meghallgatom.
11: Drágám, a gyerekek reggel elindultak az első tanítási napra. Kissé komoran indult a napjuk, de mindkettőjüknek csomagoltam a 10 óraihoz pölöskei szörből készült üdítőt. Jó ötlet volt, így már boldogabban mentek iskolába. Este találkozunk, puszi!
10: Pölöskei, a családi szörp.
12: Mindjárt szeptember 1-e. Kezdődik a sulis bevásárlás a Kökiben. Vásárolj 5000 forint felett, töltsd fel a blokkodat a Köki appban, és nyerj 50.000 forint értékű vásárlási utalványt a Half Price, a Sports Direct, a Budmill, a Pirex vagy a Flying Tiger üzleteibe. Szerezd be egy helyen a suli kezdéshez szükséges holmikat. Részletek a Köki appban. Várunk a Köki bevásárlóközpontban.
1: Vasárnap reggel, amikor a város még csak ébredezik, mi már az ízek útjára kelünk.
13: Felfedezem és megkóstolom Budapest legizgalmasabb ízeit, és jól ki is beszélem a séffel, termelővel vagy a recept mögött álló szerzővel.
1: Kóstoljuk meg! Beszélgetések konyha nyelven.
13: Velem, Mautner Zsófival.
14: Főzés, inspiráló gasztrotörténetek.
1: Minden vasárnap reggel 8-kor a Sláger hétvégében.
14: És a Sláger FM YouTube csatornáján.
1: Sláger FM. A reklám után. Legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
15: Még idén elindulhatnak az első vizsgálatok a vagyonvisszaszerzési hivatalnál. Szivacsváros csinálna Budapestből Karácsony Gergely. Akadálymentes napot tartanak Orfűn. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Még idén el fognak indulni az első vizsgálatok, de előbb fel kell állnia a hivatalnak, ki kell dolgoznia a vizsgálati módszertanát, hogy jogállami módon miként lehet felkutatni és bebiztosítani az eltűnt állami vagyont. Mondta pénteken a Telexnek adott interjúban a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal frissen megválasztott elnöke. Unger Anna szerint valahol 20 és 60 ezer milliárd forint között van az a vagyon, amit fel kell kutatni, ami ebből elérhető, azt be kell biztosítani, és majd a bíróság döntik el, hogy mi lesz az indítványaik sorsa. A kormány elfogadta a fenntartható vízgazdálkodási intézkedési tervet. Ez összhangban van Budapest korábban megkezdett természet közeli vízgazdálkodási programjával, írta a főpolgármester a közösségi oldalán. A cél, hogy a főváros a nagy esőzések vizét részben visszatartsa, így az a száraz aszályos időszakokban is rendelkezésre állhasson. A főpolgármester szerint évente mintegy 280 millió köbméter csapadék hullik a fővárosra, amelynek több 10 millió köbméterét lehetne helyben megtartani. Karácsony Gergely a Facebookon úgy fogalmazott, a cél, hogy Budapest legyen szivacsváros. Nagyon alacsony a Tisza vízhozama, rendkívüli intézkedésekre van szükség az ivóvíz ellátás védelmében, közölte a Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság igazgatója az MTI-vel. Akár 30 cm-rel is csökkenhet majd Szolnokon a Tisza vízszintje, mondta el Lovas Attila. Közölte, több héttel ezelőtt kiépítettek egy mobil szivattyúállást a szolnoki felszíni vízműhöz, és most azt egészítették ki egy tartalékállással. Ha a beépített vízkivételi mű már nem tudná ellátni az apadás miatt a funkcióját, akkor a mobil szivattyúk pótolják a kieső kapacitást, tette hozzá. Megszüntetik a Közép- és Kelet-Európai Onkológiai Akadémia alapítványt, közölte Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter a Facebook oldalán. A tárca vezető szerint az alapítvány működésének eredményei nem álltak arányban a ráfordított közpénzzel. A budapesti Diana utcai mintegy 1 milliárd forintért felújított ingatlant olyan célra használják majd, amely valóban a közérdeket szolgálja. A miniszter közölte, nincs szükség közpénz kifolyató szervezetekre, a forrásokat a szakdolgozók béremelésére, a kórházak fejlesztésére, a betegutak átláthatóvá tételére és a népegészségügy újjáépítésére fordítják. Az alapítvány 2019-es kormányzati döntéssel jött létre, 2020-tól működött, 2,25 milliárd forintos támogatást kapott. A maga nemében egyedülálló, a sportágban sosem látott sóelemekkel színesített 3x3 órás műsort kínál. Szeptember 11-e és 13-a között az első alkalommal sorra kerülő 10 millió dollár összdíjazású atlétikai világdöntő a Zsivócki Gyula Nemzeti Atlétikai Központban. Ezen a versenyen a párizsi olimpia bajnokai és a tavalyi tokiói szabadtéri világbajnokság aranyérmesei mellett ügyességi számokban a világranglista első 8, futószámokban pedig a rangsor első 16 helyez. Ezettje indulhat. Vasárnap újra csendes, napos nyári időben lesz részünk kevés felhővel, így csapadék sem várható, a légmozgás nem lesz jelentős. Kora reggel 9 és 19, míg a legmelegebb délutáni órákban 30 és 35 fok között alakul a hőmérséklet. Hétfőn is derült idővel indul a nap, majd délután főként nyugaton, északnyugaton több gomoly felhő jelenhet meg, melyekből helyenként már előfordulhat zápor, zivatar. Országszerte kánikulában lesz részünk 30 és 36 fok közötti maximumokkal. Most pedig nézzük, mi a helyzet az utakon. Hétvégén a 4-es és a 6-os villamos a Jászai Mari tér és a Szél Kálmán tér között nem közlekedik karbantartás miatt. A nyugati pályaudvar és a Szél Kálmán tér között a 4-es 6-os pótlóbusszal utazhatnak. Vasárnap üzemkezdettől délig az M4-es metró Kelenföld vasútállomás és a Szent Gellért tér műegyetem között nem közlekedik karbantartás miatt. A kimaradt szakaszon a sűrűben induló 49-es villamossal és a 19-es villamossal utazhatnak. Rendezvény miatt lezárták a 11. kerület a műegyetem rakpartot a Szent Gellért tér és a Bertalan Lajos utca között vasárnap délután 4 óráig. Ma éjfélig a Budafoki utat is lezárták a Szent Gellért tér és a Csíki utca között. A 107-es és a 133-e autóbusz terelve közlekedik, több megállót áthelyeztek. Lezárják a Margit szigeten a Sulek-Frigyes sétányt rendezvény miatt ma este 11 órától vasárnap reggel 7 óráig. A 26-os autóbusz a Zenélők út és a Nyugati pályaudvar között nem közlekedik. Szintén rendezvény tartanak az MVM Dómban a hétvégén délutánonként, ezért a Könyves Kálmán körút Üllői út csomópont környékén a szokottnál erősebb forgalomra kell számítani. Mindenkinek jó utat és balesetmentes közlekedést kívánok!
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Az adásban hallható állinterjúk fiktív történeteken alapulnak. A történetek szereplői kitalált alakok, mindennemű egyezésük a valósággal csupán a véletlen műve. És most indul az Opel Valli slágerlista. A legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM.
6: Hello Los Angeles! Ez itt a hivatalos magyar slágerlista, kereskedelmi rádiók összesítése alapján a 2026-os év 35. adása. Hú, gyerekek, annyi minden történt velem a héten, hogy...
7: Meséld el, halljuk.
6: A gyerekszületéstől a nem tudom meddig, de szerencsére nem rólam szól ez az adás, mert ki tudnám tölteni a következő 4 órát, de itt van nekünk a slágerlista, úgyhogy pörgök, mint a búgócsiga, de közben nem mesélhetek róla igazából.
7: Miért nem?
6: Mert nem rólam szól. Na, itt van Orsi a múltból dalokathoz, A hét sztárja pedig a napokban ünnepelné a 68. születésnapját, de hát nincs köztünk 17 éve. Pályafutása során Paul McCartney-vel, a Guns N' Roses-szal, mármint úgy értem, hogy a legendás gitárossával, Slash-sel is dolgozott együtt, Whitney Houston-val viszont nem. Róla nemrég meséltem, úgyhogy aki hallgatta azt az adást, az tudja, hogy ennek a hétnek ki a sztárja. Aki nem dolgozott Whitney Houston-val, pedig nem ártott volna. Tame Impala és a Dracula szívja a vérünket a 40-en. Indul az Opelval is Slágerlista.

0: Lost Frequencies és a The Feeling visszatért a 38-ra, a Lady Gaga és Bruno Mars Die With A Smile pedig visszatért, hála Istennek, na Istenem, jó, hogy indult, milyen jó dalokkal indult ez a lista, látjátok, 39-dik volt, na és tudjuk folytatni, mert itt jön Orsi, vizuális orgiaként megjelent a stúdióban, igen, rólad beszélek.
1: Folytasd.
0: Nem rólad, nem.
2: Hát, igen, nagy.
0: Hozott valamit a múltból.
3: Visszapillantó.
4: 8 évvel ezelőtt Ariana Grande vezette a brit albumlistát a Sweetener című lemezével. Az albumon Pharrell Williams, Nicki Minaj és Missy Elliott is közreműködött, és Amerikában is az első helyig jutott. A Sweetener hozta meg Ariana első Grammy díját is, 2019-ben a legjobb pop album kategóriában nyert vele. Most erről a lemezről jön az egyik legnagyobb sláger, a No Tears Left to Cry.

0: living, I'm living, so we turning up. Yeah, we turning up.
1: Ariana Grande, No Tears Left to Cry. Kisírtuk a szemünket. Köszönjük Orsinak. Némi info a hét, húj de pörgök, le kell jönnöm, gyerekek. A boldogságtól tényleg ordítani van ez a film. Hát úgy érzem magam. Na, Némi info a hét sztárjáról. 13-szoros Grammy díjas, zeneszerző, táncos, hangja és stílusa különféle műfajok művészeit befolyásolta, és a pop királya. És ezt nem ő aggatta magára, vagy lehet, hogy igen, de akkor joggal.
2: Aha.
1: Ő, azaz Isten áldotta, egy születik egy évezredben című.
2: Igen.
1: Dolgozott Paul McCartney-val, Slash-sel, Britney Spears-szel is lépett már színpadra. 17 éve hunyt el, 51 éves volt, úgyhogy jóval túléltem. Ahhoz képest, amit az asztalra leraktunk, ott látok némi különbséget.
3: Ugyanma.
1: Pánik van a diszkóban közben, szóval hamarosan lelárulom, hogy a Michael Jacksonról beszélgettünk, de minden esetre a High Hopes a 37.

0: Hoy és David Puentes és a Golden Summer visszatért a 35-re. Riton, Oliver Hendez meg Vula, Turn Me Anya pedig újra a listán. Vulát már mióta vártam, de tényleg.
1: Tényleg?
0: Vigidál Vula. A 36-dik. Na, jöjjön Orsi! Hozzon valamit a múltból.
2: Visszapillantó.
3: 11 évet ugrunk vissza az időben. 2015-ben ezen a héten a slágerlista 16. helyén egy magyar DJ New X szerepelt. A My Love az egyik legismertebb dala lett, és azóta is rendszeresen előkerül a rádiókban. Egy kis hazai elektronikus nosztalgia következik. New X és a My Love.

0: jött a Nyuvik Kuvik meg a My Love. Köszönjük Korsinak, és akkor folytassuk a hivatalos magyar slágerlistát a Kereskedelmi Rádió közösítése alapján. Különös tekintettel azért a Sláger FM-re, mert picit haza is beszélünk nyilván, de a ti ízléseteket tükrözi ez a kis lista 40-től egészen az első helyezetig. Elárulom, hogy ki a hét sztárja, Michael Jackson. Életrajzát el lehet olvasni, gondolom ismeritek néhány érdekesség róla. Persze mindenkinek ugyanaz a kérdés van a fejében, hogy figyelj, tényleg, most akkor ez igaz, vagy nem igaz? Most a pletykák azok megalapozottak, hogy tudjátok, hogy ő annak idején, hogy tényleg néger volt.
1: Tiltakozom!
0: Jó, hát mást is kérdeztettem volna, de ez jutott eszembe. Hát nálam már ezt se lehet tudni, hogy a férfiről ne is beszéljek. A többi pletykát meg halljuk, hát aki térek rá, de hát ha nem.
2: Mi?
0: Na, majdnem ő lett a Pókember.
2: Mi van?
0: Ezt gondoltátok volna? Tobey Maguire helyett a 90-es években a Marvel a csőd szélére került, és felajánlotta Michael, hogy megvásárolja a céget.
2: Ha, igen.
0: Ha, és itt ez egy nagyon fontos ha, eljátszhatja Pókembert. Hú, a vásztón. A dolgok nem a tervei szerint alakultak. Valamiért Jacko, mint Pókember.
2: Ó, nagyon vicces.
0: Én nem tudom. Ha mondjuk gyorsan megölik, akkor szerintem biztos nem vicces. Hi-hi, I'm innocent. És elüti egy betonkeverő, vagy valami. Na mindegy, nem adta fel, az X-Men filmek esetében X-professzor szeretett volna lenni, aztán ő végül Patrick Stewart lett, valamiért nem akarták, hogy ő bekerüljen ezekbe a filmekbe, bár a Men in Blackben volt egy óriási poén beugrása, egy földön kívülit alakít, aki beépült közénk, és hát ő volt a Jacko. Egyesek szerint ez dokumentalista igénnyel készült a Men in Blackben, de ezt nem tudjuk megerősíteni. Úgy az sem, hogy tudjátok, hogy annak idején, hogy ő tényleg fekete.
2: Befejezte?
0: Na mindegy. Iman Beck és Bayer Belly Dancerje a 34.

0: These beautiful things that I... Benson Boone és a Beautiful Things még mindig nagyon jó dal a 32-en, és a napbirodalma Walking on Dream-je pedig a 33-dik volt. Na, jöjjön akkor Orsi, és hozzon valami örök életűt az örök életűtől.
1: Visszapillantó.
2: Elton John életében 1990 nyara hatalmas fordulópontot jelentett. Augusztusban bevonult egy chicagói rehabilitációs intézetbe, ahol alkohol és drogfüggősége, valamint étkezési problémái miatt is kezelték. Azóta több mint 3,5 évtizede józan. A történet komoly, de a dal, amit választottam, annál energikusabb. Elton John és az I'm Still Standing következik.

0: John és az I'm Still Standing. Köszönjük Orsinak egy kis bulvár.
1: Gyerünk.
0: Komoly perbe keveredett Selena Gomez. Perbe keveredett Selena. Ez eddig eszperentéül is jó hangzik. Édesanyja Mandy Tiffy és korábbi üzlettársuk Danielle Pearson a Wanamide nevű mentális egészséggel foglalkozó startupjuk miatt kerültek bajba. Eddig tudtatok követni, mert én a felénél már leestem.
1: Egyszerű, mint egy pofon.
0: A befektetők összesen 1,2 millió dollárt, vagyis több mint 370 millió forintot követelnek vissza. Matematikusön?
2: Mit tudjam én?
0: Mert szerintük félrevezették őket a cég valódi helyzetéről. A kereset szerint a vállalkozás többek között egy mobil alkalmazást is ígért, amely végül nem készült el. Hát ez Magyarországon ez nagyon gagyi hír, gyerekek. Naponta van három ilyen, miközben azt állították, hogy megvannak a növekedéshez szükséges partnerségek, szerződések és erőforrások.
1: Elvarják gombot.
0: Nekünk 25 centis kilátóink vannak, kérem. Meg ilyenekkel foglalkoznak Selena Gomezék, na mindegy. Selena a neve és hatalmas közösségi médiás elérése fontos része is a projektnek, a befektetők szerint azonban nem teljesítette maradéktalanul a vállalt szerepét. Hát lehet, hogy visszaéltek Selena nevével, vagy ő ült vissza a saját nevével, ezt nem tudjuk. Egy biztos, hogy egy jó kis per vár rájuk. De végre már nem a gyerekmegrontási perek vannak, nem?
1: Ez igaz.
0: Már neki is kell örülni. Ez csak egy appal történő átba***s volt. Kígyó és a One Republic Chasing Paradise-a a 31.

0: 31-en kígyóztak a kígyók Kígyóval és a One Republic-kal, ez a Chasing Paradise. Hamarosan folytatjuk az Opelval is legelistát, előtte egy kis hírek, időjárás, közlekedés.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Büntető feljelentést tett az M6-os autópálya koncesszió miatt a minisztérium. 40 millió forintos villanyszámlát hozott a nyár a biodómnak. Állandó rendőri jelenlét lesz a főváros több pontján. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Büntető feljelentést tett a közlekedési és beruházási minisztérium a fővárosi nyomozóügyészségen. Különösen nagy vagyoni hátrányt okozó hűtlenkezelés és hivatali visszaélés büntettének gyanúja miatt. Az M6-os autópálya üzemeltetési jogának az MKIF koncessziós társaság részére történt odaítélése ügyében. Jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter szombaton a közösségi oldalán. Vitézi Dávid közölte, hogy a korábbi építési és közlekedési miniszter a tárca szakmai javaslatát figyelmen kívül hagyva 11 évre vetítve több mint 100 milliárd forinttal drágában adta oda a Mészáros-Lőrinc és Szíj László érdekkörébe tartozó autópálya konceszornak a szerződést. Júliusban több mint 40 millió forintot kellett kifizetni a biodóm villanyszámlájára, miután a fővárosi állat és növénykert új létesítménye az extrém nyári hőségben is folyamatosan üzemelt. A kiugró összeg ugyanakkor nem érte váratlanul az üzemeltetőket, a költség megfelelt az előzetes kalkulációnak, augusztusban pedig már alacsonyabb energiaszámlára számítanak. A hűtési rendszer végül jól vizsgázott, a biodóm belsejében 28-32 Celsius fok között tartották a hőmérsékletet, ami 6-8 fokkal volt alacsonyabb a kinti értékeknél. A hőterhelés mérséklésében árnyékoló vitorlákat és természetes légáramlást is alkalmaztak, a legforróbb napokon azonban az aktív hűtőrendszer bekapcsolására is szükség volt. A kormány elfogadta a kerületi polgármesterek kezdeményezéseit, így belátható időn belül javulhat Budapest közbiztonsága, osztotta meg a hírt Soproni Tamás Teréz város polgármestere. Budapest belső kerületeinek polgármesterei július 15-én fordultak a kormányhoz, azonnali intézkedéseket kezdeményezve a fővárosi közbiztonság javítása érdekében. A kormány elfogadta azt a javaslatot, hogy legyen állandó rendőri jelenlét Budapest legproblémásabb csomópontjain. A belügyminiszter tájékoztatása szerint 19 állandó és 90 visszatérő fővárosi helyszínen lesz koncentrált rendőri jelenlét. Ezek a helyszínek a kerületi önkormányzatokkal való egyeztetés után legkésőbb szeptember 15-éig ki lesznek jelölve. Először rendezik meg a Székesfehérvári Egyházmegye kegyhelyeinek találkozóját Bodajkon, 5 kegyhely, 1 édesanya címmel. A szeptember 12-i rendezvényre várják a bodaji kibúcsúra érkezőket és a gyalogos zarándokokat is. A témában tartott pénteki sajtótájékoztatón Spányi Antal megyés püspök elmondta, hagyományteremtő szándékkal meghívták Bodajkra a másik 4 búcsújáró helyet, és a szeptember 12-i találkozón bemutatkoznak a kegyhelyek, kiállítják a kegyképeiket, illetve közös imádság is tartanak. Ezen a hétvégén 5. alkalommal rendezik meg az Icarus Minifestet az északi járműjavítóban, ahol a legendás magyar buszgyártás történetébe is bepillanthatunk. A kiállításon az Icarus meghatározó sorozatban gyártott típusai sorakoznak fel, a korai modellek mellett a bemutató középpontjában a nagy számban gyártott 200-as család áll, de olyan ritkább járművekkel is találkozhatunk, mint az Icarus 630 Cabrio. A belépő ára 424 forint, amellyel az Öveket becsatolni című időszaki kiállítás is megtekinthető. Vasárnap újra csendes, napos nyári időben lesz részünk kevés felhővel, így csapadék sem várható sehol. A légmozgás nem lesz jelentős, a legmelegebb délutáni órákban 30 és 35 fok között alakul a hőmérséklet. Hétfőn derült idővel indul a nap, majd délután főként nyugaton, északnyugaton több gomoly felhő jelenhet meg, amelyekből helyenként zápor, zivatar is kialakulhat. Most pedig nézzük, mi a helyzet az utakon. Hétvégén a 4-es és a 6-os villamos a Jászai Mari tér és a Szél Kálmán tér között nem közlekedik karbantartás miatt. A nyugati pályaudvar és a Szél Kálmán tér között a 4-es 6-os pótlóbusszal utazhatnak. Vasárnap üzemkezdettől délig az M4-es metró Kelenföld vasútállomás és a Szent Gellért tér műegyetem között nem közlekedik karbantartás miatt. A kimaradt szakaszon a sűrűben induló 49-es villamossal és a 19-es villamossal utazhatnak. Rendezvény miatt lezárták a 11. kerület ebben a Műegyetem rakpartot a Szent Gellért tér és a Bertalan Lajos utca között vasárnap délután 4 óráig. Ma éjfélig a Budafoki utat is lezárták a Szent Gellért tér és a Csíki utca között. A 107-es és a 133-e autóbusz terelve közlekedik, több megállót áthelyeztek. Lezárják a Margit szigeten a Sulek-Frigyes sétányt rendezvény miatt ma este 11 órától vasárnap reggel 7 óráig. A 26-os autóbusz a Zenélő kút és a Nyugati pályaudvar között nem közlekedik. Szintén rendezvényt tartanak az MVM Dómban a hétvégén délutánonként, ezért a Könyves Kálmán körút Üllői út csomópont környékén a szokottnál erősebb forgalomra kell számítani. Mindenkinek jó utat és balesetmentes közlekedést kívánok!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Az adásban hallható állinterjúk fiktív történeteken alapulnak. A történetek szereplői kitalált alakok, minden nemű egyezésük a valósággal csupán a véletlen műve. Folytatódik a szombati visszaszámlálás, itt a Sláger FM-en. Minden, amit szeretünk.
0: Hello Los Angeles! Ez egy kicsit tájjellegűre szív, texasias volt. Hello, Los Angeles!
3: Most jó.
4: Jól érzi magát?
0: Amigos, ez a hivatalos magyar slágerlista a kereskedelmi rádió összesítése alapján. Orsi a múltból a sztalokat, a hét sztárja pedig
5: Michael Jackson,
0: aki 68 éves lenne. De hogy miért nem érte meg ezt az egyébként nem túl kiemelkedő kort, arról is beszélünk majd szerintem, vagy az életrajzában benne van. Folytatjuk az Opel-val is slágerlistát Cameron-del, ez az Ölelkezzé magaddal és a 30-at.

0: Ed Sheeran kamerája forgott a 28-on, Blondish és Steve Appleton pedig nem egyedül sétáltak, hanem veletek a 29-en, Orzsi pedig besétált ide hozzánk, hogy hozzon valami tartós békét.
1: Visszapillantó.
2: 45 éves lett Kardos Horváth Janó, a Kaukázus frontembere. A Kaukázus zenekar 2002-ben indította útjára, ugyan 2010 és 2013 között szünetelt a banda, de azóta ismét sikert sikerre halmoznak. 2021-ben például az Egyetlen szó című dallal megnyerték a dalt is. Én most jóval korábbra nyúlok vissza, 2008-ból jön a Kaukázus egyik nagy közönség kedvence, a

0: kázus és a tartós béke. Köszönjük szépen Orzsinak, ez itt még mindig az Opel Wallis legelista. Érkezik a hét sztárja!
1: Michael Jackson!
2: Michael Jackson!
0: 84-től parókát viselt a P betűs kóla, amely nem a Coca, hanem a Pepsi.
1: Értem.
0: Egyik reklámfilm forgatásán balul sült el egy robbanás, és Frankon kigyulladt a haja. Fönn van az interneten, meg lehet nézni. Egyébként azt hiszem YouTube-on is ott van. Az arcán és a fejbőrén másod-harmadfokú égési sérüléseket szenvedett.
1: De jó ég.
0: Nagyon durva, egyébként a filmben is benne van, ezt betették ezt a jelenetet a róla készült filmbe is, de azért az eredeti az elég keményen néz ki, hogy lángol a haja, ő meg táncol.
3: Ez baromi jó, he? Bocsi.
0: Mintha mi se történt volna. Ez egy átlagos kett, hogy valaki égő hajjal táncol. Állítólag ez is magyar találmány. Úgy járja, legalábbis az irodalmi pletykák szerint, hogy József Attila így udvarolt a szerelmének, aki a vonatcsinek mellett lakott, hogy tudta, mikor van kint a kertben, és egyszer csak így elment mellette vonattal, József Attila kiállt a vonatnak a lépcsőjére, és begyújtotta a haját.
3: Ez most komoly?
0: És így a csaj azt nézte, ahogy József Attila így elvonatozik így előtte, és egy ilyen égő fákjaként így ég a haja.
1: Honnan tetszik ezt tudni?
0: Egyébként nem rossz kép, ha engem kérdeztek, de nem ajánlanám senkinek.
1: Igaz-e?
0: Hogy igaz, azt nem tudjuk, vagy csak egy irodalmi pletyka, minden esetre Jackson le van videózva. Öt élek kigyulladt. A Smooth Criminal klipjének nézése vagy élő előadása közben sokan vakarták a fejüket, hogy hogyan hazudolják meg a gravitációt a táncosai, hogy úgy dőlnek előre, hogy már épp pofára kellett volna esnie mindenkinek, de mégsem. A trükköt nem Michael Jackson találta fel véletlenül, de rajta keresztül ismerte meg az egész világ. Kell az egy spéci cipő, egy kicsit preparált színpad, röviden, meg hát persze izomzat. Arról van szó, hogy beversz egy szöget, odaállsz, és a cipődben meg van valami, ami beakad a szögbe, és akkor az megtart téged. Házi eszközökkel ne próbáljátok meg, mert tényleg nagyot lehet vele perecelni. Egyébként szabadalmaztatta a dizájnt is, mert hogy spéci cipő van, meg ilyenek, hogy nehogy lemásolhassák a trükkös mozdulatot.
3: Ügyes!
0: Trükkös mozdulat után jöjjön egy dal Ray Daltontól a trükkös 27-es helyről. Do it again!

0: Lady Gaga és a One Republic I Don't Wanna Wait a 25. és a csontokat elszopogatta az Imagine Dragons a 26. Erre ki jön be? Hát ki jön be? Nyilván az Orsi. És hoz valamit a múltból.
1: Visszapillantó.
2: Hihetetlen, de 61. születésnapját ünnepli Shania Twain, a többszörös Grammy-díjas kanadai énekesnő és dalszerző. Fiatalon óriási tragédia érte. 1987-ben édesanyja és nevelő apja autóbalesetben meghalt. Shania pedig 3 fiatalabb testvéréről is gondoskodott. Első albuma 1993-ban jelent meg, az igazi áttörést azonban a 2 évvel később The Woman in Me hozta meg számára. Most a 2002-es Up albumról jön egy nagy sláger, I'm Gonna Get You Good. Let's go.

0: Shania Twain is az I'm Gonna Get You Good. Na, jól elkaptak minket, érkezzen akkor a hét sztárja, Michael Jackson. Imádta az állatokat, leghíresebb házi kedvence Bubbles volt a csimpánz. Egyébként el is benne volt a hülye filmjében, én nekem nem tetszett a filmben valami őszintén. Borzalmasan felszínes volt, és semmi érdekesről nem szólt, de mindegy. Tehát ezen is, szóval azért gondoljatok meg bele, hogy ott él egy gyerek, nem tudom, hanyadik testvére a családban, 6., 7., 7. vannak testvérek, nem tudom, és akkor hazájt egy csimpánzzal. Értem, hogy gazdag, értem, hogy ő volt egy, de ez akkor is, és ezt mindenki úgy veszi tudomásul a filmben, mintha ez egy átlagos csütörtök lett volna, amikor te hazamész egy csimpánzzal. És semmi nem volt erről, hogy neki ez miért volt fontos, vagy legalábbis nem tudom. Valahogy minden hülyesége úgy volt kezelve, hogy nulla konfliktus volt belőle. Azért megnézném anyámat, mikor hazajövök a csimpánzzal.
1: Ez nem illegális.
2: Ne?
0: Hát mondjuk legénykoromban vittem haza olyat, aki...
3: Tiltakozom!
0: Én nem tiltakoztam sajnos. A lényeg az, hogy ezt egy texasi kutatóintézetből mentette meg, mármint a csimpánzt, és hát el kellett ajándékozni, mert egyre agresszívebbé vált. Nyilván a csimpánzok ivarérett korukban nagyon durvák lesznek.
3: Rafinált!
0: Otthoni állatkertjének volt egy másik csimpánz, a Max. Aztán volt két lámája, Louise és Lola, illetve egy jó Mr. Tips is.
1: Nocsa.
0: Michael imádta a mexikói kaját, és ezek szerint az állatkert spéci szagát. Nem tudom, hogy voltatok-e már juhok közelében, hát ez sajátos. Szigala Giacomo, Lillian Kidon, Riptide, a közben sajátos módon 5 helyet javított, így a 24.

0: Blondish és Curtis Wells Lovers on the Dance Floor-ja újra itt a listán. Nagyon örülök neki, srácok, ti is feldobottatok ettől, hogy újra lehet táncolni. Nagyon örülök. Jó, 22. volt Lady Gaga és a Dead Dance, meg a 23. úgy látszik itt ez a táncos 10 perc volt.
1: Aha.
0: Táncolni szerettek?
1: Igen.
0: Legyen?
2: Legyen tánc.
0: Orsi, hoztál valamit? Mert hogy úgy látszólag igen.
3: Visszapillantó.
4: A héten lett 29 éves Alan Walker, norvég DJ és zenei producer. 2015-ben a Faded című dallal robbant be igazán a köztudatba. Két évvel később pedig már a 17. helyen szerepelt a világ legjobb lemezlovasait a rangsoroló top 100-as listán. 2019 végén Eva Max-el készített közös dalt. Ők jönnek most, Alan Walker és Eva Max, Lone Part 2.

0: Walker és Ava Max, Alone PT 2.
1: Mi a neve?
0: Ez a címe, Alone PT 2.
2: Hiszek neked.
0: Két PT-áner egyedül maradt.
2: Na is.
0: Folytatjuk az Obával is slágerlistát Patrick Swayze-vel, aki a napokban ünnepelte volna a 74. születésnapját. Nagyon tehetséges csávó volt, ahogy táncolt, ahogy mozgott, ahogy színész volt, ahogy énekelt, ahogy dalt szerzett. She's Like a Wind, nagyon nagy dal. Ő írta, ő is énekli.
2: Valóban?
0: Bizonyám, drága barátaim. Táncosként indult, balettet tanult, és még jégtáncban is ért el sikereket. Mielőtt színész lett volna, aztán nyilván a Dirty Dancing 87-es Dirty Dancing meghozta számára a világhírt, és igen, a She's Like a Wind-t ő írta. És ő is énekelte, és egyébként a legjobb dal szerintem az egészben. Később a Ghost, az országúti diszkó Holdpont is nagy siker volt. Swayze 20 hónapon át küzdött hasnyálmirigy rákkal, 2009-ben pedig elhunyt felesége Liza Naomi karjaiban, aki végig mellett állt a betegségében.
2: Nekem ez felfoghatatlan.
0: Azért ilyenkor elég ideges szoktam lenni, amikor egy ennyire tehetséges ember is látható, nem volt balhés csávóért, tehát nem szóltak róla drogos pletykák meg. Szóval nem az a srác volt, aki ne érdemelte volna meg, hogy ne ennyire fiatalon haljon meg. Most ünnepelte volna 74-et. Na mindegy, most már rá örökké fiatalon emlékszünk, ez is valami. Teddy Sims is a Door ránk csapódott, úgyhogy mindjárt elérjük a félpályát, mert hogy ez a 21.

0: Holnap 18 órakor jön a hét 20 legnagyobb slágere. Opel Valli slágerlista a Sláger FM-en. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Igen, itthon is.
0: A Sláger FM-et hallgatja.
1: Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el.
0: Sláger FM.
1: Köszönjük.
3: Anya.
4: Apa.
3: Anya.
4: Apa.
3: Anya.
4: Apa.
3: Anya.
4: Apa.
5: Aqua.
1: Aqua. A zökkenőmentes suli kezdés és a nyugodt home office támogatója az aqua.hu.
6: Harmadik fotóművészeti nemzeti szalon. 160 alkotó, közel 800 fotója, több mint 1500 négyzetméteren. Műcsarnok, Budapest, Hősök tere.
7: Ne vesződj az otthoni mosás maratonnal. Gyere a Laundro önkiszolgáló mosodába, ahol akár 20 kg ruhát moshatsz és száríthatsz egyszerre, akár egy órán belül. Professzionális gépek, prémium bőrbarát mosószerek, kulturált környezet. Ha most Laundro kártyát vásárolsz, 5000 forint ajándékfeltöltést kapsz. Laundro. Gyorsabb, jobb, olcsóbb. Keresd minket a Váci és a Dunakeszi Tescóban, valamint Dunajvárosban az Interspárban.
8: Prémium életérzés milliós kedvezmény. Válasz ki álmaid otthonát a Metrodom River lakópark negyedik ütemének hamarosan költözhető lakásai közül, és használd ki az 5%-os áfa visszaigénylést, valamint a további, akár 5% kedvezményt. Metrodom River. Egy csepp luxus a Dunapartján. További információ metrodom.hu.
9: Jött egy üzenet, meghallgatom.
10: Drágám, a gyerekek reggel elindultak az első tanítási napra. Kissé komoran indult a napjuk, de mindkettőjüknek csomagoltam a 10 óraihoz pölöske és szörből készült üdítőt. Jó ötlet volt, így már boldogabban mentek iskolába. Este találkozunk, puszi!
9: Pölöskei, a családi szörp.
11: Sürgős esetben miért várna a kiszállításra? A Patika 24 kedvező árai már Újpesten is elérhetők azonnali átvétellel. Rendeljen a diszkontpatikák.hu oldalon, és vegye át akár most!
12: Chocolate Brand Solarium Franchise. Kiváló befektetés, piacvezető újdonság, ledes készülékek, fényterápia, ultra-high-tech barnulás a hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kedvező bérletkonstrukciók. www.ledsoli.hu.
13: Biobubi. Környezetbarát tisztítószerek hulladékmentesen. Keresd őket a Rossmannban, vagy rendeld meg a biobubi.hu weboldalon. biobubi.hu.
14: Ülj újra iskolapadba a Pannon Oktatási Központ esti iskolájába, ahol felnőttként is van lehetőséged sikeres általános iskolai bizonyítványt és érettségit szerezni. Tegyél egy lépést a jövődért, mi segítünk. Jelentkezz a puk.suli.hu-n, vagy keres minket személyesen Gyöngyösön a Barátok tere 3 szám alatt a Mátrai Művelődési Központban. Budapesten a Károly körút 3/A szám alatt az Asztóriánál, vagy Szigethalmon a Városi Szabadidő Központban.
0: Ez a Sláger FM.
1: A reklám után.
0: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
15: Leállt a tiszalöki vízerőmű, kritikus szintre csökkent a Tiszató vízkészlete. Megkapta a használatba vételi engedélyt a debreceni CATL akkumulátorgyár. Biztonságosabb lett kerékpározni a József körúton. A Sláger FM híreit Molnár Anikótól hallják. Leállították az energiatermelést a tiszalöki vízerőműben, miután a hónapok óta tartó rendkívüli aszály miatt jelentősen visszaesett a Tisza vízhozama. A vízügyi hatóságok rendkívüli vízkormányzást rendeltek el, a rendelkezésre álló vízkészleteknél pedig az ivóvízellátás biztosítása és az ökológiai egyensúly védelme élvez elsőbséget. Megkapta a használatba vételi engedélyt a debreceni CATL akkumulátorgyár első cellagyártó épülete. A CATL 2022. augusztusában jelentette be második európai akkumulátorgyárának megépítését Debrecenben, azzal a céllal, hogy szervesen bekapcsolódjon az európai autóipari és elektromobilitási ellátási láncba. A közlemény szerint a most megszerzett használatba vételi engedély a cellaépület két gyártó sorára vonatkozik, és egyelőre nem jelenti a termelés azonnali megkezdését. Ha elkészül a magyarországi üzem, lesz a CATL Kínán kívüli legnagyobb gyártóbázisa. Biztonságosabb gyalogos és kerékpáros közlekedés, új parkoló és rakodóhelyek, többek között ilyen fejlesztések valósultak meg az elmúlt hetekben a József körút Sejber Sándor utca és Korvin negyed közötti szakaszán. A július elején megkezdett, augusztus végéig befejeződő fejlesztés legfontosabb elemeként a Petőfi híd felé vezető oldalon a kerékpársáv járdán vezetett szakaszai az útpályára kerültek, a meglévő úton vezetett szakaszokat pedig a jövőbeli elválasztást idéző elemekkel védik meg. A beruházás keretében a helyi üzleteket segítő parkoló és rakodóhelyek, valamint saját és bérelhető biciklik és rollerek parkolását segítő mobipontok is létesültek. Több jelentős felújítást is végeznek a fővárosi strandokon és fürdőkben. A nyár legnagyobb fejlesztése a Palatinus több mint 100 millió forintból korszerűsített hullámgépe volt. A Széchenyi fürdőben hamarosan megkezdődik az uszoda egyik lépcsőjének, valamint a napozó terasz és egy négy medencés termálrész felújítása. A jelenleg zárva tartó Gellért fürdő rekonstrukciójának kiviteli terve már elkészült. A budapesti fürdők június eleje és augusztus utolsó hete között több mint 1 millió látogatót fogadtak, ez körülbelül 40 ezerrel haladta meg az előző év azonos időszakának forgalmát. November 18-án és 19-én ismét megrendezik Budapesten a Sportforum Hungary 2026 konferenciát. A régió első számú sportszakmai és üzleti konferenciája idén 5. alkalommal lesz megrendezve és látja vendégül Magyarország, a Visegrádi négyek, valamint a szélesebb közép-európai régió sport jövőjét formáló döntéshozókat, szövetségi vezetőket, befektetőket, innovátorokat és sportüzleti szakembereket a budapesti Grupama Arénában. Szeptember 4-e és 6-a között ismét megtelik könyvekkel és irodalmi programokkal a budavári Kapisztrán tér. A budavári könyvünnepen hazai kiadók, író-olvasó találkozók, családi programok és koncertek várják a közönséget. A rendezvény pénteken Sebestyén Márta koncertjével indul, szombaton pedig többek között báb előadás, solymász bemutató és kézműves foglalkozások lesznek. Vasárnap Beke István Ferenc gitárkoncertje után a Zentai Jazz and Roll zárja a programot. A háromnapos esemény minden programja ingyenes állás. Vasárnap újra csendes, napos nyári időben lesz részünk kevés felhővel, így csapadék sehol sem várható. A legmelegebb délutáni órákban 30 és 35 fok között alakul a hőmérséklet. Hétfőn is derült idővel indul a nap, majd délután főként nyugaton, északnyugaton több gomoly felhő is megjelenhet, melyekből helyenként záporzivatar kialakulhat.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most indul a Sláger DJ.
3: Szeretettel köszöntök minden kedves Sláger FM hallgatót, kezdődik a Sláger DJ. Szombat este van, és egy igazi házi buli veszi kezdetét a 90-es évektől. Egészen a közelmúltig a legjobb zenékkel, a legjobb táncolós zenékkel, remixekkel, mixekkel és táncbombákkal érkezem. Nagyszerű szórakozást kívánok minden kedves hallgatónknak!

Sláger DJ Nagy Attilával.

0: Vagyok téled, de ma este megtáncoltatom a szép cipő.
1: Figyelj!
0: Még egy pálinka a pohárba,
1: és akkor
0: húzóra, itt a sok begyárra,
1: hány óra?

Ez itt a Sláger FM, benne pedig a Sláger DJ a lemezjátszóknál, Náksi Attila, a legnagyszerűbb táncolós muzsikákkal, a 90-es évektől egészen a közelmúltig.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Leállt a tiszalöki vízerőmű, kritikus szintre csökkent a Tiszató vízkészlete. Megkapta a használatba vételi engedélyt a debreceni CATL akkumulátorgyár. Biztonságosabb lett kerékpározni a József körúton. A Sláger FM híreit Molnár Anikótól hallják. Leállították az energiatermelést a tiszalöki vízerőműben, miután a hónapok óta tartó rendkívüli aszály miatt jelentősen visszaesett a Tisza vízhozama. A vízügyi hatóságok rendkívüli vízkormányzást rendeltek el, a rendelkezésre álló vízkészleteknél pedig az ivóvízellátás biztosítása és az ökológiai egyensúly védelme élvez elsőbséget. Megkapta a használatba vételi engedélyt a debreceni CATL akkumulátorgyár első cellagyártó épülete. A CATL 2022. augusztusában jelentette be második európai akkumulátorgyárának megépítését Debrecenben, azzal a céllal, hogy szervesen bekapcsolódjon az európai autóipari és elektromobilitási ellátási láncba. A közlemény szerint a most megszerzett használatba vételi engedély a cellaépület két gyártó sorára vonatkozik, és egyelőre nem jelenti a termelés azonnali megkezdését. Ha elkészül, a magyarországi üzem lesz a CATL Kínán kívüli legnagyobb gyártóbázisa. Biztonságosabb gyalogos és kerékpáros közlekedés, új parkoló és rakodóhelyek, többek között ilyen fejlesztések valósultak meg az elmúlt hetekben a József körút Sejber Sándor utca és Korvin negyed közötti szakaszán. A július elején megkezdett, augusztus végéig befejeződő fejlesztés legfontosabb elemeként a Petőfi híd felé vezető oldalon a kerékpársáv járdán vezetett szakaszai az útpályára kerültek, a meglévő úton vezetett szakaszokat pedig a jövőbeli elválasztást idéző elemekkel védik meg. A beruházás keretében a helyi üzleteket segítő parkoló és rakodóhelyek, valamint saját és bérelhető biciklik és rollerek parkolását segítő mobipontok is létesültek. Több jelentős felújítást is végeznek a fővárosi strandokon és fürdőkben. A nyár legnagyobb fejlesztése a Palatinus több mint 100 millió forintból korszerűsített hullámgépe volt. A Széchenyi fürdőben hamarosan megkezdődik az uszoda egyik lépcsőjének, valamint a napozó terasz és egy négy medencés termálrész felújítása. A jelenleg zárva tartó Gellért fürdő rekonstrukciójának kiviteli terve már elkészült. A budapesti fürdők június eleje és augusztus utolsó hete között több mint 1 millió látogatót fogadtak, ez körülbelül 40 ezerrel haladta meg az előző év azonos időszakának forgalmát. November 18-án és 19-én ismét megrendezik Budapesten a Sportforum Hungary 2026 konferenciát. A régió első számú sportszakmai és üzleti konferenciája idén 5. alkalommal lesz megrendezve és látja vendégül Magyarország, a visegrádi négyek, valamint a szélesebb közép-európai régió sport jövőjét formáló döntéshozókat, szövetségi vezetőket, befektetőket, innovátorokat és sportüzleti szakembereket a budapesti Groupama Arénában. Szeptember 4-e és 6-a között ismét megtelik könyvekkel és irodalmi programokkal a budavári Kapisztrán tér. A budavári könyvünnepen hazai kiadók, író-olvasó találkozók, családi programok és koncertek várják a közönséget. A rendezvény pénteken Sebestyén Márta koncertjével indul, szombaton pedig többek között báb előadás, solymász bemutató és kézműves foglalkozások lesznek. Vasárnap Beke István Ferenc gitárkoncertje után a Zentai Jazz and Roll zárja a programot. A háromnapos esemény minden programja ingyenesen látogatható. Vasárnap újra csendes, napos nyári időben lesz részünk kevés felhővel, így csapadék sehol sem várható. A legmelegebb délutáni órákban 30 és 35 fok között alakul a hőmérséklet. Hétfőn is derült idővel indul a nap, majd délután főként nyugaton, északnyugaton több gomoly felhő is megjelenhet, melyekből helyenként zápor, zivatar kialakulhat.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most indul a Sláger DJ.
3: Kezdődik a második óra, ez a Sláger DJ itt a Sláger FM-en, a lemezjátszóknál továbbra is Náksi Attila, és hozom a 90-es évek, a 2000-es évek elejének és a közelmúltnak a legnagyobb táncoló zenéit. Nagyszerű szórakozást kívánok minden kedves hallgatónknak!
0: Időutazás a 90-es évek és a 2000-es évek legelejének partijaira. Minden szombaton a lemezjátszóknál Náksi Attilával. Náksi Attilával. Sláger DJ. Klub hangulat. Most.

Ez a Sláger DJ. A lemezjátszók mögött Nagy Attila. We get the bass, the beats and the melody.

0: lemezjátszóknál Mágzsi Attila.
1: Az elmúlt két órában a Sláger FM-en a Sláger DJ pörgött, a 90-es évektől egészen a közelmúltig hoztam a legnagyszerűbb táncoló zenéket, táncbombákat vagy fesztivál himnuszokat. Minden dallam ismerős volt, és így is marad. Jövő héten újra találkozunk, pénteken jövök 8 órakor, majd szombaton is jövök 8 órakor. Úgyhogy vigyázzanak addig magukra, nagyszerű hétvégét kívánok, jó pihenést mindenkinek. Nási Attila voltam, jó éjszakát!

0: helyen a legnagyobb kedvencei. A legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Büntető feljelentést tett az M6-os autópálya koncesszió miatt a minisztérium 40 millió forintos villanyszámlát hozott a nyár a biodómnak. Állandó rendőri jelenlét lesz a főváros több pontján. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Büntető feljelentést tett a közlekedési és beruházási minisztérium a fővárosi nyomozóügyészségen, különösen nagy vagyoni hátrányt okozó hűtlenkezelés és hivatali visszaélés büntettének gyanúja miatt. Az M6-os autópálya üzemeltetési jogának az MKIF koncessziós társaság részére történt odaítélése ügyében. Jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter szombaton a közösségi oldalán. Vitézi Dávid közölte, hogy a korábbi építési és közlekedési miniszter a tárca szakmai javaslatát figyelmen kívül hagyva 11 évre vetítve több mint 100 milliárd forinttal drágában adta oda a Mészáros Lőrinc és Szíj László érdekkörébe tartozó autópálya koncesszornak a szerződést. Júliusban több mint 40 millió forintot kellett kifizetni a biodóm villanyszámlájára, miután a fővárosi állat és növénykert új létesítménye az extrém nyári hőségben is folyamatosan üzemelt. A kiugró összeg ugyanakkor nem érte váratlanul az üzemeltetőket, a költség megfelelt az előzetes kalkulációnak, augusztusban pedig már alacsonyabb energiaszámlára számítanak. A hűtési rendszer végül jól vizsgázott, a biodóm belsejében 28-32 Celsius fok között tartották a hőmérsékletet, ami 6-8 fokkal volt alacsonyabb a kinti értékeknél. A hőterhelés mérséklésében árnyékoló vitorlákat és természetes légáramlást is alkalmaztak, a legforróbb napokon azonban az aktív hűtőrendszer bekapcsolására is szükség volt. A kormány elfogadta a kerületi polgármesterek kezdeményezéseit, így belátható időn belül javulhat Budapest közbiztonsága, osztotta meg a hírt Soproni Tamás Teréz város polgármestere. Budapest belső kerületeinek polgármesterei július 15-én fordultak a kormányhoz, azonnali intézkedéseket kezdeményezve a fővárosi közbiztonság javítása érdekében. A kormány elfogadta azt a javaslatot, hogy legyen állandó rendőri jelenlét Budapest legproblémásabb csomópontjain. A belügyminiszter tájékoztatása szerint 19 állandó és 90 visszatérő fővárosi helyszínen lesz koncentrált rendőri jelenlét. Ezek a helyszínek a kerületi önkormányzatokkal való egyeztetés után legkésőbb szeptember 15-éig ki lesznek jelölve. Először rendezik meg a Székesfehérvári Egyházmegye kegyhelyeinek találkozóját Bodajkon, 5 kegyhely, 1 édesanya címmel. A szeptember 12-i rendezvényre várják a Bodaj kibúcsúra érkezőket és a gyalogos zarándokokat is. A témában tartott pénteki sajtótájékoztatón Spányi Antal megyéspüspök elmondta, hagyományteremtő szándékkal meghívták Bodajkra a másik 4 búcsújáró helyet, és a szeptember 12-i találkozón bemutatkoznak a kegyhelyek, kiállítják a kegyképeiket, illetve közös imádságot is tartanak. Ezen a hétvégén 5. alkalommal rendezik meg az Icarus Minifestet az északi járműjavítóban, ahol a legendás magyar buszgyártás történetébe is bepillanthatunk. A kiállításon az Icarus meghatározó sorozatban gyártott típusai sorakoznak fel, a korai modellek mellett a bemutató középpontjában a nagy számban gyártott 200-as család áll, de olyan ritkább járművekkel is találkozhatunk, mint az Icarus 630 Cabrio. A belépő ára 424 forint, amellyel az Öveket becsatolni című időszaki kiállítás is megtekinthető. Vasárnap újra csendes, napos nyári időben lesz részünk kevés felhővel, így csapadék sem várható sehol. A légmozgás nem lesz jelentős, a legmelegebb délutáni órákban 30 és 35 fok között alakul a hőmérséklet. Hétfőn derült idővel indul a nap, majd délután főként nyugaton, északnyugaton több gomoly felhő jelenhet meg, amelyekből helyenként zápor, zivatar is kialakulhat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul a Slágerkult, a legnagyobb slágerek változatosan.

0: Ez a Slágerkult.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez pedig már a Slágerkult című magazinműsorunk, ahol ma is inspiráló beszélgetéssel valódi értékkel érkeztünk Budapest és a vétel között pezsgő kulturális életének a legjavával. És mai nagyon kedves vendégem valószínűleg már fejből el tudnám mondani a folytatást, mert már 25-ször végighallgatta Olt Tamás, a Karinthy Színház direktora. Tudod, mi jönne most, ugye, Tamás, hogy a milyen elképesztő hatással tudsz lenni direktorként is, meg rendező tehát a színészként a kulturális életünk, ezt őszintén így gondolom.
2: Nagyon köszönöm, nagyon.
1: Mindig örülök neked. Mindig örülök neked, évad kezdés van, és hát már egy hagyomány az életünkben, hogy visszatérsz minden évad elején, és elmondod, hogy mit várhatnak majd a közönség tőled, és örülök is, hogy jöttél, mert én is kíváncsi vagyok, hogy mi lesz, de őszintén érdekel emberként, és ezen tényleg gondolkodtam, hogy készültem a veled való beszélgetésre, hogy a felelősségét próbáltam átérezni. Nem biztos, hogy sikerült, mert sose voltam egy színház direktora, de azért, hogy ez nem egy leányálom, abban biztos vagyok. Emberekért felelni.
2: Hát a felelősség, de ez közben meg is emeli. Igen. Hát természetesen nem csak, hogy a kultúra képviselői mind felelősek az egész társadalmunkért. Uh-huh. Egy színész is, egy tervező is, egy zeneszerző is, mindenki felelős. Az egész társadalmat próbáljuk ugyanis ugye a kultúrával ellátni, a kultúrával nevelni, fejleszteni, kizökkenteni, gazdagítani. Uh-huh. Inkább. Tehát, hogy igazság szerint ehhez a felelősség hez képest, az egy más természetű. Természetesen, amikor van, nem is tudom, mondjuk 60 ember, akiknek bért kell adni, fizetést kell adni, akiknek el kell tartaniuk a családjukat, albérletet kell fizessenek, stb. És ugye ez abban a helyzetben különösen, hogy is mondjam, egy izgalmas kihívás, hogyha az embernek nincs fenntartója, mert ugye ezt tudod, vagy gondolom, te tudod, de általában nem tudják, mert honnan is tudnák, ezzel nem szoktunk mi sem hivalkodni, sem tüntetni, járni, sem sírdogálni az utcasarkokon táblákkal a nyakunkban, de nekünk nincs fenntartónk. Tehát a Karinthy Színház, mint az ország első magánszínháza, ugye Karinthy Marci alapított, akinek nem sokára ugye elsőjén lesz a születés.
1: Tényleg ez volt az első magánszínház?
2: Igen.
1: Azt én nem is tudtam.
2: Ami még működik, az direkten. Igen. És ugye Buda egyetlen kőszínházáról is beszélünk minden mellett. És de hát hogyne, az első magánszínházak egyike volt, amik még mindig működik. Ugye hát 45. évadunkat kezdjük már el, és az azért szép idő, tehát az 81, tehát egyidős vagyok én a Karinthy Színháznak a fennállásával. És ugye ez mindig is egy magánszínház volt, és ugye amivel Marci mindig az évad kezdéskor azért tudott pezsgőt bontani, mert el tudta kezdeni az évadot, és az évad közepe fele pedig már azt próbálta összerakosgatni, hogy a következő évadot el tudja egyáltalán kezdeni, hogy miből. Ezt is megörököltük, tehát nem csak a szép részét örököltük meg, hanem ezt a részét is. Ugyanígy vagyunk, tehát inkább ez a felelősség kérdés, és épp ezért az a bizalom hatalmas, amivel ez a társulat, és ugye a társulatban nem csak a művészek tartoznak, hanem mindenki, ez a társulat ezt a bizalmat nekem adja, hogy ő nyugodtan jár be dolgozni, és végezni a munkáját, és építeni a nemzetünk kultúráját. Úgyhogy rám bízza azt, hogy jövőre is ki fogunk nyitni. Hiszen tulajdonképpen, hogyha azt nézed, egy nem tudom, Aldi pénztáros, az viszonylag nyugodtan megy be, hiszen az Aldi valószínűleg jövőre is ki fog nyitni.
1: Ott van
2: fenntartó. Igen, valami ilyesmi van ebben. De hát a Karinthy Színház szerintem nem, tehát hogyha nem így lennénk, hogyha nem egy ilyen családias hely lennénk mi, hogyha nem lenne egy ilyen összetartás, egy ilyen kölcsönös bizalom, akkor nem is működne.
1: Tőled kérdezgetik évad közben a színészek, hogy ugye lesz következő évad is? Vagy ez teljesen természetes?
2: Nem nagyon, ez természetes. Bíznak bennem. Én el szoktam azért mondani, amikor már egészen bizonyossá válik, akkor mindig elmondom, és akkor mindenki mosolyog, de nem látom, hogy senki. Tehát senki nem látszik, hogy valami óriási kövek gördülnének le róluk, hanem ezt úgy sejtik, tudják, hogy valahogy ezt meg fogom én oldani, és eddig még sikerült le is kopogni.
1: Hány éve vagy az igazgatói székben?
2: 5. kezdem.
1: Aha.
2: Az ötödiket.
1: Volt kezdem. Ennek az öt évnek olyan időszak, amit nagyon szerettél, vagy mindig az aktuális?
2: Az a, folyamatos, ez folyamatos, mindig újabb és újabb dolgok vannak. Nyilván, amikor már bejáratódik valami, aminek kezdetben nagyon örülsz és nagyon szereted, akkor szereted azt, hogy van, és utána megpróbálsz benne felfedezni újdonságokat, és folyamatosan keressük az újdonságokat, és folyamatosan keressük egymásban is az újat. Az is, hogy folyamatosan bővül ez a kis hely, ez ugye tudod, hogy először nem volt társulat, aztán alapítottam egy társulatot, az aztán akkor az a társulat volt 8 ember, most aztán lett belőle 10, most már nem is tudom, 14-en vagyunk, az is bővül. Azok az alkotók is, akik jönnek hozzánk, nem csak a visszatérők, hanem mindig ezt is bővítjük újabbakkal, újabb ablakokkal. Tehát, hogy ez a folyamatos bővülés, ez nagyon jó érzés.
1: No, esküszöm, hogy mindjárt beszélünk a konkrétumokról, és hogy kikkel bővült, miket mutattok be ebben az évadban, de még egy kérdést engedj meg a direktori szerepeddel kapcsolatban. Amikor 5 évvel korábban, vagy 6 évvel, mindegy, tehát visszamegyünk a picit az időben, ez az egész direktori, kifejezetten a Karinthy Színház direktori székére gondoltál, akkor ilyennek képzelted, ahogy megélted, vagy nagyon más volt a frontvonalban megélni?
2: Ez egy nagyon érdekes kérdés. Fogalmam sincs, milyennek képzeltem.
1: De így nem gondol bele olyankor az ember? Vagy oltam más,
2: hogy majd milyen lesz?
1: Hogy milyen lesz?
2: Ugye művészeti igazgató voltam a Kaposvári Csiki Gergely Színházban.
1: Tudom, de az mégiscsak más, ez nem?
2: Hát egészen más a helyzet. Itt főleg az, hogy egy vidéki színház, ugye, ami az alma matered, ahol kicsit otthonosan is mozogsz, meg már nevét is, virágát is tudod, és egy vadonatúj számodra teljesen ismeretlen, egy teljesen más befogadói közegbe, hiszen ugye az a fővárosban színházat csinálni egészen más, mint vidéken színházat csinálni. Hiszen nincs előre úgymond eladva a teljes évadod vidéken, meg igen. Ugye, tehát, hogyha augusztus végére nem fogyott el már előre minden bérleted, akkor ott nagy lesz a baj évközben. Itt pedig ugye ezt nem tudod megcsinálni, hanem folyamatosan fenn kell maradnod, és a köztudatban benne kell legyél, és hírt kell adj magadról, és ugye van ez a gondolat, hogy hiába hozod le te a csillagokat, hogyha arról nem tud senki, akkor...
1: És teljesen jogos.
2: Igen, igen, ugye egészen más jellegű ez, és ugye amíg egy színházat vezetni, és itt nem most hadd tegyem félre a művészeti értelmét, mert nyilván ott meg kell álmodj egy művészeti gondolatvilágot, egy arc élt, egy küldetést magadnak, és a társulatodnak, és afelé kell létrehozod ehhez a stratégiádat, és azt elkezded szépen lépésről lépésre megvalósítani, szépen mész előre, és lassan alakul. De van a másik része, ami ugye a menedzsment része, meg a marketing része, és ugye erről tudjuk azt, hogy ez egy olyan fura lufi. Tehát van ez a mondás, hogy a marketing költségek fele, az teljesen fölösleges, csak senki nem tudja, hogy melyik fele.
1: Igen,
2: tehát,
1: igen,
2: hogy
1: azt
2: gondolod, hogy most kitaláltad te, most a spanyol viaszt felfedezted, és kitaláltad, hogyha ezt így meg így fogod csinálni, akkor az tódítani fogja, ez az előadásod tele lesz, reklámozni se kell, csak elég, hogyha... És pont nem az történik.
1: Igen,
2: van egy másik, ami ilyen utolsó pillanatos, pénz se volt rá semmi, szeretet, és a nem is tudom, az ideg, attól való ideg, vagy félelem, vagy retegés, hogy beleférünk-e az időbe, az összerántott valami csodálatosat és szépet, és az túl van a 60-on. Tehát, és ezt nem tudod egyszer, nem tudod előre megjósolni, tehát ilyen recept nincs. Az nyilván, hogy jó előadást csinálj, annak van valamiféle receptje természetesen, mert jó csapatot kell összeszedni, jó színészeket, jó rendezők, és egy jó anyagot kell találjál. És a szeretet és az alkotói légkör a Karinthyban uralkodik, tehát ott a körülmények adottak, csak ezt a másik hármat kell neked megtalálni. És akkor az már működik. Tehát azért mondom, hogy nem is a művészeti része az, ami fura, hanem ez a folyamatosan valahogy a felszínen lenni, jelen lenni, az, hogy tudjanak, nem is rólad, de a színházról, a művészekről, akik ott dolgoznak.
1: Roppant bonyolult összetett feladat ez, én ezt pontosan értem.
2: De izgi.
1: Azt is megértem. Mennyire kísérletezés ez? Tehát azt például meg tudod-e most mondani 5 év után, 5 karintis év után, hogy miből lesz tuti siker? Karint is mértékben.
2: Hát meg. Igazság szerint meg, de a Karintiba is, hogy is mondjam, több mérték van, tudod? Aha. Tehát amikor csinálsz egy Hamlet Crazy and Cool-t, ami megy nem tudom 4-5 évig, ami díjakat hoz el, amitől hirtelen a Karinti Színház, a jó értelembe vett budai polgári színházból egyszer csak valahogy a szakmai fejlődésnek egy igen nagy lépcsőjét ugorja meg. Attól még a Hamlet Crazy and Cool-ra nem tódul a törzs közönséged. Aha. Érted? Arra nem tudtad, de az mégis egy hatalmas siker, hogy létre tudtál hozni egy ilyen előadást, vagy Florian Zeller fiúját létre tudtad, hogy meg tudtad csinálni. Iszonyatos szakmai előrelépés, egy hihetetlen minőségi ugrás, de nagyon nehéz folyamatosan megtölteni vele a házat. Amíg fogsz egy, most mondok futó előadásainkat, egy Lököttek, egy Furcsa pár, egy Tortúra, és tudod, hogy azt műsorra tűzöd, és azonnal eladva a ház. Azonnal, hogyha négyet tűzök, négy ház lesz eladva, az a tett. Az is siker, hát hiszen imádja a közönség, hiszen anyagi siker, hiszen ugye a mi bevételünk, az a költségvetésünknek több, mint a felét teszi ki. Tehát a fizetéseket abból adjuk, hogy, hogy el tudjuk adni az előadásokat. De mégis, hogyha csupán, hogy is mondjam, csak a szórakoztatásra mennénk rá, akkor tényleg az egy, nem sokban különböznénk egy fodrászna, vagy egy kakasfiadal szervezőnek, és ugye mi nem az vagyunk, mi azért mégiscsak a kultúrát képviseljük. És nem azt mondom, hogy ez egy alantas kultúra, vagy más, mert az arra is szükség, azt is lehet olyan minőségbe, és kell is, és a Karintiba igyekszünk is, magas minőségbe, és hatalmas színvonalon még a bulvárt is úgy megcsinálni, hogy ez ne bulvár legyen. De mi a siker akkor? Ez is siker, és az is siker. Az is siker, hogy még nyitva van a színház. Az egy menedzsment siker. Az is siker, hogy átnevezzik a villamos megálló Csóka utcáról Karintira. Az is siker, hogy a Új Buda önkormányzatával egy éve dédelgetjük már ezt a projektet, de hogy a Marcinak lesz egy emléktáblája, egy dombor műve a Karinti Színház falán. Ez már finishben van a projekt, hogyha konkrétumot tudok, biztos, hogy szólni fogunk. Okay. De ez is nagy siker. Az is, hogy bővülünk, mint társulat, az is hatalmas siker.
1: Na, akkor eljutottunk most már tényleg a konkrétumokig. Köszönöm a válaszokat, mert kicsit kinyitod ilyenkor az ajtót, hogy belássunk a kulisszák mögé. Az meg fontos, hogy az emberi részeket is értsük a háttérből. No, az, hogy bővül a társulat, az, én is azt gondolom, hogy ez egy óriási dolog, ahogy elindultatok nulla temel, ugye nem volt társulat.
2: Így van.
1: Hány új ember van idén?
2: Idén ugye két új örökös tagot választott a Karinti Színház az évadzárón. Az egyik Balázs Andrea, ki más is lehetne a
1: Puszíjuk.
2: Karinti örökös tagja. Balázs Andi, aki már több mint egy negyed százada. Hát ott nőtt föl ő, és ugye nélkül el se lehet képzelni a Karinti Színházat. A másik örökös tagunk Bodrogi Gyuszi bácsi lett, akivel éppen amikor idefele jöttem hozzád, akkor beszéltünk telefonon.
1: Jól van?
2: Káprázatosan van, amennyire hallom, azt tervezzük éppen, hogy szeptember 5-én a Pozsonyi Pikniken ő mikor érkezik meg, és jön oda dedikálni a Karinti sátorhoz, esetleg a színpadra is fölmegy, szól a közönséghez, és éppen erről egyeztettünk. Ő lett az új örökös tagunk, ugye ezzel bővült Egri Kati és Szacsvai László, tehát most már két nemzetművésze színésze van a Karinti Színház örökös tagjai közt, akik ugye nagyon régóta játszanak és köthetőek hozzánk. Ugye Gyuszi bácsi még mindig 93. évében játsza a nagymestert a Karintiban, most már negyedik éve talán. Sándor Soma, egy fiatal tehetség érkezett hozzánk még, akit rögtön meg is fog ismerni a közönség majd. Vele együtt dolgoztunk a Jutalomjáték című produkcióba, amit majd novemberben mutattunk be a Karintibe, de ezt Kőszegen hoztuk létre most a Kőszegi Várszínházban. Schneider Zolival a főszerepben, régi visszatérünk, Marton Robert, de benne van Balázs Andi, Kovács Vecei Fanni Dobramara, és Sándor Soma játssza a második főszerepet a Sneci mellett, Schneider Zoltán mellett. Ő is a tagunk lett, valamint Szabó Sipos Barnabás is most már a Karinti Színház tagjait. Hogy mondjuk ezt? Karinti Színház tagjait.
1: Erősíti? Hogy a társulati
2: társulatát erősíteni. Már összeraktuk majd nehezen, okay. Egy kávét meg kéne. Szóval Szabó Sipos Barna is, ugye itt már láthatta a közönség a Tortúrában is, és a Furcsa párban, és idén is természetesen újabb szerepekben is. Mert például a Sirályban ő lesz Dorn, egyszerűen az ő egész alkata, és ugye ez a Sirály, amit már nem is tudom, második, harmadik éve szeretnék igen. bemutatni, már beszéltünk róla többször, igen. de most már csak bemutatjuk a kutya fáját. Ugye forrás hiányaink voltak, ami miatt folyton le kellett venni a remélt műsortervről, de idén most nem tesszük, meg mindenképpen bemutatjuk. Egyébként ebbe az előadásba, ugye a Sirályba érkezik hozzánk még Szulák Andi, érkezik hozzánk Mikó István, érkezik hozzánk Rajkai Zoltán, úgyhogy nagyon, nagyon várom ezt a munkát is.
1: Gálatok. Vándor Évike mióta van?
2: Vándor Évi szerintem ő alapítótag volt nálunk, igen.
1: Komolyan?
2: Ő alapítótagja volt az első társulatnak. Nem volt az, de az volt. Vándor Évi alapítótag volt. Az első nyolcban benne volt. Igen, hát ő is, hát mióta játszik nálunk? Az biztos, hogy...
1: Azt tudom, hogy játszani régóta.
2: 13. éve van műsoron, ugye 150. előadáson túl van a Szentpéter esernyője, benne van például az Évi is. De hát ő is nagyon régóta játszik már nálunk. Ő is tag, ő is ugye szeptember 4-én mutatjuk be Vándor Évivel és Kökényesi Ágival a két néni, ha megint volt
1: hogy...
2: Köszönöm szépen, megpróbáltam, de Pitbull így rákapaszkodni a gondolatmenetre is.
1: Na de abba segíts még, Tamás, megértenünk, hogy egy évad nyitó előadás, annak van-e nagyobb felelőssége, mint egy évad közbeni premiérnek? Tehát az, hogy mivel nyit egy színház, az számottevő, vagy nem feltétlenül?
2: Nézd, a karácsony környékén, ha a Karamazov testvéreket mutatod be, akkor valószínű félházzal fog elbukdácsolni, vagy nem nagyon megy. De hogyha mondjuk egy jutalomjátékot mutatsz be december elején, igen. akkor az valószínű, hogy szépen fog teljesíteni az ünnepek alatt. Aha. Tehát ilyen szempontból természetesen. Abból a szempontból, ugye a két néni, ha megindul Zente Ferenc Színház a közös produkciónk, Keszég László rendezi, és már ezt elkezdtük az előző évadban, és az évad végén terveztük még másfél éve a bemutatót, de az is kicsit, hogy az évad végén bemutatót tartani, az megint annyira nem szerencsés, hiszen nem tudod bejátszani a darabot.
1: Igen, jön a szünet.
2: És jön ráadásul egy szünet, plusz ugye az évad végi bemutatók, májusi bemutatók, meg júniusi bemutatók, az ha nem szabadtér, akkor az megint csak kevesebb érdeklődésre tart számot, hiszen ugye már mindenki már indul a Balaton felé, a hegyekbe, meg minden felé, már nagyon nem égnek premierlázba az emberek. Ősszel is ugye van egy munkakezdés vége a szezonnak, iskola kezdés, stb. Hát pontosan tudod, hogy ez milyen egy ilyen ősz eleje. Úgyhogy nem mindegy ott is, hogy mit mutatsz be, és természetesen, amikor egy ilyen kicsit olyan október végén, novembertől indul el igazán a színházi élet, amikor már megnyugszik az emberettől, az egész ősztől, ettől az egész újrakezdéstől, és ezért érdemes úgy összeraknod az évadtervedet, hogy azok a szórakoztatóbb jellegű előadásaid inkább ott.
1: Jó, tehát itt van stratégia is, ezer szempontot.
2: Hát nem olyan, hogy feldobunk egy érmét.
1: Világos, figyelembe kell lenni. Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez továbbra is a slágerkult, amit hallgatnak, örülök, hogy itt vannak. Olt Tamásnak még inkább örülök, a Karinthy Színház direktorának, aki egyébként maga is színművészet, erről már sokszor beszélgetünk, most is fogunk majd, viszont évadot beszélünk át, évadot ismertett Tamás. A nyitó, a premiért, az évadkezdő premiérről tartottunk éppen Kökényesi Ág és Vándor Éva.
2: Így van.
1: Lesznek nem? a két főhős,
2: a két néni. Ha megindult címére, de sunk, ők szeptember 4-én. Hogyne, most
1: győzelővel.
2: Így van a próbák. De már próbálnak egy ideje, mert már májusban kezdtük el ezt a próba folyamatot.
1: És hogy álltok?
2: Hát remélem, hogy nagyon jó. Nem szoktam én flusztrálni a kollégákat, hogy én bejárogatok itt a
1: nyilván. Te például ma nem voltál bent?
2: Ma nem voltam próbát nézni. Ma nem voltam próbát nézni. De megyek.
1: Nem akarom hosszan elnyújtani tényleg a témát, mert beszéljünk át az összes darabotokat, de például te látod azt, amikor bemész X idő elteltével, hogy hol tart egy színész felkészülésben, meg abban, hogy hogyne, készen van-e?
2: Hogyne.
1: És azt úgy mondod neki, hanem te vagy a rendező?
2: Hát, hogyha azt látom, hogy baj van, amire nagyon-nagyon ritkán van példa, akkor először mindig a rendezővel beszélek. Megkérdezem, hogy baj van. Így van, mert átnyúlni a feje fölött nem jó. Hiszen, hogyha van valamilyen tisztelet felé tekinté, akármi, nem tudom, vagy csak egy jó bizalom világos, és munkakapcsolat, világos. És egyszer csak a tőle függetlenül kezded el, az nem is elegáns, nem is kollegális, tehát ez semmiképpen nem jó. Okay. Meg láttunk már ilyet, meg színészként már jártunk ilyen cipőbe, mondott valamit a rendeződ, meg mondott valamit az igazgatód,
1: és akkor tök más volt.
2: Teljesen más volt, emlékszem, jó régen, és megkérdeztem, hogy a rendezőt, hogy most mit csináljak? Ő meg azt mondta, hogy hát nézd, bemutatjuk a darabot, én elmegyek, te meg itt maradsz, és ő az igazgató, hát akkor jó, csináld.
1: Okay.
2: De természetesen ez se igaz.
1: Nekem volt benne ennyi.
2: Ennyi volt benne, igen. De ez semmiképpen nem egy szerencsés dolog. Szóval mindig először a rendezővel beszélek. Olyan is van, hogy magával a színésszel beszélek, hogy te figyelj, jól vagy, minden, jól érzed magad, nem, nincs baj. Nem volt már, olyan már volt, hogy egy olyan előadást próbáltunk, ami nagyon lelkileg nagyon megterhelő előadás volt. És megkérdeztem az egyik művészünket, hogy ő, neki ez rendben van-e, hiszen tudtam, hogy akkor éppen neki nem volt annyira rendben az élete, és ő mondta, hogy hát igazság szerint ő nagyon köszön ezt a lehetőséget, hogy én egyetem beszélj, hogy erről beszélhet, és hogy ő ezt átgondolja, és aztán vissza is hívott, hogyha én ezt megengedem, akkor ebből ki is szállna most.
1: Jó, és meg is engedted?
2: Természetesen, hát nem kell belehalni a színházba. Aha. Tehát, hogy az az idő elmúlt, amikor még azt, vagy hát nem tudom, sokan ugye még ez, ugye ezt éljük most, hogy valahogy több iskola és több generáció surlódik most össze, és az egyiknek teljesen rendben van az, hogy igenis bele kell halni a színházba, igenis, és élve kell kijönni, be kell menni a dzsungelbe, és élve kell kijönni. Uh-huh. Ez ott az osztályfőnökömnek az egyik elmondata. És nagyon férfias, és nagyon erős elmondat, de hát, hogyha nem akarsz, haver, nem menj be a dzsungelbe, hát akkor ülj föl egy jachtra, és így áll egy perc. Tehát, hogy nem eszik azt olyan forrón, és nagyon szép dolog a színház, és nagyon jó dolog a színház, az egészségnél nem fontosabb a színház, szerintem. Na, okay. Tehát, ugye azelőtt tudod, volt ilyen, hogy már pedig előadás nem maradhat el, én ezt se vallom. Sajnos elmaradhat, tehát indokolt esetben mégis elmaradhat. Aha. És a nézővel se akarsz kitolni, hogy akkor oda viszel neki valakit nagyon betegen, aki nem tudja átadni a néző, onnantól kezdve azt fogja sajnálni, elveszti az ateljé jellegét is, azt, hogy a néző szeret, hogy ó, most tudok valamit, hogy a színész de onnantól kezdve nem az az előadás, amit látja. Hogyha hozol egy embert, aki beugrik és átveszi ezt a szerepet, mert nem maradhat el. És nincs ideje felkészülni, nem tudja jól megcsinálni. Ő neki egy halálugrás, őt is hát ez éveket öregszik ilyenkor egy színész, amikor egy ilyen beugrást meg kell csinálni. B, megint csak nem ugyanaz az előadás. Tehát megint mindenkivel kitoltál.
1: Igen, jogos.
2: Tehát ha olyan a helyzet, akkor igenis elmaradhat okay. előadás.
1: Na, két néni, ha megindul. Velük kezdtek szeptember.
2: Negyedike
1: a premier, és onnantól ez. Megindul,
2: mindig Karinti Marci születésnapja szeptember 1, és akkor szoktunk úgymond neki indulni, hogyha elsője olyan péntek, szombat, vasár, tehát az a hétvégére esik, akkor igyekszünk akkor tartani a bemutatót. Ja, itt most nem esik, itt most ugye negyedikére Világos. Esik péntek, de az már a főpróba hét, úgyhogy így lesz, és másnap rögtön a pozsonyi pikniken találkozhatnak is Aha. Vándor Évivel is, és az egész társulattal, és az egész Karinti
1: színházat. No, azért nem beszélünk most nagyon sokat erről a darabról, mert Vándor Évi itt lesz, és ő sokat fog róla mesélni. Mi lesz utána?
2: Utána az Alámerülése, vagy Anyám hangja című kortárs kamara operánkat mutatjuk be, ami szintén, tessék, ez is egy siker szerintem, kérdezted a korábbi etapban, hogy mi a siker, de az, hogy egy kortárs kamara opera bemutatót létre tud hozni, és van rá affinitás, és van rá kedv, és van rá közeg, a Karinti Színház.
1: Az egy óriási dolog.
2: Az is szerintem egy hatalmas
1: siker. És ezt ráadásul a Dobra Mara írta?
2: A Dobra Mara a szövegét, így van, és az édesanyjával adják el, nem csak ők, ugye többen is vannak, de hát ők a főszereplők, és Váradi Erzhabolcs, aki segít nekik ebben. Ez is egy nagyon izgalmas anyag, maga az anyag is nekem nagyon tetszett. Arról szól, arról az elengedésről szól, arról a csomagról szól, amit a szüleinktől kaptunk, arról, amit cipelünk, amiben nem csak a jó dolgok, hanem a rosszak is vannak. Uh-huh. Mit kezdünk vele? Tudjuk-e azt mondani, hogy köszönöm, de ezt nem kérem, ezt én visszaadom anyu vagy apu, köszönöm, de ez az én életem.
1: Fontos kérdések.
2: Nagyon fontos kérdések, és ráadásul olyan kérdések, amelyek itt a kis kamaszkorban már nagyon erősen alakulnak. És ott már egy nagyon fontos fejlődési szakasz van, tehát ez kimondottan családi és ifjúsági problémákkal foglalkozik az alap előadás, plusz közben ez egy beavató színház is, hogy egy kicsit mi az, hogy opera. Uh-huh. Erről is szólunk, tehát a történetet megállítjuk, és ugye ez egy kortárs opera, tehát nem egy könnyed, azért nem egy Donizettiről van szó, hanem azért ez egy Zarándi Ákos írt egy kortárs operát.
1: Ákos, innen üdvözöljük, volt már itt sokszor nálunk. Most azt látom, hogy te vagy a rendező, Váradi R. Szabolcs, csak közösen?
2: Igen, amikor ezt meghirdettük, akkor úgy voltunk vele, hogy lássuk meg, hogy mennyire kellek én hozzá, mennyire kell hozzá a Szabi, mennyire kell hozzá ehhez több szemüveg. De még simán lehet, hogy egy pár hétre bekapcsolódom az előadás folyamba. Pont azért, mert nagyon összetett az anyag. Aha. És mert nagyon érdekel engem. Egyelőre Váradi R. Szabival dolgoznak rajta az előkészítésen, az olvasi próbától viszont ott vagyok.
1: Jól látom, hogy jön majd Pokor Nilia.
2: Így
1: van. Érkezik hozzátok?
2: Így van. A Liaison című előadását azt mostantól a Karinthy Színház fogadja be, úgyhogy a Karinthy Színházban láthatja ezt a közönség. Ez ugye a Liának egy zenés önálló este, a Kéméndi Tamás harmonika művésszel játszik. Tamás már játszott nálunk az Imigyen szól a Louis de Funès című előadásunkban, amit Valer Novarina rendezett, ez is egy hatalmas siker volt a Karinthy Színháznak, hogy sajnos azóta elhunyt, de a legnagyobb kortárs francia képzőművész és színházi ember a Karinthy Színházban rendezte egyik utolsó alkotását, amiben Tamás szintén közreműködött.
1: Ki jön, vagy mi jön utána?
2: Utána a kisebb korosztályra gondolván az Elvarázsolt király kisasszony érkezik hozzánk. Az Elvarázsolt király kisasszony tegnap előtt küldte át nekem, szintén Váradi Szabi, ezt ő írta. Évek óta dédelgeti ezt, és amikor szóba került, hogy szeretnénk újra egy mesét bemutatni, és a legkisebbekre is gondolni, akkor kérdeztem a Szabit, hogy volna olyan, hogy ne azt mondjuk, hogy akkor most legyen egy Árgyérus, vagy legyen egy Fücfa királylány, hanem csináljunk egy sajátot, hiszen tudod, hogy igyekszünk mindig annyira érvényesek és frissek lenni. Minden évadban volt minimum egy, de volt olyan is, hogy több, úgymond olyan ő is bemutató, ami mostan, ami friss.
1: Igen.
2: Ilyen lesz most az Anyám hangja, ilyen lesz most ez az Elvarázsolt király kisasszony, kimondottan a beilleszkedést elősegíteni, beilleszkedéssel foglalkozni. Így van, és csak a kisebbeknek, a még kisebb korosztálynak szánjuk az anyagot, de közben ez egy mese lesz, egy mese formájában szintén családoknak is ajánljuk.
1: Aztán vendég publikus az évad.
2: Teljesen.
1: Tehát olyan nincs, hogy majd valamikor, mint a 2027-be átérve jön valami, ami még nincs meghirdetve?
2: Ilyen bármikor előfordulhat, hogy igen? Kiindulva.
1: Tehát a játéktér megvan.
2: Játszottunk így már, ugye így készült a Jókai 200 koncertszínházunk. Hogy egyszer csak, amit beszerettünk volna mutatni, arra nem volt idő, arra nem volt pénz, arra nem volt alkalom, és akkor készült a Jókai 200, ami az ötlet megfoganásától a bemutatóig szerintem nem telt el 2 hónap. Aha. Tehát ilyen előfordulhatik. De ugye ugyanez történt, hogy már évadot hirdettünk szinte, amikor rátaláltunk a gondolatra Óhorváth Sárival, erre a Nőzavar című gondolatra, amelyik lesz ugye majd a következő bemutatónk. A Nőzavar, amit maga Óhorváth Sári ír, méghozzá a Karinthy Színháznak, méghozzá Balázs Andinak, Oswald Marikának, és most már úgy néz ki, hogy a harmadik szereplőnk is megvan, akit Rokán Anna lesz.
1: De jó.
2: Tehát ők hárman fogják játszani. Szirtes Edina Mókus írja a zenét, tehát ez egy zenés, könnyed, kimondottan kortárs, kimondottan mai friss érvényes budapesti.
1: Sárinak abszolút ismerem a munkásságát, a Dua Lipás mindent, tehát hogy egy tök jó dolgokat csinál. Biztos vagyok benne, hogy jó lesz.
2: Igen, ezt most a lányokra írja, akik ugye Oswald Marika is visszatérő vendég a Karintiba, hiszen ő is játszott már régen Andiról, hát Andit.
1: Igen.
2: Nem kell bemutatni. Úgyhogy, és Annával bővülünk, ez is egy nagyon izgalmas, érdekes, biztos, hogy vicces is lesz, de közben zenés is lesz, uh-huh. és közben valami igen fontos dologról fog szólni. Ebbe is biztos vagyok. Ennek a szövegkönyve most készül, és ez lesz december 5-én, tehát a Mikulás ezt az előadást hozza majd a Karintiba, de előtte bemutatjuk nálunk is, láthatja a közönség, amiről már ma beszéltünk egyszer, a jutalomjátékot, ugye a Schneider Zoltánnal és Sándor Somával a főszerepben, amit a Kőszegi Várszínház hozott létre még a nyáron, és Kőszegen nagyon szép sikerrel ment.
1: De működött ott.
2: Nagyon-nagyon szépen működött, sírva nevető és állva tapsolós előadás született, szerettem én is a munkát, a Karintiban próbáltunk főleg, és ez az előadás is november végén bekerül a Karinti repertoárjába, és amiről már szintén meséltem, ma az zárja majd, az már a 2027-ben, február végén a Sirály című. Február elején és január végén nem mertem bemutatni a Sirályt, mert az a hangulat, ami olyankor tudod, a néplélekben uralkodik, amikor már alig várod, hogy elolvadjon a hó. Már elég volt a szürkeségből, már elég volt a sötétségből, már a tavaszt várod, hogy ennek a kellős közepén nem lehet bemutatni a Sirályt, szerintem. Hogyha bemutatod, egészen más célt érsz el, úgyhogy megvárjuk, amíg nyílnak a hóvirágok és az ibolyák.
1: Szép évad lesz.
2: Nagyon
1: egy
2: várom.
1: Változatos évadnak tűnik nekem.
2: Igen, és tényleg igyekszünk azért minden igényt és minden korosztályt megszólítani vele. És igen, igen fontos kérdésekről és egy problémákról szólni. És igen érvényesek és fiatalosak és frissek és kortársak is lenni. Mindezt ezzel a polgári, jó értelembe vett polgári színházi uh-huh. hagyománnyal, amit örökünk Karinti Marcitól.
1: Két percünk maradt, Tamás, úgyhogy engedd meg, hogy egy picit hazabeszéljek hozzád. Lilium olyan lett, amilyennek szeretted volna?
2: Úgy gondolom, hogy igen.
1: Megy tovább, ugye?
2: Megy tovább. Igen, októberben lesz legközelebb Lilium, ugye a szeptemberünk az így is sűrűcske, és két bemutatónk is van szeptemberben, úgyhogy októberben.
1: Csak a hallgatóknak mondom, akik még nem tudnák, azért kérdezem, mert ott a főhős, az pont Tamás.
2: Igen. Formája. Igen, áttört ez a gát, amiben én 4 évig sikerrel álltam ellen ennek a dömpingnek, hogy én is játszok a Karinti Színházban. Ez áttört hiúságomból is adódóak.
1: Te jó a Karintiban játszani, igen. és nem csak igazgatni?
2: Igen. Majd kiderül, amikor már nem igazgatok, csak esetleg játszom, hogy melyik volt, de igen, nagyon-nagyon jó. Hát főleg azért, mert ugye ismered a közönséget, hiszen ugye a színházvezetőként azért én viszonylag gyakran megyek, és beszélek velük, és köszönök nekik, és fogadom őket, és tehát van egy állandó...
1: Ez feladat. Vagy bele tartozhat?
2: Hát nem tudom, hogy feladat, de én így szeretem csinálni. Aha, okay. Szeretem ezt. Nagyon jó leső érzés volt, a minap beültünk, nem is tudom, voltak velem olyan ismerősök, akik először jártak a Karinti Színházban, és én kísértem őket, és beültünk a nézőtérre, és utána a szünetben mondták, hogy ők még ilyet nem láttak, hogy a színház vezetője ismeri a közönséget, meg a közönség is őt, hanem hogy miből gondoljátok, azt mondják, hogy hát mielőtt elkezdődött az előadás, körülbelül 6 emberrel beszéltél, az egyiket tegezve, a másikat aha. magázva, az egyik puszit adott, a másik megölelt, az egyiknél kérdezted, hogy meggyógyult-e a keze, uh-huh. a másiknál mondtad, hogy de örülsz, hogy ilyen jó színben van a múltkor, tehát hogy így, és ez nekem nem is tűnt föl, tudod? És belegondoltam, hogy ott nem barátokkal találkoztam, hanem valóban a nézőkkel, uh-huh. akik hát többek, mint a barátok.
1: Ah, igen. Családtagok.
2: Igen, és valahogy ez olyan természetes, és ez nagyon-nagyon jó dolog.
1: Na, szóval Liliummal is visszatérsz. Igen. És akkor még most valahogy nem volt kielégítő a válasz, szóval olyan lett?
2: Olyan lett, azért nem mertem ilyet mondani, mert muszáj, ilyenkor már hazabeszélsz, nem? Hát mégiscsak, ha te játszod a Liliumot, és megkérdezik, hogy na ez olyan lett, és akkor azt mondta, hogy á, ó, igen, bizony olyan, akkor ez a szerintelenségnek tűnik, de nem feltétlenül tudom megmondani, biztos olyan. Én nagyon-nagyon szeretem
1: jó,
2: játszani.
1: Akkor, okay.
2: Én, hogy mondom, lubickolok benne, én fürdök benne, azok a visszajelzések, amelyek kollégáktól, illetve civilektől és nézőktől jönnek, azok mind egytől egyig borzasztó lélek emelők, és mind igazolják, hogy volt ennek értelme.
1: Na, akkor én rendszer a válaszom megedékszem. Nagyon élveztem most is, mint mindig a beszélgetést.
2: Én is.
1: Legyen olyan az élvad, ami ennek úgy társulatilag szeretnétek. Sok csillogó szempárat kívánok, a közönség részéről a tiétek is csillogni fog, nagy baj nem lesz.
2: Nagyon szépen
1: köszönjük. Karintiszínház.hu, kedves hallgatóink, minden pontos információ, előadások, dátumai, kezdései ott vannak, illetve a Facebookon, Instán, ahol csak a Karinti Színház felelhető, kövessék őket. Azt a sok energiát, amit imádott hivatásukba beletesznek, a figyelmükkel viszonozzák. Tamás, még egyszer köszönöm, és Tamástól most elköszönök a színház direktorától, önöktől még nem, mert folytatódnak a legnagyobb slágerek változatosan, és aztán egy búcsú erejéig még visszatérek.
0: Ez a Slágerkult.
3: Az éjszaka váró termény.

0: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy velünk tartottak a slágerkultban. Remélem, önök is úgy gondolják, hogy ma is színes és tartalmas beszélgetéseink voltak. Old Tamásnak nagyon köszönöm az inspiráló gondolatokat. Holnap ugyanekkor ugyanitt ismét találkozunk újabb meghatározó alkotókkal Budapest és a Vétel körzet kulturális életének a legjobbával. Maradjanak velünk a hírek után is, hiszen újra forognak a legnagyobb slágerek változatosan. Engem Esmiller Andrásnak hívnak, vigyázzanak magukra.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Leállt a tiszalöki vízerőmű kritikus szintre, csökkent a Tiszató vízkészlete, megkapta a használatba vételi engedélyt a debreceni CATL akkumulátorgyár. Biztonságosabb lett kerékpározni a József körúton, a Sláger FM híreit Molnár Anikótól hallják. Leállították az energiatermelést a tiszalöki vízerőműben, miután a hónapok óta tartó rendkívüli aszály miatt jelentősen visszaesett a Tisza vízhozama. A vízügyi hatóságok rendkívüli vízkormányzást rendeltek el, a rendelkezésre álló vízkészleteknél pedig az ivóvízellátás biztosítása és az ökológiai egyensúly védelme élvez elsőbséget. Megkapta a használatba vételi engedélyt a debreceni CATL akkumulátorgyár első cellagyártó épülete. A CATL 2022. augusztusában jelentette be második európai akkumulátorgyárának megépítését Debrecenben, azzal a céllal, hogy szervesen bekapcsolódjon az európai autóipari és elektromobilitási ellátási láncba. A közlemény szerint a most megszerzett használatba vételi engedély a cellaépület két gyártó sorára vonatkozik, és egyelőre nem jelenti a termelés azonnali megkezdését. Ha elkészül, a magyarországi üzem lesz a CATL Kínán kívüli legnagyobb gyártóbázisa. Biztonságosabb gyalogos és kerékpáros közlekedés, új parkoló és rakodóhelyek, többek között ilyen fejlesztések valósultak meg az elmúlt hetekben a József körút Sejber Sándor utca és Korvin negyed közötti szakaszán. A július elején megkezdett, augusztus végéig befejeződő fejlesztés legfontosabb elemeként a Petőfi híd felé vezető oldalon a kerékpársáv járdán vezetett szakaszai az útpályára kerültek, a meglévő úton vezetett szakaszokat pedig a jövőbeli elválasztást idéző elemekkel védik meg. A beruházás keretében a helyi üzleteket segítő parkoló és rakodóhelyek, valamint saját és bérelhető biciklik és rollerek parkolását segítő mobipontok is létesültek. Több jelentős felújítást is végeznek a fővárosi strandokon és fürdőkben. A nyár legnagyobb fejlesztése a Palatinus több mint 100 millió forintból korszerűsített hullámgépe volt. A Széchenyi fürdőben hamarosan megkezdődik az uszoda egyik lépcsőjének, valamint a napozó terasz és egy négy medencés termálrész felújítása. A jelenleg zárva tartó Gellért fürdő rekonstrukciójának kiviteli terve már elkészült. A budapesti fürdők június eleje és augusztus utolsó hete között több mint 1 millió látogatót fogadtak, ez körülbelül 40 ezerrel haladta meg az előző év azonos időszakának forgalmát. November 18-án és 19-én ismét megrendezik Budapesten a Sportforum Hungary 2026 konferenciát. A régió első számú sportszakmai és üzleti konferenciája idén 5. alkalommal lesz megrendezve és látja vendégül Magyarország, a visegrádi négyek, valamint a szélesebb közép-európai régió sport jövőjét formáló döntéshozókat, szövetségi vezetőket, befektetőket, innovátorokat és sportüzleti szakembereket a budapesti Groupama arénában. Szeptember 4-e és 6-a között ismét megtelik könyvekkel és irodalmi programokkal a budavári Kapisztrán tér. A budavári könyvünnepen hazai kiadók, író-olvasó találkozók, családi programok és koncertek várják a közönséget. A rendezvény pénteken Sebestyén Márta koncertjével indul, szombaton pedig többek között báb előadás, solymáz bemutató és kézműves foglalkozások lesznek. Vasárnap Beke István Ferenc gitárkoncertje után a Zentai Jazz & Roll zárja a programot. A háromnapos esemény minden programja ingyenesen látható. Vasárnap újra csendes, napos nyári időben lesz részünk kevés felhővel, így csapadék sehol sem várható. A legmelegebb délutáni órákban 30 és 35 fok között alakul a hőmérséklet. Hétfőn is derült idővel indul a nap, majd délután főként nyugaton, északnyugaton több gomoly felhő is megjelenhet, melyekből helyenként záporzivatar kialakulhat.
1: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM. Sláger FM. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: Sláger FM.
1: A szerelem, sötét verem, beleestem, benne vagyok, nem látszatok, nem hallatok, hol vagy te régi kedvem, és én most hol vagyok? Palotám volt a tested, ha nincsen, megfagyok, kabátom volt a lelked, irigyelt csillagom, nem takartál már engem, megkövül két karom.

leszettem magamat a padlóról már párszor. Ömlött rám az ápor, de esernyő volt pár szó. Nem jártam a Yale-re, s nem jártam a Harvardra.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Budapestre érkezik az Európai Tanács elnöke, lezárult az országos mentőszolgálat belső felmérése, új inkubátort kapott a Heim Pál gyermekkórház, a Sláger FM híreit Molnár Anikótól hallják. Szerdán Budapestre érkezik az Európai Tanács elnöke, Antonio Costa Magyar Péter kormányfővel az EU következő hosszú távú költségvetéséről tárgyal majd. Az Európai Tanács elnöke már korábban közölte, hogy augusztus 25 és szeptember 17 között felkeresi az Európai Unió tagállamainak többségét. Az idei megbeszélések középpontjában az EU következő hosszú távú költségvetése áll, de szó lesz a védelemről, a versenyképességről, az uniós bővítésről és Ukrajna támogatásáról is. Lezárult az országos mentőszolgálat belső felmérése, amelyben a vidékről Budapestre érkező és az irányító csoportokban dolgozó munkatársak tapasztalatait vizsgálták, közölte az OMS a közösségi oldalán. A felmérés a szolgálatok tervezhetőségére, az utazásra, a kommunikációra, a pihenési és munkakörülményekre, valamint a hazautazásra is kitért. Az irányító csoportoknál a terhelést, az együttműködést, a vezetői jelenlétet és a szakmai támogatást is értékelték. Az első intézkedés már meg is született. Szeptember 1-től az óránként biztosított 10 perces szünetet 15 percre emelik. A 2654 választ hamarosan részletesen értékelik, a gyorsan megvalósítható változtatásokat rövid távon bevezetik, a hosszabb távú problémákat pedig a fejlesztésekbe építik. Új korszerű inkubátorral bővült a Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet koraszülött osztálya Sajman Leonyid üzletember felajánlásának köszönhetően. A készülék teljes beszerzési költségét saját forrásból vállalta, közvetlenül támogatva a legkisebb betegek biztonságos ellátását. Az intézmény Madarász utcai koraszülött osztályára került a berendezés, amelyről dr. Fekete Ferenc, a Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet orvos igazgatója beszélt a Sláger FM-nek.
2: Az inkubátor az azért kell, mert mi koraszülötteket gondozunk és látunk el, és hát ez az egyik legjobb ebből a kategóriából. Nagyon jól biztosítja ezeket a hőmérsékleti, illetőleg páratartalmi oxigén állandóságot. Nagyon jól monitorizálható benne a gyermek különböző életfunkciói. Plexilapja van, szinte alig kell mozdítani gyermeket benne, és ebben az inkubátorban tudunk bizonyos kezeléseket is végrehajtani. Úgy kell ezt elképzelni, mint hogyha egy 5 csillagos egyágyas szállodában lenne a gyermek.
1: Az inkubátor védett környezetet biztosít a babák fejlődéséhez és gyógyulásához, miközben hatékonyan támogatja az orvosok és ápolók mindennapi munkáját. Vasárnaptól visszaadják a forgalomnak a Flórián téri felüljárót, közölte Karácsony Gergely egy rádióinterjúban. A polgármester elmondta, hogy a felújítást határidőre és a költségvetési kereten belül, sőt a tervezett költségnél kisebb összegből fejezték be. Bár a csomópontban még zajlanak a munkálatok, a felüljáró teljes mértékben használható lesz az iskola kezdésre. A beruházás több mint 3 milliárd forintba került, ami a főváros pénzügyi helyzetében jelentős kiadásnak számít. Karácsony Gergely szünetet mondott a budapestieknek a felújítás idején tanúsított türelmükért. Se komoly lehűlést, se számottevő csapadékot nem hoz az a gyenge hidegfront, ami átvonul hazánk felett. Az átmenetileg megnövekvő felhőzet mellett több órás napsütés valószínű, csak kevés helyen fordulhat elő egy-egy zápor, esetleg zivatar. A legmagasabb nappali hőmérséklet Budapesten és vételkörzetünkben egyaránt 30 fok körül alakul, de ez az ország más részeire is igaz. De a keleten lesz ennél valamivel melegebb. Késő este 18-23 fok várható.
0: És most... Indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatlanul.

egy meggyűrt kép, ahogy bennem élt, csak együtt volt szép. Nem voltam méltó, talán nem voltam jó. Az élet oly nehéz, apa, nincsen rá szó.

0: Sláger FM.
1: Üres a fal, és üres a kép, üres az ágy, és üres a szék, üres itt minden,

0: programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, augusztus 30-áig látható a Műcsarnokban Berec András Harangok évgyűrűi című kiállítása. Berec András makrofotóink a harangnyelvet paláston hagyott nyoma lírai festészeti gesztusokként működnek. Az egymásra rakódó különböző zöldes, kékes, vöröses, sárgás színekre bomló bronzos felszíneken létrejövő kopások, súrlódások és fényhatások, illetve azok reflexeinek együttállásaiból olyan mintázatok születtek, amelyek egyszerre festőek és szakrálisak. A harangok alapanyagainak sajátos ötvözetét a bronz, a réz és az ón oxidációs folyamatainak sajátosságaiból eredő hatásmechanizmusokat kihasználva Berec a kameralencsén keresztül esztétikai minőséget teremtett. A fotográfiák felidézik a növényi és állati alakzatok és tárgyak formavilágát, melyek időkapszulaként működve őrzik több száz éves titkukat. A történelem újjáéled a fotográfiákon, hogy sejtesse a harangöntés mesterségének tudományát, valamint az eltelt évszázadok alatt megszólalt haranghangok mögött fejsejlő közösségek és egyének sorsát. Berec nem csupán a tornyok hangjait mutatja meg, a fotókat szenteli a már elnémult hangjuktól megfosztott harangoknak is, hogy megőrizze azok egy-egy időpillanatát. A rendszeres naponta többszöri harangozást 606-ban Sebastianus pápa rendelte el egyébként, imára szólítva vele a hívőket. Magyarország területén a kereszténység felvételével egyszerre terjedt el a harangozás kötelme, a déli harangszó pedig hungarikum lett, amely emlékeztet a nándorfehérvári diadalra, arra a napra, amikor 1456. július 22-én Hunyadi János és Kapisztrál János vezetésével a magyar és szerb seregek legyőzték az oszmán hódítókat. A kiállításon a harangok bújtatóját, jármát, kötelét és egyéb részeinek felületeit is megismerhetjük, ezért és még sok más mindenért érdemes a Berec kiállítása harangok évgyűrűire ellátogatni augusztus 30-áig a Műcsarnokban.
0: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Büntető feljelentést tett az M6-os autópálya koncesszió miatt a minisztérium 40 millió forintos villanyszámlát hozott a nyár a biodómnak. Állandó rendőri jelenlét lesz a főváros több pontján. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Büntető feljelentést tett a közlekedési és beruházási minisztérium a fővárosi nyomozóügyészségen, különösen nagy vagyoni hátrányt okozó hűtlenkezelés és hivatali visszaélés büntettének gyanúja miatt. Az M6-os autópálya üzemeltetési jogának az MKIF koncessziós társaság részére történt odaítélése ügyében. Jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter szombaton a közösségi oldalán. Vitézi Dávid közölte, hogy a korábbi építési és közlekedési miniszter a tárca szakmai javaslatát figyelmen kívül hagyva 11 évre vetítve több mint 100 milliárd forinttal drágában adta oda a Mészáros Lőrinc és Szíj László érdekkörébe tartozó autópálya koncesszornak a szerződést. Júliusban több mint 40 millió forintot kellett kifizetni a biodóm villanyszámlájára, miután a fővárosi állat és növénykert új létesítménye az extrém nyári hőségben is folyamatosan üzemelt. A kiugró összeg ugyanakkor nem érte váratlanul az üzemeltetőket, a költség megfelelt az előzetes kalkulációnak, augusztusban pedig már alacsonyabb energiaszámlára számítanak. A hűtési rendszer végül jól vizsgázott, a biodóm belsejében 28-32 Celsius fok között tartották a hőmérsékletet, ami 6-8 fokkal volt alacsonyabb a kinti értékeknél. A hőterhelés mérséklésében árnyékoló vitorlákat és természetes légáramlást is alkalmaztak, a legforróbb napokon azonban az aktív hűtőrendszer bekapcsolására is szükség volt. A kormány elfogadta a kerületi polgármesterek kezdeményezéseit, így belátható időn belül javulhat Budapest közbiztonsága, osztotta meg a hírt Soproni Tamás Terézváros polgármestere. Budapest belső kerületeinek polgármesterei július 15-én fordultak a kormányhoz, azonnal intézkedéseket kezdeményezve a fővárosi közbiztonság javítása érdekében. A kormány elfogadta azt a javaslatot, hogy legyen állandó rendőri jelenlét Budapest legproblémásabb csomópontjain. A belügyminiszter tájékoztatása szerint 19 állandó és 90 visszatérő fővárosi helyszínen lesz koncentrált rendőri jelenlét. Ezek a helyszínek a kerületi önkormányzatokkal való egyeztetés után legkésőbb szeptember 15-éig ki lesznek jelölve. Először rendezik meg a Székesfehérvári Egyházmegye kegyhelyeinek találkozóját Bodajkon, 5 kegyhely, 1 édesanya címmel. A szeptember 12-i rendezvényre várják a bodai kibúcsúra érkezőket és a gyalogos zarándokokat is. A témában tartott pénteki sajtótájékoztatón Spányi Antal megyéspüspök elmondta, hagyományteremtő szándékkal meghívták Bodajkra a másik 4 búcsújáróhelyet, és a szeptember 12-i találkozón bemutatkoznak a kegyhelyek, kiállítják a kegyképeiket, illetve közös imádságot is tartanak. Ezen a hétvégén 5. alkalommal rendezik meg az Icarus Minifestet az északi járműjavítóban, ahol a legendás magyar buszgyártás történetébe is bepillanthatunk. A kiállításon az Icarus meghatározó sorozatban gyártott típusai sorakoznak fel, a korai modellek mellett a bemutató középpontjában a nagy számban gyártott 200-as család áll, de olyan ritkább járművekkel is találkozhatunk, mint az Icarus 630 Cabrio. A belépő ára 424 forint, amellyel az Öveket becsatolni című időszaki kiállítás és megtekinthető. Vasárnap újra csendes, napos nyári időben lesz részünk kevés felhővel, így csapadék sem várható sehol. A légmozgás nem lesz jelentős, a legmelegebb délutáni órákban 30 és 35 fok között alakul a hőmérséklet. Hétfőn derült idővel indul a nap, majd délután főként nyugaton, északnyugaton több gomoly felhő jelenhet meg, amelyekből helyenként zápor, zivatar is kialakulhat.
0: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: ez a Sláger FM.
1: Lotfi Begi, Kollányi Zsuzsi, Dr. Béres és a régi nyár.

semmit se változtál. Behunyom a szemem és ott leszek, ahogy a fröccsök bölcsön nálunk árvizet. Nincs kontroll, mindenki az emberünk, ahogy a fesztiválokon majd elveszünk. Úgy kerülünk elő, hogyha itt a reggel, mosolyogva, üres zsebbel.

0: programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, október 11-ig bármikor megtekinthetik a Műcsarnokban Révész Tamás Csend a mindennapok költészete című kiállítását. Révész Tamás autonóm fotográfiai munkásságát gyakran úgy jellemzik, hogy az alkotó a lírai dokumentarizmus egyik meghatározó képviselője. Példaképéhez, André Kertészhez hasonlóan a mindennapi élet apró, gyorsan tovatűnő pillanatai határozzák meg emocionális töltetű felvételeit. A Műcsarnok három termében rendezett kiállítás közel 100 felvételen mutatja be az emberi léthelyzetek sokféle aspektusát. A válogatásban a spontán utcai felvételek pillanatképes esztétikája épp úgy megmutatkozik, mint a riportfotó dinamizmusa, vagy a modern városi terek architektúrája. A képekből kirajzolódó vizuális memoár Budapestől New Yorkig és Ecuadortól Szicíliáig szívszorító és felemelő pillanatokat egyaránt megörökítő, roppant gazdag életmű. Révész Tamás a 60-as évek végétől fotóriporter és képszerkesztő, pályafutását a Képes újságnál kezdte, majd a Tükör és az Új Tükör munkatársaként dolgozott. A magyar fotós élet aktív szereplője, tanított a MUHASZ újságíró iskolájában és a Nemzetközi Újságíró iskolában, magyar és külhoni egyetemeken. Magyar és nemzetközi szakmai fórumok kuratóriumi tagságát látta el, miközben 3 évtizede szervezője Magyarországon a WordPress fotókiállításnak, melynek 88-ban és 89-ben zsűri tagja is volt. Művészetét és a szakma és a nagyközönség 1977-ben a Búcsú a Cigányteleptől című albumából és a Néprajzi Múzeumban rendezett kiállításból ismerhette meg. Azóta közel 100 önálló kiállítás van, és ennél is több tematikus tárlaton láthatták egyébként a felvételeit. 2016 óta ismét Budapesten él, érdemes tehát ellátogatni, október 11-ig megtehetik a Műcsarnokba a mindennapok költészete kiállítása.
0: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Leállt a tiszalöki vízerőmű, kritikus szintre csökkent a Tiszató vízkészlete. Megkapta a használatba vételi engedélyt a debreceni CATL akkumulátorgyár. Biztonságosabb lett kerékpározni a József körúton. A Sláger FM híreit Molnár Anikótól hallják. Leállították az energiatermelést a tiszalöki vízerőműben, miután a hónapok óta tartó rendkívüli aszály miatt jelentősen visszaesett a Tisza vízhozama. A vízügyi hatóságok rendkívüli vízkormányzást rendeltek el, a rendelkezésre álló vízkészleteknél pedig az ivóvízellátás biztosítása és az ökológiai egyensúly védelme élvez elsőbséget. Megkapta a használatba vételi engedélyt a debreceni CATL akkumulátorgyár első cellagyártó épülete. A CATL 2022. augusztusában jelentette be második európai akkumulátorgyárának megépítését Debrecenben, azzal a céllal, hogy szervesen bekapcsolódjon az európai autóipari és elektromobilitási ellátási láncba. A közlemény szerint a most megszerzett használatba vételi engedély a cellaépület két gyártó sorára vonatkozik, és egyelőre nem jelenti a termelés azonnali megkezdését. Ha elkészül, a magyarországi üzem lesz a CATL Kínán kívüli legnagyobb gyártóbázisa. Biztonságosabb gyalogos és kerékpáros közlekedés, új parkoló és rakodóhelyek, többek között ilyen fejlesztések valósultak meg az elmúlt hetekben a József körút Sejber Sándor utca és Korvin negyed közötti szakaszán. A július elején megkezdett, augusztus végéig befejeződő fejlesztés legfontosabb elemeként a Petőfi híd felé vezető oldalon a kerékpársáv járdán vezetett szakaszai az útpályára kerültek, a meglévő úton vezetett szakaszokat pedig a jövőbeli elválasztást idéző elemekkel védik meg. A beruházás keretében a helyi üzleteket segítő parkoló és rakodóhelyek, valamint saját és bérelhető biciklik és rollerek parkolását segítő mobipontok is létesültek. Több jelentős felújítást is végeznek a fővárosi strandokon és fürdőkben. A nyár legnagyobb fejlesztése a Palatinus több mint 100 millió forintból korszerűsített hullámgépe volt. A Széchenyi fürdőben hamarosan megkezdődik az uszoda egyik lépcsőjének, valamint a napozó terasz és egy 4 medencés termálrész felújítása. A jelenleg zárva tartó Gellért fürdő rekonstrukciójának kiviteli terve már elkészült. A budapesti fürdők június eleje és augusztus utolsó hete között több mint 1 millió látogatót fogadtak, ez körülbelül 40 ezerrel haladta meg az előző év azonos időszakának forgalmát. November 18-án és 10